0: A szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenetesen változott. A nagyvárosba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a ninivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És eljut a beszéd Ninivé királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és üle a porba. Ezt a történeti képet Babits a következő szavak foglalatába állítja elé.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben: kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként elébe írtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől, és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten prófétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelemből. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket, és hirdettem Isten igéjét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az istentisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell menjünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok, és egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát! Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő Iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek füstben van és romokban. És akkor ránézek a naptárra, de akkor már elerőtelenedtek a lábaim, és le is térdeltem imádkozni, mert olvastam a naptárra, szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint, visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvérei? Kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez? Kimenti őt és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette? Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninivé nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta. Csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a ninivebeliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbizatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. és hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van, vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból, engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjunk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Istent szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát, ugye, Uram, nekem adod. Hát valahogy így imádkozik sok keresztény ma. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem, azok számára nagy költőnknek szabát. Azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért, egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldjüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szabát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban, nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninivé felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba, hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdeznékik azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljusak át Jézus Krisztusnak kenyér szaporítási csodáját. Ő az Isten Krisztus nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által azt a keveset, azt az öt kenyerecskét és azt a két halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor, és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára, nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igencsak, hogy Ninivébe újabb próba vár Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost? Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az, új parókiába jövök, új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét. Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja, de hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgatársaim! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népét? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosokat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté. Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninive városáról a legfontosabbat. Mit? Ninive pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninive, fontos és értékes Isten számára. Hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város, legyen az kicsi vagy nagy, az Istené. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községé, nem is a kerületé, ez az Istené. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívattam? Minket is a nagy városba, szélesebb világra küldött el Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában. Elmenvén azért szélesebb világra. Tegyetek tanítványokká minden népeket. A mi városunk se jobb, mint volt Ninive. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk falját, a magunk felebarátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és Istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus? Tudok-e úgy nézni egy út szélén, egy árokban fetrengő felebarátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus,

0: ellenőrizője vagyok én az én atyám fiának? Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk. Aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közbenjárást ezekért a városokért. Jónás elment, és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninivé. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap, és elpusztul Ninivé. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárörvendő üzenetet. 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyetvőn kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta ekényt. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg! Vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarult arcán verítéket sorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. S Jónás elfelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e 3 napi útja alkalmával Ninivé városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta. Jónás Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi

0: és ígehirdetők ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap és elpusztult Ninive. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másodestére, másik tére ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánva böjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap.
0: A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is azt, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért böjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a bőjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a bőjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. ma is testvéreim, ha bőjtölünk, és jó a keresztényeknek bőjtölni, ne tekintsük a bőjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A bőjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a bőjt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkozásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyítette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak. Úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta. Ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid. Hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni. És Isten elfordítja haragját felőle. Elfordítja ítéletét. És kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelent. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive-belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive-beliek ki tudták mondani egymásnak, kérjünk meg, hát ha visszatér és megszán minket az Isten. Hát ha elfordul izzó haragjától és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely esemény sorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszonyoktól közrevéve harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy citra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől. Leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a terven át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Ninivében.
0: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét, így remélte, de nem így történt. De a ninivebeliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük, de nem cselekedte meg. Olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda, hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam. Sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánatot? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyer. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt, ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket, és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és miben. Munkája a bűnbeismerést, munkája a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani, testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vörös-tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneinket, meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent, és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében? Jöjj, adjunk hálát azért Istennek, imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük, Istenünk, azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa, a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunkat. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba. Add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreink. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk, Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. Részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szász Károly Zsolt és technikai munkatársam László Attila nevében is köszöntöm a hallgatókat, valamint köszöntöm sok szeretettel a stúdióban Filip Lukács Istvánt, a Kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelki pásztorát. Isten hozott István a beszélgetésre.
2: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: Egy csodának, történetnek a végkövetkeztetésével fogunk ma foglalkozni, de ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt, hadd vezessük be a mai beszélgetést azzal, hogy röviden összefoglaljuk azt a csodát, ami Betániában történt. Betániában volt egy kedves család, a Lázár, Mária és Márta családja, akikhez Jézus gyakran látogatott el, és gyakran töltött ott kedves időt, kedves órákat. Mi történt ebben a családban? Hadd ismerjük meg jobban a csoda hátterét, a csoda történetét.
2: A család legnagyobb próbáját éli meg, és Isten ebből a próbából, ennek a családnak a legnagyobb próbájából hozza ki az ő legnagyobb bizonyítékát, hogy az, akit elküldött, Jézus Krisztus az Istennek fia. Mária és Márta elveszítik testvérüket, Lázárt, meghal, és Jézus hagyja, hogy bekövetkezzen ez a halál, nem megy el meggyógyítani őt, úgy, ahogy általában tenni szokta hasonló kérésekre. Viszont itt teljesedik be János apostol evangéliuma megírásának a célja, hogy az evangélium maga azért íratott meg, hogy minden csoda jelként szolgáljon arra, hogy láthassuk és bízhassunk abban, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia. És őben lé helyezett bizalom által örök életünk legyen. Most a legnagyobb csoda, amit elkövetett Jézus, és most a legnagyobb csoda, amelyet Jézus tett, és egyben a legnagyobb jel az istenségéről, Lázárnak a feltámasztása. Tehát a családnak a legmélyebb próba, legnagyobb próba, Isten szempontjából pedig a legnagyobb kinyilatkoztatás önmagáról, Jézus Krisztusról az egész világ számára, hogy hihetjük, hogy ő az Istennek fia.
1: Miért lehet ezt a csodát a legnagyobb csodának tekinteni? Jézus rengeteg más csodát is tett. Mitől kiváló ez, hogy Lázárt feltámasztotta, hiszen Jézus még támasztott fel más halottakat, ott volt a Naini özvegynek a fia, akit feltámasztott, akit temetésre vittek, és az úton találkozott velük Jézus, vagy ott van a Jairus leányának feltámasztása, akit feltámasztott, mi alatt a házon kívül ott voltak, vagy a házban is ott voltak a siratóasszonyok, és siratták azt, aki meghalt. Mitől volt különlegesebb a Lázár feltámasztása?
2: Hát, hogyha végig gondoljuk mondjuk az összes többi csodát, amelyet Jézus művelt, nem hasonlítható egyik sem a feltámasztás csodájához. Tehát mégis két külön kategóriába helyezhetjük a csodákat és a feltámasztásnak a csodáját. Ha az életnek a csodáját, ugye az életadásnak a csodáját, ha megfigyeljük a kivonulás történetben Mózes második könyvében, amikor Mózes Isten szolgálja, elköveti a csodákat, elvégzi, akkor a Mózes ellenségei, a faraó szolgái is ugyanazokat a csodákat el tudják végezni bizonyos módszerekkel. De amikor addig jutottak, hogy Isten szolgálja, életet teremt Isten szavára, tehát élő lények állnak elő a semmiből, előáll az élet az Istennek szavára, ezt már az ellenségei, a faraó emberei nem tudják megtenni. Tehát van egy olyan pont, ameddig még Sátán is tud csodákat tenni. Viszont van egy olyan pont, amelyről nyilvánvaló, hogy sátának már nincs hatalma. Jézusnak elmondják azt, hogy Belzebub által űzi ki az ördögöket. Vagy azt, hogy a csodája, amiket tesznek, Belzebub által vannak. Mert nyilvánvaló volt úgy az Ószövetségben, mint ma nyilvánvaló az, hogy vannak csodák, amelyeket az ördög is el tud végezni. Ő maga világosság angyalának öltözik át. De van egy olyan pont, ahol már a sátán nem tud csodát művelni. Ő nem tud a halálból életet teremteni, mert Isten az életnek az ura. Most az, hogy Jézus nem csak bizonyos csodákat követ el, vagy végez, hoz létre, hanem életet hoz, ezzel az ő isteni teremtői hatalmát bizonyítja. Ugye a Jairus lány esetében, mint a nai nőzvegy fiának a feltámasztásakor, mint a Lázár feltámasztás esetében. Azzal a különbséggel, vagy abban tér el a Lázár feltámasztása az előző kettőtől, hogy míg a Jairus lányának a feltámasztása szűk családi körben történt, és aznap, amikor meghalt a gyerek, ugyanígy a naini özvegy fiának a feltámasztása is aznap történt, amikor meghalt. Tudjuk azt, hogy a zsidók aznap szoktak temetni, amikor a halál beállt, bár itt már nyilvánosan teszi a csodáját. A Lázár esetében viszont jelen van mindkettő, az is, hogy nyilvánosan, és az is, hogy negyednapra támasztja fel. Tehát semmilyen kétség nem fér ahhoz, hogy Jézus Krisztus itt egy halottat támasztott fel, akinek már egyébként szaga volt. Tehát egészen bizonyossá vált, hogy az Isten ereje, a feltámasztás ereje nyilvánult meg itt Jézus Krisztus keze alatt.
1: Tehát Jézus elköveti szolgálatának legnagyobb csodáját, ezzel bizonyítva azt, hogy ő teremtői erővel bír. Ott volt a tömeg, az összegyűlt nép, amelyik látta. Hogyan fogadták az emberek ezt a döntő bizonyítékot arra vonatkozva, hogy Jézus kicsoda, Jézus személyiségére nézve, Jézus hatalmára nézve? Ugye Betánia Jeruzsálemhez közel álló város. Hogyan fogadták az emberek? Hogyan fogadta a vezetőség ezt a hírt, hogy Lázár feltámadt?
2: Hát figyeljük meg, hogy hogyan summázza az evangélista a Lázár feltámasztásának a hatását a népre. János evangéliuma 11. fejezet 45. versében azt olvassuk, hogy sokan hívének azért ő benne, a ma zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett volt. Tehát sokan, akik kijöttek Jeruzsálemből, hittek Jézus Krisztusban a zsidók közül. És ugyanezt a gondolatot megtaláljuk a 12. fejezet 11. versében, ahol azt olvassuk, hogy mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta mennek oda, és hívének Jézusban, már mint újból Betániában vagyunk, Jézus és a család együtt van, a Mária Márta Lázár családja, és sokan eljönnek a zsidók közül, mivel hogy feltámasztotta Jézus Lázárt, és ezért hisznek a zsidók Jézusban. Szóval egyrészt a népre magára óriási pozitív hatással volt, együtt éreztek Mártával, Máriával az örömben egyrészt. Tehát empátia miatt voltak velük, és együtt élik meg a feltámasztásnak a csodáját, és együtt örülnek annak, hogyha Lázár feltámadt, akkor valóságos a feltámadásnak a lehetősége. Tehát a legnagyobb örömet élik meg, amit ember megélhet, hogy van feltámadás a halál után, és van élet. De nem így a papi fejedelmek.
1: A 45. verset idézted, és meglepő, hogy miután a Szentírás beszámol arról, hogy sokan hittek Jézusban a csoda miatt, a 46. vers úgy folytatja, hogy de némelyek, azok közül elmennének a farizeusokhoz, és elbeszélik nékik, amiket Jézus cselekedett vala. És a 47. versben pedig egybegyűjtik azért a papi fejedelmek, és a farizeusok a főtanácsot, és mondának, mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Látszólag úgy tűnik, hogy dilemmában vannak, mintha most szeretnék eldönteni, hogy milyen legyen a hozzáállásuk Jézushoz, aki ilyen csodákat tesz, hogy elfogadják-e vagy sem. Viszont a következő vers elárulja azt, hogy ezek az emberek nem azzal a céllal gyűltek össze, hogy ott mérlegeljék annak a lehetőségét, hogy akár elfogadják Jézust, mint messiást, hanem az eleve döntésüket akarják végbevinni a főtanácsban, hiszen ezt olvassuk tovább, ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet. Na most az első részében azt mondják, ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne. Valóságos volt ez a félelmük? Valóban ez a lehetőség állt fenn, hogy Jézusban higgyenek az emberek, látván azokat a csodákat, amiket Jézus művelt?
2: Természetesen itt a Jézusnak megnő ezzel a népszerűsége. Olyan népszerűségre teszik szert Jeruzsálemben, amilyenhez fogható már így nem volt. Ez azért mindenki számára elgondolkoztató, hogy van élet, van örök élet lehetősége. A tömegek követik Jézust, és ennek megvolt a reális lehetősége. Hadd jegyezzem meg ezt, amivel kezdted a kérdésedet, hogy ez mennyire jellemző a világra, tehát egyesek ugye hisznek benne, de a Jézus Krisztus megjelenés ebben a világban a világot ketté választja. Ezt nagyon sokszor szeretnénk elkerülni, és egy olyan világot szeretnénk, amelyben homogén az emberiség, mindenki egyet tegyen, a béke idejét várjuk, hogy létrejön ebben a világban a béke, a biztonság, az egyetértés. Viszont Jézus elmondta azt, amikor belépett a világunkban, hogy nem azért jött, hogy békességet hozzon a világba, hanem hogy fegyvert hozzon. Most nem azért, mert hogy ő nem lenne a békességnek a fejedelme és ura, ő maga a békesség és a nyugalom. Viszont ő nagyon jól tudta előre, és látta azt, hogy az ő megjelenése, az ő fellépése az emberiséget meg fogja osztani. És mindig, amikor Jézus egy csodát tesz, akkor két részre osztódik a világ. Legkifejezőbb jelképe talán ennek az, amikor Jézus a kereszten van, és jobb és bal oldalán egy-egy lator haldokol. Ez kifejezi azt, hogy az emberiség tulajdonképpen két részre, két szakaszra osztódott. Egy része, amely Jézus jobb felén van, aki megtérő hozzá, más része pedig, aki bal felén Jézus ellen lázad, még halála pillanatában is. Talán az a meglepő ebben a dologban, hogy épp a vallásos emberek voltak itt a Jézus bal felén. Tehát miközben a jobb felén ott vannak az egyszerű, örömteli, mással együtt érző és együtt örvendező emberek, addig a vallásos emberek, a legvallásosabb emberek Jézusnak legnagyobb ellenségei. A választott népnek a papsága. Nagyon sokszor az emberek szinte úgy néznek az evangélium szolgáira, mint hogyha angyalok volnának, és valóban az a hivatásunk, hogy egy példát hozzunk az emberek elé. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, és ne lepjen meg bennünket az, hogy a papság abban az időben is olyan ellenséges viszonyban éltek, voltak Jézussal szembe, amely hallatlan volt és meglepő volt. Na nyilván, hogy nem mindenki, hiszen a Cselekedetek könyvében majd találkozunk azzal, hogy a pünkös napja után sokan hittek a papok közül is Jézus Krisztusban. De ugyanakkor ne lepjen meg az, hogyha valaki ennyire ellenszenves viszonyban van Jézussal, és esetleg közben épp a vallás, vagy főpap mondjuk egy közösségben, és a vallás a fő foglalkozása.
1: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Hogyan volt lehetséges az, hogy pont azok a személyek, akik ismerték a Szentírást, ismerték a proféciákat, legalábbis ismerniük kellett volna, gyakorlottak voltak a vallásos dolgokban, ennyire ellenséges módon viszonyuljanak Jézushoz? Nem az lett volna a természetes, hogyha azok, akik ismerik a Szentírást, akik ismerik a Jóistent úgy az írásokból, mint mindennapi életükből, hogy ezek az emberek felkarolják azt, aki most közéjük jött. Ugye nagyon szomorú a megállapítása János evangélistának, amikor elmondja, hogy Jézus az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Nem lett volna természetes az, hogyha befogadják, és felkarolja a papirend, a vallásos közösség felkarolja Jézust, és elismeri tanítónak? Mi volt az akadálya annak, hogy nem történt ez meg?
1: Hát semmiképpen nem Isten volt az akadálya ennek. Arra felfigyelhetünk, hogy Jézus az első próbálkozásában, amikor felmegy Jeruzsálembe, a papokat próbálja maga oldalára állítani, tehát ő úgy jön el, hogy a választott nép legjavát szólítja meg, és velük kezdi el az ő munkáját. Az, hogy János evangélista úgy írja meg, hogy a kánai mennyegző csodája után, ami ugye ott van Galileában Jézushoz közel, azonnal Jézus lejön Jeruzsálembe, és a templomba lép fel, és a papok előtt teszi nyilvánvalóvá az ő kilétét, az ő csodája által, az isteni hatalmát, hogy megtisztítja a templomot. Tehát ez mind azt üzeni, hogy Jézus, Isten, igenis a papságot akarta megszólítani először, a judabelieket. És az, hogy ez nem így alakult, nem Istenen múlott. Egyébként csak az örökké valóságban tudjuk majd meg azt, hogy milyen nagyszerű lehetett volna az emberek történet, az emberiség történelme, hogyha a nagyok, az igazi nagyok, akiket Isten talentumokkal felruházott, befogadták volna az Istennek igazságát. Vagy ugye egy-egy mutató van erre nézve, Pál apostol életét láthatjuk, aki végül befogadta, a nagyok közül volt, és milyen nagyszerű dolgot vitt végbe a Jóisten az élete által. De a valóság az, hogy legtöbbször a nagyok, akiktől az ember a legtöbbet várná, ők nem fogadták be, és az egyszerű, szegény emberek voltak azok, akik befogadták az isteni evangéliumot. Erre nagyon nehéz pontos választ adni, hogy ez miért van így, viszont azt láthatjuk, hogy Jézus senkit nem hagyott tanúbizonyság nélkül, mindenkivel megismertette az evangéliumának a lehetőségét, az erejét, és elutasítják Jézust, mert az a fajta isteni rend, amelyet Jézus bemutat számukra, az ő önzésüket, az ő önmaguk kiszolgálását és önmaguk boldogítását, ezt a rendet Jézus teljesen megbontotta. Tehát ez így már ők nagyon jól látták és tudták, hogy nem fenntartható, amennyiben Jézus befogadják.
0: Visszatérve a Lázár feltámasztásának csodájára, hogyan fogadták ezt a csodát a szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban? Látjuk itt, hogy a farizeusok nagyon ellenséges módon viszonyulnak. Ugye nehezen értjük meg, hogy miért, nincs rá pontos magyarázatunk. Vajon a sadduceusok azok, hogy fogadták ezt a csodát?
1: Igen, tehát találkozunk ezzel a két csoporttal az evangéliumokban, a sadduceusok és a farizeusok, de egy annyit említsünk meg róluk, hogy igazából már Krisztus előtti századokban kibontakozó pártok voltak ezek, amikor a görög hatás, görög kultúra a zsidó népet úgy rendesen a maga teljességében utolérte, a hellenisztikai kultúra és filozófia, akkor azok, akik ennek behódoltak és a vallást nem vették a maga komolyságában, ezek kialakítanak egy pártot, amelyet mi is sadduceusoknak ismerünk. Nem hittek a feltámadásban, nem hittek a csodákban, a Bibliának csak bizonyos könyveit fogadták el, ihletetként Mózes 5 könyvét az Ószövetségből. Ezzel szemben a farizeusok, azok, akik ragaszkodtak a konzervatív beállítottság, akik ragaszkodtak az Isten igéjéhez, szabályokhoz, értékeket igyekeztek megőrizni, átadni, és közöttük meglehetősen nagy feszültség volt. Rendszerint a saduceusok kapják meg a főpapi tisztséget ebben az időben, mivel hogy Róma kegyétől függött ennek megszerzése, és nyilván, hogy Róma inkább egy világiasi irányultságú párttal találta meg a közös szót. Tehát amikor azt látjuk, hogy a papok összegyűltek, a papi fejedelmek, akkor nyilvánvalóan, hogy itt a saduceusokról van szó. A farizeusok meg azok, akik jobban ragaszkodtak az ígéhez. Tehát mind a kettő számára azért egy nagy meglepetés volt Lázár feltámasztása. Saduceusok számára azért, mert ők egyszerűen a feltámadás lehetőségét tagadták. És íme most minden ráció ellenére itt a csoda. Vannak dolgok ugye ma is az életben, amelyek racionálisak, meg logikusak, meg észszerűek, meg stb. És akkor megjelenik egy csoda, és felülírja az összes elméletet. És akkor a csoda az bizonyíték, tehát döntő bizonyíték. Ugye az, amit lehet látni, és az, ami megtapasztalható, az végül is felülírja azt, amit ők korábban logikusnak láttak, vagy találtak. A farizeusoknak viszont azért volt meglepő a feltámasztás, mert ez bizonyította Jézus Krisztus messiási voltát. Ez bizonyította azt, hogy Jézus Krisztus az a messiás, akit az Isten elküldött, tehát ők az írást, a messiás várást nem jól értelmezték, és ha Jézus Krisztus maga a feltámadás és maga az élet, akkor mindenképpen rá vannak utalva. Ez megint az emberi büszkeséget porba hajtja. Tehát ők arra gondoltak, hogy a saját jótetteik, cselekedeteik, törvénytartásuk által kiérdemelhetik a mennyet. És itt rá kell döbbenjenek arra, hogy az élet Jézus Krisztusban van, az Isten fiában, nem pedig az ő engedelmességükben. Külső erőre van szükség. És ez az erő Jézus Krisztus. És akkor találjuk őket egy asztalnál, amikor mindketten rádöbbennek arra, hogy Jézustól azt, amit ők vártak és reméltek, nem fogják megkapni.
0: Köszönöm szépen. Egy zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: A János Evangélium a 11. fejezet 49. versében előlép ebben a tanácsban, ami összegyűlt a Jézus által elkövetett csodának megvizsgálására, és hogy milyen legyen a viselkedésük, hogy hogyan viszonyuljanak tovább Jézushoz. Előállt Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, és ezt mondta nekik: ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Az 51. vers ad egy magyarázatot is arra, amit mondott, ezt pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap vala jövendőt mondta, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Isten elszülett gyermekeit egybegyűjtse. Nos, az első kérdésem ezzel kapcsolatosan, ezzel a megjelenő személlyel kapcsolatosan az, hogy Kajafás ki volt ő, hiszen kétszer is említi a Szentírás, hogy abban az esztendőben volt főpap. Hogyan történt a főpapi szolgálat elfoglalása? Miért említi kétszer is azt, hogy abban az esztendőben volt főpap?
1: Igen, itt könnyen gondolhatunk arra, hogy ez az esztendő, azt fejeznénk ki, hogy csak egy évre volt kinevezve, vagy csak egy évig volt ez a tisztség. Sajnos nem, mert azt látjuk, hogy Kajafás már korábban, tehát a történelem az fejezés követhető, hogy korábtól ő már főpap volt, és főpapi szolgálatában marad. Itt én úgy értem, hogy János, az evangélista inkább azt akarja hangsúlyozni, hogy abban az évben, amikor Jézus Krisztus meghalt, tehát az ő éve a hangsúlyos, nem a Kajafás szolgálatának az éve. Márpedig az év, az egy nagyon fontos esztendő volt. És elsősorban János az evangéliumot a zsidóknak írja. És ezt láthatjuk, hogy tehát ő maga is ugye a papi családhoz tartozik, és olyan zsidó elemeket hoz bele, amelyek feltételezik azt, legalábbis az olvasó részéről feltételezik, hogy ismerik azért a zsidó kultúrát, nem úgy, mint Lukács, aki egyértelműen ír a görögök számára is. Tehát ez az év, Jézus Krisztus halálának az éve, és hadd említsük meg itt azt is, hogy ez egy profétikus év volt. Mert a Dániel könyvének a 9. fejezetében jövendőlésként találjuk azt, hogy Jézus Krisztus a Messiás mikor fog meghalni. Tehát Krisztus előtt 457-től számolva el fog telni 483 esztendő, amikor a Messiás felkenetik, és még eltelik 3,5 esztendő, amikor a Messiás kiirtatik, megölik a Messiást. És ez pontosan az az év, amikor Jézus Krisztus, a názareti Jézus meghalt. Tehát a Dániel könyvének 9. fejezetében meglelhető az az év, amikor a Messiás kiirtatik, egybeesik azzal az évvel, amikor Jézus Krisztust megölik, és ezáltal is bizonyítja, vagy az írás ezt is ezáltal is bizonyítja, hogy Jézus Krisztus volt a Messiás, aki abban az évben áldoztatott meg, amelyik évben a proféciában már 600 évvel ezelőtt meg volt írva pontosan a Jézus felkenetésének és halálának az esztendeje. Szóval itt én inkább ezen látom a hangsúlyt. Az az az év, amelyik beteljesítette a proféciákat.
0: Mennyire volt észszerű és jogszerű azzal érvelni Kajafás részéről, hogy jobb egy embernek meghalni a népért, mint az egész népnek elveszni? Miért jelentett fenyegetést Jézus? És a másik kérdés, amivel kiegészíteném, hogyan válhatott a nép megmentésére egy ember halála az ő szempontjukból?
1: Na, nagyon sok oldalú ez a kérdés. Mert vannak dolgok, amelyek nagyon elgondolkoztatóak, és tényleg teljesen igazat mondott bennük. Egyrészt az, hogy ő a főpap volt, és János később megjegyzi, hogy ezt pedig azért mondta, mert hogy ő volt a főpap ebben az esztendőben, és Isten felhasználja őt, hogy általa mondjon egy proféciát. Ugye egy korrupt főpap volt, de mégis Isten felhasználja őt, hogy általa mondjon ki egy nagy igazságot. Maga a rendszer, amelyet ő szolgált, Istentől kitalált rendszer volt. Maga a tisztség, amelyet bírt, Istentől adott tisztség volt. És bármennyire korrupt, ő tudja tisztelni azt a tisztséget, Isten, még annyira is megtiszteli, bármennyire korrupt az elfoglalója annak a tisztségnek. Isten még mindig annyira megtiszteli azt a tisztséget, hogy a korrupt ember által is egy nagyszerű proféciát mond. Mert igaz az, hogy Jézus Krisztus meghalt a népért. Tehát egymaga, és nem csak a népért, hanem az egész világért.
0: Itt megszakítalak, mert eszembe jut ugyancsak János evangéliumából a 3. fejezet 16. vers, amit nagyon sokan jól ismernek, hogy Isten az ő szeretetéből elküldi az ő egyszülött fiát azért, hogy ha valaki hisz ő benne, meg ne hajon, hanem örök élete legyen, el ne vesszen. Ugye egy meghal, hogy a többiek éljenek. Tehát végül teljesedik az, amit Kajafás mondott, ez volt Istennek eredeti tervében is, hogy Jézus egyként haljon meg, hogy a többieket megmentse, tehát az egész világot megmentse.
1: Kérlek, igen, és másik kérdés meg az, hogy ez a pap hogyan gondolt ezt? Tehát ő hogyan jutott ő el eddig a következtetésig? Tehát az, hogy kimondja a gondolatot, azt példabeszélek könyvében találunk ilyen igéket, hogy az ember gondolja meg az ő útjáit, de Istentől van a nyelv felelete. Tehát tényleg ez a felelet, ez nagyon szép, és nagyon ráillik Jézus Krisztus, aki meghal, érettünk, mindenkiért meghalt, az egész népért, az egész világért meghalt, hogy életünk legyen. Tehát ez szép ez a mondás. De hogyan jutott el idáig ez az ember, hogy ezt kiejtse? Ez már egy másik nagy kérdés. Ugyanis ő nem azért gondolta Jézus áldozatára, hogy ezáltal ő neki is üdvössége legyen, hanem ő arra gondolt, hogy meg kell menteni a népet mindenképpen, és meg kell menteni őket, magukat, a nép vezetőjét, akkor is, hogy egy igaz ember feláldoznak. Inkább halljon meg egy igaz ember, mint hogy éljen egy bűnös nép és egy bűnös vezetőség. Ma így summázhatnánk. Természetesen ő ezt nem látta. És őt úgy csapta be a sátán, hogy még ő örült neki. És még azt hitte, hogy jót tett. De körülbelül ez volt a gondolkozása, hogy inkább halljon meg egy ember, mint a nép. Mi meg azt mondjuk erre, hogy ez a gondolkozás azért nem volt jó, mert egy igaz embertől nem várhatjuk el azt. Nem igazságos, hogy meghaljon egy gonosz népért. Tehát nem várható el tőle. Nincs jogunk elvárni.

0: Korábban volt említve a római uralom. Vajon nem attól féltek, hogy ha a nép Jézus után indul és követi őt, kiemelkedő vezetőként tekintenek rá, és ebből kifolyólag a romaiak még nagyobb nyomással fognak uralkodni rajtuk, és ettől kellene megmenteni a népet, hogy ne, hogy veszélyt lássanak a rómaiak Jézusban.
1: Tehát egyszerűsítsük le, engedelmedele kicsit a történetet. Gyakorlatilag nekik mi az, ami nem stimmelt Jézussal kapcsolatosan? Egyetlen dolog nem férnek bennük, és pedig az, hogy létrehozzon Jézus egy olyan országot, amelyben Jézus van az első frontban, és ők esetleg a másodikban. Ezt nem tudták elképzelni. Ugyanúgy, ahogy Sátán nem tudta azt elképzelni, hogy Isten ül a trónon, és ő csak második. És még akkor is, hogyha ez a világ, ez egy élhető világ, ez maga az élet, az örök életnek a világa, hogy Jézus Krisztus, az Istennek fia, ül a trónon, és ural mindeneket, és szolgál mindeneket, és életet ad mindeneknek, és ő utána mindenki a maga helyén betölti a saját rendeltetését. De ez az életnek az útja. A másik pedig, amelyiket ők választottak, az az, hogy ők legyenek az első frontban, legalábbis amennyiben rajtuk áll. Az első tisztséget ők töltsék be, ne Jézus Krisztus ő előttük. Még akkor is, hogyha ez halállal jár végül is, mert halállal jár, hiszen Jézus bebizonyította, hogy csak ő tud hozni életet, és Jézus életet hoz is. Az a világ, amelyet Jézus vezet, az az életnek a világa. Lásd a Lázár feltámasztását. Ők ilyet nem tudnak tenni. Annak ellenére, hogy látták, hogy Jézus maga az életnek az ura, és Jézussal élhetnek örökké, inkább azt válasszák, hogy meghalljanak, csak ne legyenek a második helyen. És ez a bűnnek az abszurditása, hogy inkább választa a halált, mint hogy Isten foglalja el az életben az első helyet. És ők tulajdonképpen itt a két választás között választották azt, hogy inkább elutasítják Jézust.

0: Jézust. Hogy a rómaiak is képbe jönnek, igen. Mert mindenféle kifogást keresnek. Mert az ember az ilyen, hogy ezt így embert nagyon ritka látni, vagy találni, hogy őszinte legyen önmagával. Tehát az önzés és a hazugság az elválaszthatatlanul kéz a kézbe járnak együtt.
1: Ennek a tanácsnak a következtetése az, hogy Jézust meg kell ölni. Az 53. vers azt mondja, a ma naptól azért azon tanakodának, hogy őt megöljék. Sőt, azt látjuk, hogy nem csak Jézust akarták megölni, a 12. részben azt is megtudjuk, hogy magát Lázárt is meg akarták ölni, hogy eltüntessék a feltámadásnak bizonyítékát, amelyik ott volt közöttük, a nép között. Az emberek látták, tapinthatták azt a csodát, amit Jézus elkövetett. Hogyan sikerült, vagy hogyan dolgoztak tovább? Milyen módszereket kerestek, alkalmaztak arra, hogy Jézust valóban meg tudják majd ölni?
0: Ugye félnek a néptől. Tehát itt megint egy nagyon elgondolkoztató dolog, hogy azok, akik úgy tűnik, hogy a népnek a vezetői és bátrak, gyávák. Gyávák, mert félnek a néptől, nem mernek a néppel szembe lépni. Nagyon sokszor úgy képzeljük el mi emberek, hogy azok, akik a piramisnak valamilyen magaslatán vannak, azok a bátrak. Igazából nem. Azok a leggyávábbak nagyon sokszor is, és ők inkább a rendszernek a fogjai és áldozatai, és gondolok itt főként az e-világ működésére, és éppen ezért csendben akarják ezt tenni, hogy zendülés ne legyen, rejtve akarják elvégezni ezt a Jézus elejtést, és keresik az alkalmat ettől kezdve, hogy Jézus valami módon megfogják és megöljék. És végül látjuk a történetben, tudjuk azt, hogy Jézust megölik, elteszik láb alól. Ha jól rémlik, Eusébius egyház történetíró jelzi fel azt, hogy Lázárt is megölték, tehát valóban Lázár is a mártirok közé kerül, az első mártirok közé, mint Jézus követője, amennyiben igaz a történetírónak a fejezése. Viszont elveszítik ők is ugyanépet, mint a helyet, vagyis a templomot. Tehát végül mindent elveszítenek. És ennek a történetnek ez is egy óriási tanulsága, hogy feláldozzák Jézust, feláldozzák az igazságot azért, hogy megtartsák a népet. De a népet nem lehet el megtartani, és egy közösség nem tud megmaradni, amelyik az igazságot feláldozza. Tehát amelyik közösségnek fontosabb a mondjuk a maga közösség, mint érték az igazságnál, az a közösség nem marad meg. Eltelik ugye kevesebb, mint egy emberöltő, és Krisztus után 70-ben a rómaiak valóban eljönnek, és elveszik a főpapságtól a népet, a templomot elveszik tőlük, tehát sorsukra jutnak. És ennek az a tanulsága, hogy az ember, ha meg akarja tartani azt, amit nem tarthat meg, akkor elveszíti azt is, de elveszíti azt is, amit különben nem kellene elveszítsen soha, az örök életet.
1: Nagyon szomorú kép tárul elénk a történet vége felé, hogy annak ellenére, amit Jézus tett az emberekért, annak ellenére, amit a 3,5 évet tartó szolgálatában művelt szemük láttára, mégis megvetették, elutasították, és végül ármány módon ellene fordultak, hogy a halálát keressék, és végül halálra adták. Habár Jézus valóban azért jött, hogy életét adja, és megváltsa az emberiséget, lehetett volna ezt másképp is tenni, nem kellett volna feltétlenül ilyen módon bánni vele, mégis Istennek terve megvalósult volna. Jézus ott volt, előttük állt önmegtagadásának és önzetlen jóindulatának példájaként. Ismerték tiszta, odaszentelt életét. Egy rövid idézetben azt olvasnám Ellen White tollából, hogy ez a rövid 3 éves időszak mégis éppen csak annyi volt, ameddig a világ el tudta viselni megmentőjének jelenlétét. Mintha azt mondaná, hogy nem bírták volna többet, nem bírták többet a tiszta jelenlétét Jézusnak, nem bírták tovább elviselni. Jézus az üldöztetések, sértések életét élte. Ha születésére gondolunk, Betlehemből előzte egy féltékeny király. Názáretben elvetette saját népe. Jeruzsálemben ok nélkül halálra ítélték. Néhány hitű követőjével ideiglenes menedékre talál egy idegen városban. Őt, akit mindig megindított az emberi nyomorúság, aki meggyógyította a betegeket, visszaadta a vaklátását, a süket hallását, a néma a beszédkészségét, aki megetette az éhezőt, megvigasztalta a bánatost, elűzte őt a nép, amelynek megmentésért jött munkálkodni. Ő, aki a tornyosuló hullámokon járt, szavával lecsendesített a tenger dühös háborgását, aki ördögöket űzött, aki megtörte a halott szunnyadását, alvását, aki ezreket tartott ámulatban bölcs igéivel, képtelen volt közel férkőzni azok szívéhez, akiket elvakított az előítélet és a gyűlölet, és így azok végül makacsul elutasították a világosságot. Hát ez nagyon szomorú ez a kép, viszont legyen mindannyiunk nagy tanulságára, hogy Jézussal nem lehet, és Jézussal nem szabad így bánni. Jézust el kell fogadni, Jézust szeretni kell, Jézust meg kell ismerni, és hagyni, hogy vezesse az életünket. Ő maga kéri az első helyet az életünkben, és amikor megadjuk, akkor ő gondoskodó, szerető megváltóként vigyáz ránk és vezet. Azzal a céllal, hogy végül egy olyan országba vezessen, ahol minden nyílt lesz, minden kitárul mindenki elé. Nem lesznek rejtett gonoszságok, nem lesznek rejtett irítségek, féltékenységek, rossz indulat, hanem az örök jóság. Kívánom minden kedves hallgatónak, hogy ebbe az országba kerüljünk el, jussunk el Jézus kegyelme által addig is, legyen Jézus életünknek központjában, életünk első helyén, szívünknek központjában. Erre segítsen mindannyiunkat a Jóisten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, köszönöm Filip Lukács István lelkésznek a beszélgetést, László Attilának a technikai részét az adás felvételében. Elköszönök Önöktől, mikrofonnál Szász Károly Zsolt, viszont hallásra.
2: 101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Isten békével köszöntök minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában, és nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves fiatalok, akik követitek a mai beszélgetést, hiszen ma egy ifjúsági kerekasztal jön létre a Hit Történetek Fiatalok cím alatt. Ez immár a harmadik része a beszélgetéseinknek, amely keretén belül a fiatalok osztanak meg élettapasztalatokat velünk a hit teréről. Szeretettel köszöntöm a vendégeimet, be is szeretném mutatni önöknek, nektek. Ma három vendégem érkezett, Pálfi Miklós lelkipásztor, Apostol Krisztina és Kocsis Edvin. Köszöntelek a stúdióban, és nagyon örülök, hogy ma csatlakoztatok hozzám, és hogy bátorítani szeretnétek a hittapasztalataitokon keresztül.
1: Mi is köszönjük szépen a meghívást, és köszöntjük a nézőket és hallgatókat is.
0: Úgy szoktuk indítani ezeket a kerekasztalokat, hogy az elején a vendégeim röviden bemutatkoznak, úgyhogy megkérlek, hogy egy néhány másodperc erejéig egy sorra mutatkozzatok be, egy néhány szóban elmondhatjátok, hogy kik vagytok, mivel foglalkoztok, és hogyan jellemeznétek a mostani életszakaszotokat egy néhány szóban.
2: Kocsis Edvin vagyok, jelenleg Kolozsváron tanulok, az Ungfrau Julia Háczi Gyarmati Orvosi és Gyógyszeresztészeti Egyetemen. Nagyon szeretek olvasni, a prioritásaim közé tartozik a kreativitás, a barátokkal való együttlét, illetve a jelenlegi helyzetemet azt inkább zsúfoltnak, valamint élménydúsnak írnám le.
1: Én Apostol Krisztina vagyok, marosvásárhelyi származású, de itt tanulok Kolozsváron a György Dimál Zeneakadémián, harmadéves vagyok, és a fő szakom a zongora. De úgy az emberek inkább a körülöttem élők az éneklésről ismernek. És hát nagyon szeretem az embereket, a kommunikációt, az együttlétet másokkal. Inkább ezt mondanám.
3: Pálfi Miklós lelkész vagyok. Prioritás közé tartozik a prédikálás, bibliatanulmányozás, olvasás, tanítás, a családom föltétlenül a legelső prioritás, de Isten után, és hát az emberek között való szolgálat, ezek.
0: A következőkben egy rövid kérdezek, feleletet mondok rész következik. Én fogok kérdezni, ti fogtok felelni, és két alternatíva közül kell válasszatok. Kérlek, hogy magyarázat nélkül csak válasszatok egyet a kettő közül. Hogyha kellene választani a zene és a csend közül, akkor mit választanátok?
2: Csend.
1: Zene.
3: Csend.
0: Szív vagy értelem?
2: Értelem.
1: Szív.
3: Értelem.
0: Színpad vagy háttérmunka?
2: Színpad.
1: Színpad.
3: Háttérmunka.
0: Rend vagy spontaneitás?
2: Rend.
1: Spontaneitás.
3: Rend.
0: Hivatás vagy megélhetés?
2: Hivatás.
1: Hivatás.
3: Hivatás.
0: Na, ebben egyezik mind a három válasz. Egyedül feltöltődni, vagy emberek között lenni?
2: Emberek között lenni.
1: Emberek között.
3: Egyedül.
0: Remény vagy türelem?
2: Remény.
1: Remény.
3: Remény.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
2: Rövid ima.
1: Hosszú ima.
3: Rövid ima és sok tanulmányozás.
0: Csoda vagy tanítás?
2: Tanítás.
1: Csoda.
3: Most tanítás.
0: És Isten inkább közeli vagy távoli?
2: Közeli.
1: Közeli.
3: Egyre közelibb.
0: Nagyon örülök, hogy ezekben a rövid feleletekben is segítek abban, hogy jobban megismerjünk titeket. Az első kérdésben megismertük azt, hogy kik vagytok. A második kérdés keretén belül megismertük azt, hogy mik a fontos értékek számotokra a hit terén. És a harmadik kérdéspontban megismerjük jobban azt, hogy honnan származtok, honnan szereztétek ezeket az értékeket az életetekbe, adta át nektek. Ezért a harmadik kérdésem úgy hangzik, hogy milyen közegben nőttél fel? Jelen volt ebben a hit, illetve mit jelentett számodra gyerekként Isten?
2: A bemutatkozásnál nem említettem, de Székről származom. Egy félig adventista és félig református családban nőttem fel. Édesanyám adventista, édesapám pedig református karéi között nevelkedtem. Mind a két hitvallásból egy-egy apró szemcsét kaptam. Így lettem talán egy teljes egész, hogyha mondhatom így. Viszont valami mégis hiányzott, és valamit mégis úgy hiányoltam. Talán az, hogy a hitnek nem volt akkora intenzitása az életemben, gyermekkoromban talán ezt a dolgot az a kettőség okozhatta. Viszont úgy édesanyám, úgy édesapám azt a hitvallást és azt a nevelkedést, amit ő képviselt, azt átadta számomra. Soha nem kaptam tőle tiltásokat vagy rossz nevelkedést. Anyukám mindig az imaházban való létet erősítette, a szombatiskolákon való ott létet támogatta, valamint a Biblia tanulmányozásra fektette a legnagyobb hangsúlyt a nevelésemben. És én úgy gondolom, hogy nehezen, de sikerült is neki. Mindig egy imával kezdtük a napot, akár emlékszek vissza, hogy óvodába mentem, vagy iskolába mentem, mindig egy imával kezdtük a napot, és úgy éreztem, hogy ez az ima segített abban, hogy az aznap fel tudjak töltődni, valamint közelebb kerüljek egyre jobban Istenhez. Habár kicsikoromban még úgy nem biztos, hogy úgy fogtam fel, hogy az imának és a hitnek, a vallásnak milyen prioritása lesz majd későbbiekben az életemben, nagyon sokat, így visszagondolva, nagyon sokat számított. Isten számomra talán egy befogadó kéz volt, egy olyan hely, amely megnyugvást adott számomra, valamint a nehezebb időszakaimban egy konkrét válasz.
0: Talán megismerik ezt a nehéz helyzetet is, és hogy milyen választ kaptál Istentől, de még azelőtt Krisztinára is kíváncsiak lennék, hogy megismerjük azt, hogy a te gyermekkorod hogy néz ki, és hogyan befolyásolta a nevelés, amit a szülőktől kaptál, a hitéletedet.
1: Én nagyon áldottnak mondanám a gyerekkoromat. Teljesen adventista családban nőttem fel. Főképpen a nagymamám tanított rengeteg éneket már kisgyerekkoromtól, és mindig az imaházban, amikor ünnepélyek voltak, szereplések, akkor énekeltem, mondtuk a verseket, én is, a testvéreim is. Mindig ott voltak szülők is, nagyszülők is, és az ismerősök, akik támogattak minket. Azt mondanám, hogy nem is ismertem soha más életet, csak ezt, nem is tudom, milyen lehet más fajta neveltetésben részesülni. És hát gyermekként én ezt ismertem. Nem mondhatom feltétlenül, hogy a kapcsolat Istennel már olyan régtől mély volt és elkezdődött. Szerintem nem tudatosult bennem. Tudat alatt biztos, hogy ott volt. Ugye kisgyerekként nem fogja fel az ember. Inkább a szülők, vagy ha mondtam egy gyermeki imát, ők látták a hatását, én úgy nem fogtam fel feltétlenül. És úgy körülbelül 13 éves koromban tudatosult bennem, hogy én tényleg beszélhetek Istennel, tényleg ő egy folytonos jelenlét lehet az életemben, olyas valaki, aki mindig ott van, és nem csak szombatonként, és amikor imádkozunk, hanem úgy tényleg a mindennapokban segítés ott van. Úgy emlékszem, ahogy ez bennem tudatosult, és imádkoztam, és láttam az eredményét, és kértem, és megkaptam, és csodák után áhítozott az én szívem, és mikor tényleg megtörtént, akkor láttam, hogy nagy az Úr, hogy ez tényleg így lehet, és emlékszem, mennyire boldog voltam, és meséltem otthon, hogy ez történt, az történt. Úgyhogy körülbelül akkor kezdődött úgy tényleg bennem személyesen, és nem azért, mert a család ihletett rá.
0: Gyerekként hogy képzelted el azt, hogy milyen leszel, amikor felnőtt leszel, és itt most nem csak a hit életre gondolok, hanem arra, hogy fog kinézni Apostol Krisztinának a személyisége, az életpályája, a személye. Volt egy ilyen elképzelés egy gyermekkorban erről?
1: Én azt mondanám, hogy konkrétan nem gondoltam rá, különösebben nem emlékszem, hogy lett volna, hogy én most akkor ez leszek. Volt bennem egy ilyen, hogy orvos leszek, mert nagyjából mindenki az akart lenni, nem tudom, úgy volt bennem egy ilyen, hogy akkor nyilvánvaló, hogy orvos leszek, mi más lennék. És azon kívül azt tudtam, hogy szép családot szeretnék majd, ez megvolt bennem. Azon kívül nem igazán gyerekként nem gondoltam bele. Csak mentem mindig, ahogy jött, mindig mentem az árral igazából.
0: Mikor érezted legelőször azt, hogy a zene számodra több, mint egy hobbi? Mikor fedezted fel, hogy ez lehet akár a te saját életutad?
1: Mikor egyetemre kerültem, szerintem, akkor jöttem rá, hogy ez most már tényleg nagyon komoly, most már lassan a szakmám, ezzel foglalkozom, és nincs is miért bármi másra váltani, mert ez tényleg, és szeretem is csinálni, és látom, hogy tényleg lehet az embereken is segíteni vele, vagy tanítani, és sok szép tapasztalatom volt emiatt, úgyhogy nagyon örülök, hogy erre vezetett az utam más területek helyett.
0: Így röviden, hogy vezetett ide ez az út a zenéhez? Tehát onnan fedezted fel, hogy ez érdekel téged, és még az ennél a kérdésem itt, hogy a dalon keresztül felfedeztél egy kapcsolatot is Istennel?
1: Természetesen, igen. Már azt hiszem, már úgy 12-13 éves koromban, ugye énekeltem is előtte, de elkezdtem a saját énekeimet írni, és alkotni őket, és ott is éreztem, ahogy nem is feltétlenül én csinálom, csak valahogy jön magától, és én csak le kell írjam azt, ami tulajdonképpen fentről jön. Nagyon ilyen szép tapasztalat volt, és éreztem, hogy itt nem csak én vagyok, itt ott van az Isten is, aki segít, hogy ezeket megcsináljam, és hát a dalról és az éneklésről és a zenéről, meg az Istennel való kapcsolatról azt is mondanám, hogyha már itt megkérdezted, hogy általában úgy érzem, hogy a boldog, vidám énekek azok a mennyei légkört szimbolizálják valamilyen szinten, a vidámság az a bőség, az a boldogság, és a szomorkásabb énekek inkább az Istent kereső embert jelképezik, aki ugye elszakadt tőle, és az Úr valahol távol van, de érzed, hogy próbálod elérni, hogy az ének által próbálsz hozzászólni, és tudod, hogy hallja, de távol van.
0: Edwin, gyerekkorodban te hogyan képzelted el azt, hogy milyen leszel, amikor nagy leszel? Hogy képzelted el a felnőtt Edwint?
2: Azt kell tudni, hogy eléggé nagyra vágyó és maximalista kisfiú voltam. Nagyon sok mindent elképzeltem magam elé, hogy mi lesz majd a jövőben. Mi leszek, ha nagy leszek? Mi lesz az álommunka? Mi lesz az álom terület, amelyen fogok majd dolgozni. És igazából én mindig csak vágytam, és próbáltam azokra a területek felé menni, és olyan dolgokat csinálni, és olyan dolgok köré terelni a gondolataimat, amelyek segítségével ezt meg tudom majd a későbbiekben is valósítani. Megpróbáltam nem eltérni az utamról, azokról a dolgokról, amiket én kiterveztem magamnak. Én mindig egy egészségügyi munkát képzeltem el magamnak, egy olyan munkát, ahol empátia, ahol a paciensekkel való kommunikáció, ahol egy olyan közeg van, egy olyan kórházi közeg, amelyben lehet érzékelni az elveszettséget, viszont be lehet vinni nagy mértékű hitet, reményt, és nem csak a múlandóság van a főszerepben, hanem igenis van az, hogy igenis meggyógyulok, mint paciens, vagy igenis, ez nem egy olyan gödör, amiben beleestem, hanem ebből ki tudok mászni. És nem elég csak a saját tudásom, nem elég csak a saját erőfeszítésem, hanem ide kell valaki, kell a hited, kell Isten, amely téged a kezével felemel. Nagyon fontos dolgot szeretnék itt kiemelni, hogy, hogy igazából a gyermekkori gondolatok azok nagyon tudnak hatni majd a későbbiekben, viszont a felnőtt koron már egy másik gondolatot kialakulni, és valahogy a kettő össze tud függni, és nálam össze is függött, és mindig vágytam egy olyan családra is majd, ha a későbbiekre nézek, amely egy adventista kört fog nekem úgymond kiegyenesíteni, biztosítani, és azt tudom biztosítani a gyerekeimnek, hogy egy összhang, egy szombat úgy telik el, hogy mindnyájan egy útra fogunk térni, és egy a célpontuk azon a szombaton, az imaház, a hét, az Istennel való kommunikáció, és valahogy a kommunikáció is közöttünk egy légtérben, ugyanazon témán történjen.
0: Te nagyon hosszú úton elképzelted azt, hogy milyen lesz az életed felnőttként. Most, hogy megtapasztalod az életed felnőttként, és találkozol, vagy találkoztál a tudományokkal, volt olyan pillanat, vagy olyan tanulmány, ami megingatta a hitedet Istenben, ugyebár a tudományok terén előfordulnak olyan beállítottságú elméletek is, amelyek nem keresztény kiinduló pontból jönnek létre. Ezzel találkoztál már, megingatta-e a hitedet? Ha igen, akkor hogy hoztad ezt egyenesbe? Ha nem, akkor mit gondolsz erről?
2: Hát sok minden történt, amióta ugye elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat. Azon a téren, amit ugye mindig is arra a szakterületre próbáltam haladni, amely ugye közelít majd a célom felé. Mivel az egészségügynél vagyok jelenleg, ezért az egészségügy szerintem az a legeslegmélyebb szakterület, amelyben úgy az emberi mélységet, de a külső környezeti hatásokat is megérzi az ember. Úgy tudomány, úgy moralitás által. És amióta itt az egyetemen vagyok, történt egy olyan dolog, amikor bementünk egy bonctanterembe, és ugye odaálltunk, körbeálltunk, néztük a testet, és tanulmányoztuk. Nagyon érdekes volt, nagyon tetszett a légkör, maga nagyon szomorú volt az egész helyzet, hogy egy azelőtti emberi lélek, konkrétan egy energiával telt pár évvel ezelőtti ember, az most már konkrétan a bonztan tárgyává vált, ez szomorú volt, és annyira elgondolkodtató volt, hogy ezelőtt pár évvel valaki az élet és a halál rétege. Konkrétan az, hogy mennyit ér az életünk. Az, hogy egyszer élünk boldogan, és néha nem is vagyunk hálásak azokért a pillanatokért, amik körülvesznek, és utána pedig ki tudja, hogy mi történik majd holnap. És ugye az első dolog, ami eszembe jutott a holtestnek a meglátásakor, a teremtés története, hogy az Úr mennyire csodákat művelt, hogy ez a test itt előttem mennyire komplex, de egyben, hogyha nem is teljes egészében, ugye élő példában látja az ember akkor a működést, akkor is még így is mennyire csodálatos az, hogy mennyire sok mindent és csodálatosan művelte az Isten a teremtését. Valamint elgondolkodható volt az is számomra, hogy vajon az élet mennyit ér számunkra. Hogy vajon az élet akkor ér véget egy keresztény embernek az életében, amikor meghalunk, vagy van mennyei érték, van hit, amiben hiszünk, és amikor meghalunk, valahol egy új kezdődik. Egy olyan új, amire mindenki vágyik. Csak boldogság, csak öröm, csak hit, és együttélés.
0: Köszönöm, hogy ilyen nyíltan válaszoltok a kérdésekre. Miklós, most neked szeretnék feltenni egy kérdést, egy általánosabbat, ami az emberek és a fiatalok életpályáját érinti inkább. Mit gondolsz, Isten mindenkit valamilyen céllal hív el az életben, az életre, és hogyan ismerheti fel valaki azt a célt, amit Isten szeretne rendelni neki?
3: Ez egy nagyon összetett dolog az életben, hogy elsősorban, hogy felismerjük, hogy mi az a cél, amit az Isten az embereknek szánt, másodszorban pedig, hogy azt a célt az én életemben hogyan tudom azt felismerni. Tehát elsősorban Istennek van egy általános célja minden emberre, Jézus azt mondja a János Evangélium a 10. fejezetének 10. versében, hogy ő azért jött, hogy életük legyen és bővölködjenek. Egyértelmű, hogy Jézus Krisztus nem csak a földi életre gondol, hogy ő azt akarja, hogy itt is éljünk, mert a földi életnek ebből a szempontból egy célja van, hogy az embert Isten országába tudja vinni. Ha ez nem történik meg, akkor az Isten céljai közül semminek sincs értelme. Ha ez megtörténik, hogy az ember rátalál az Isten, vagy Isten, az ember megengedi az Istennek, hogy rátaláljon az emberre, akkor nagyszerűen megtestesülhet ez a célja az Istennek, hogy örök életre jusson az ember. De gondolom, hogy a te kérdésedben nem ezt akartad megfogalmazni, hogy mi az Isten célja az emberrel, hanem egy személyre szabott dologról van szó, hogy miközben az Isten keresi az embert, hogy örök életre vezesse, és hogy az ember engedjen neki, hívő legyen, Isten fogadja az ő szívébe, ezen túlmenően, hogy igazából mit is kezdjen a saját életével, és akkor ide jön a szakmaválasztás, ide jön a párválasztás, az, hogy hol fogok lakni, és rengeteg egyéb az életbe. Hogyha ez a kérdés, akkor három dolgot szeretnék mondani röviden. Az első, a Bibliában, amikor az emberek nem tudták pontosan, hogy mit akar az Isten kezdeni velük, akkor jelet kértek a jó Istentől. Én ezt a dolgot nem javasolom senkinek ma. Ez egy nagyon kockázatos dolog. Elég sok olyan emberrel találkoztam, akik megpróbáltak jeleket kérni, és összezavarodtak. Nem tudták megérteni a jelekből, hogy is legyen. Amikor Istentől jelet kértek a Bibliában valamikor, azok nem abban a szituációban voltak azok az emberek, amelyekben mi vagyunk. A Szentírás azt mondja a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versében, hogy mi, akiket körülvesz a bizonyságoknak eme nagy fellege, azokat nem vettek körül, például Gedeon. Gedeon mögött nem volt annyi ezer éves történelem, ahol az Isten megmutatta olyan sok nemzedéknek már, hogy mi az ő akarata és az ő célja. Például Pál apostol az első korintusi levél 10. fejezetében azt mondja, itt a 11. versben, hogy mindezek, és visszautal a sok ezer éves történelemre, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Most mi olyan sok ismerettel rendelkezünk a Bibliában, hogy azokból nekünk meg kell tanulni kihámozni az Isten akaratát, hogy legalább azt, hogy mi az, amit biztos, hogy a Isten nem akar tőlünk, vagy nem szeretne a mi életünkbe, ezt meg tudjuk tanulni a Bibliából. Tehát az első dolog, az első, amit mondtam, hogy ne foglalkozzunk a csodák, vagyis a jelekkel, mert nagyon félrevezetőek lehetnek, és összezavarhatnak minket. De akkor mi marad? Marad kettő. Az egyik a Szentírásnak egy nagyon alapos ismerete. Áttanulmányozni a bibliai személyek életét, hogy hogyan vezette Isten őket, mi az, amit Isten elvárt ők, mi az, amit Isten nem szeretett volna, hogy az életükbe kerüljenek. De ha mondjuk ez nem elég, mert nem mindig elég. A Biblia nem mondja azt, hogy én most orvos legyek, ügyvéd legyek, vagy mit tudom én, gépészmérnök legyek. Nem mondja ezt így el a Biblia. És ez egy kicsit nehezebb. Párválasztás esetében egy kicsit könnyebb, mert megvannak a bibliai elvek, amelyeket én, ha megismerek, akkor az már egy nagyszerű kritérium ahhoz, hogy eldöntsem, hogy ez lehet, erről lehet szó, arról nem lehet szó. Viszont, amikor a Biblia ismeretem nem segít, vagy nem annyira konkrét, hogy döntsek, hogy igazából mit is akar az Isten tőlem, konkrétan, pályaválasztás és így tovább, akkor megvan az isteni gondviselés. És az Isten tud kapukat nyitni számunkra az életbe, és tud kapukat bezárni számunkra az életbe. Amikor bezárul egy kapu, ne erőltessek dolgokat. Persze, itt most nem erkölcsi törvényről van szó, mert azt tudom, hogy azt ne. De amikor nem ilyen dolgokról van szó, ami erkölcsileg, nem jó vagy rossz, hanem csak egyszerűen ez is és az is jó, mint hogyha például a páromnak viszek egy rózsát, vagy egy tulipántot, vagy egy náciszt. Ez erkölcsi értelemből semleges. Amikor ilyen szituációk vannak, akkor van az isteni gondviselés, én kérjem az Istentől, hogy jó Istenem, kérlek, ha te akaratod ez, akkor tegyél kedves engemet azok az emberek előtt, és nyisd meg számomra a kaput, ha pedig úgy látod, hogy nem nekem való, akkor zár be minden lehetőséget, minden kaput, hogy ne járjak egy olyan úton, ami nem válik a javamra. És ezt hívják isteni gondviselésnek, én ebben bízok. Az én életemben többször megtapasztaltam, hogy voltak kapuk, amelyek bezárodtak előttem, voltak, amelyek kinyíltak előttem, és nem jó erőltetni egyiket vagy másikat. Ha valami nem megy, ne erőltessük. És akkor ezt a kettőt látom én egészségesnek, tehát a jó Biblia ismeretet és az isteni gondviselésre való hagyatkozást, amit nem kell erőltetni.
0: Köszönjük szépen a választ, hogyha elgondolkodhatok-e azon, hogy hogyan lehet a szakmában Istent szolgálni abban a szakmában, amit választottatok magatoknak, akkor ezt hogy képzelitek el, hogy valósul meg a valóságban is az Isten szolgálata? Például Krisztina, te esetedben a zenével tudsz hitet közvetíteni az embereknek, és ha igen, akkor ezt hogyan teszed?
1: Nekem hirtelen a gyülekezeti szolgálatok jutottak eszembe, ugye kísérni a gyülekezetet az orgonával, énekszolgálatokkal, versekkel részt venni, besegíteni a programban, a gyerekekkel foglalkozni, stb. Azon kívül pedig, ugye a zene az egyik legerősebb, legerőteljesebb mód arra, hogy hitet közvetíts, vagy hogy eljutasd olyan emberekhez is, akik lehet mondjuk nem feltétlenül érdeklődnek ez iránt, de például, hogyha szép az a bizonyos ének, akkor meghallgatják, vagy lehet, hogy érdekesnek tűnik nekik, vagy egy kórus, vagy egy koncert, hogyha meghívod egy koncertre, akkor eljönnek, mert kíváncsiak, vagy hát na, mégiscsak koncert, és akkor eljönnek, és lehet, hogy a Szentlélek tényleg dolgozik a szívükbe, hogy megérinti őket, majd akarnak esetleg még egyszer eljönni, vagy úgy felkelti az érdeklődésüket, és akkor kérdezősködhetnek is, hogy ezt miért így, ezt miért úgy, de ez nem a zene terén, de ez már egy másik dolog.
0: Hogyan lehet az egészségügy terén hitet közvetíteni az embereknek?
2: Talán az egészségügy az egyik olyan terület, amelyen az embereket legjobban lehet érni, ahogy már ezt említettem. És ha bár az egészségügy mindig csak arról szólt, hogy orvosok legyünk, asszisztensek legyünk, egészségügyi dolgozók legyünk, és gyógyítsunk. Senki nem veti arra a gondját, hogy vajon ez a gyógyítás elég ahhoz, hogy a beteget konkrétan megérintsük lelkileg, vagy valami kell hozzá, valami plusz. Szerintem a legfontosabb az egészségügyben az, hogyha akár egy orvosról, akár egy egészségügyi szakdolgozóról beszélünk, hogy nem elég az, hogy meggyógyítom a beteget. A legfontosabb az, hogy empátiát közvetítsek, hogy emberséget közvetítsek, és éreztessem azt a beteggel, hogy ember vagy. Hogy nem egy tárgy vagy, hogy fontos vagy. Hogy fontos vagyok valaki számára, fontos az orvosomnak az, hogy én meggyógyuljak is. És érzem azt a szeretetet, érzem azt a körülvett örömöt, vagy azt a törődést, amelyet akár egy asszisztens, akár egy orvos át tud adni egy betegének. Mert a legeslegvégén, amikor a beteg mondjuk meggyógyul, akkor nem az fog megmaradni neki, hogy az a konkrét folyamat, amelyben megvalósult a gyógyulása, hogyan zajlott, mert az olyan természetes, hogy egy orvos gyógyít, hanem az, hogy hogyan volt bánva vele. És igazából szerintem ez az emberség, az empátia, a kommunikáció, az együttérzés által tudjuk leginkább a hitünket és a nyugodtságot közvetíteni Isten által egy ember felé.
0: Krisztina, hogyha eltekintesz attól a szakmától, amit választottál magadnak, vagy akár ezen belül is, tehát nem kötelező, hogy ezen kívül beszéljünk a következő kérdésben, érezted azt, hogy Isten felhasznált téged arra, hogy valakinek az életében jelen legyél, valakin segítsél, konkrétan szolgáljál valakinek valamilyen jóval?
1: Igen, biztos, hogy számos eset volt. Most hirtelen egy jut eszembe, ami most nagyon nemrég történt, nagyon aktuális, igen, köszönöm. Nemrég történt, körülbelül egy hónapja, mikor volt ez a Dingrija Pentrutine Expo. Hívtak, hogy menjek én is besegíteni. Nem feltétlenül akartam, mert nagyon sok teendőm volt az egyetemen, és elég zsúfolt volt a program, de azt mondtam, hogy jó, mégiscsak elmegyek. És magammal vittem a zenefizetemet is, mert volt valami házi feladatom. Minden esetre ott volt egy kis szünet, ami között ugye bemutattuk a dolgokat, és volt egy kis szünet, és akkor leültem, és elkezdtem élni a házi feladatomat, hogy azzal is haladjak. És oda jött ugyanúgy egy besegítő személy volt, egy apuka, aki kérdezte tőlem, hogy a zenével foglalkozom, vagy egy egyetemista vagyok, és akkor mondtam, hogy igen, harmadéven tanulok, és szeretem is csinálni. És kérdezte, hogy nem tudnék-e a kisfiának segíteni, mert most ment 5. osztályba, és eddig nem volt zeneiskolába, és le van maradva a többiekhez képest, és akkor nagy szükségük lenne egy segítségre, és nem tudják, hogy kit kérhetnének meg. És hát én mindig is zeneelméletet akartam tanítani, úgyhogy ez annyira jól is esett egyrészt, és másrészt tényleg éreztem, hogy ez biztos, hogy Isten akarata volt, egyrészt az, hogy ott voltam, és másrészt, hogy még a zenefüzetet is elvittem, mert zsúfolt volt az egész program, és hogy haladjak valamivel, és hogy olyan csodálatosan alakult az egész helyzet. Aztán írta az anyuka is, hogy sokat imádkoztak azért, hogy valakit küldjön, vagy valaki jelenjen meg, aki besegíthet, mert tényleg nem tudták, hogy mit csináljanak, és tudtam, hogy akkor ez biztos így kellett legyen, és szerintem nincsen annál szebb érzés, amikor valakinek válasz vagy az imájára. Úgyhogy így ezt mondanám most.
0: Edwin, a te életedben volt hasonló tapasztalat?
2: Igen, konkrétan egy aktuális esetről szeretnék beszélni. Amióta eljöttem Kolozsvárra egyetemre, azóta így új emberekkel veszem körül magamat, és a legutóbbi esetben az történt, hogy egyik óra után így kijöttünk az órák az egyetemről, és elkezdtünk beszélgetni. És úgy valahogy valamilyen formátumban rám kérdezett az egyik ismerősöm, hogy én hogyan nevelkedtem, mit jelent számomra a hit, mit jelent számomra a vallás, hogyha prioritás volt a családomban ez az egész téma, és úgy elkezdtem beszélni az élettapasztalataimról, amennyi eddig volt, az Istennel való kapcsolataimról, ahol ugye amiket eddig tapasztaltam az életem során, és úgy elkezdtem beszélgetni erről a bibliaolvasási programról, hogy nekem lehetőségem voltam a tavaly kiolvasni valamilyen szinten a Bibliát, és hogy mennyire bele tudtam ásni magamat, és hogy mennyire fontos az egész Bibliának az olvasása. És úgy elkezdte érdekelni az egész dolog, és úgy mondtam neki, hogy van egy ilyen program összeállítva, hogyha szeretnéd, akkor elküldöm. A program az már lejárt, viszont konkrétan a program szerint is ugyanúgy kiolvashatod egy év alatt. És úgy eltelt egy idő, egy hét, két hét, és úgy egyszer csak küld egy fényképet nekem online, hogy egy Bibliáról, és a program, hogy ki van nyomtatva neki az asztalon, figyelj Edwin, elkezdtem olvasni a Bibliát. Valahogy úgy éreztem, hogy annyira jól esett az egész dolog, hogy valahogy lehetséges, hogy az én a miattam kezdte el az egész Biblia olvasást, valahogy úgy Isten segített abban, hogy közvetítsek valamit, és a másik személy úgy kapott egy ilyen löketet, kapott egy erőt, és elkezdte a Bibliát olvasni ezáltal. És nagyon éreztem az Isten jelenlétét, hogy felhasznált valamire, ami másnak az életében egy nagyon-nagyon fő dolog volt.
0: Mindketten eszközök voltatok Isten kezében, és hála legyen az Úrnak ezért, hogy igennel válaszoltatok erre az élettapasztalatra, amit ők nektek adott. Hogyha a következőkben a jövőről kellene egy picit gondolkodnotok, akkor mi jut eszetekbe a jövőről? Milyen gondolatotok van szakmai téren, de nem csak?
2: Hát, hogyha talán a gyerekkori énemet kérdezném meg a jövőről, akkor valahogy úgy a jövő szemléletet nagyon ilyen félelemmel írnám le, és nagyon összehúzódással és önbizalomhiánnyal. A jelenlegi esetemben pedig, a jelenben való önképemet pedig úgy tudnám leírni, hogy a jövőt azt egy feladatnak látom. Egy célnak látom, és a félelem az nem egy akadály már számomra, hanem egy olyan pont, amelyen át kell, hogy lendüljek. És most már, ahogy egyre jobban nő az ember, vagy egyre jobban sok mindenem megy keresztül, tapasztalatokat él át, egyre jobban rájön arra, hogy

0: tanultam. Közben oké, ez is beleszámít valamilyen szinten, mert ha nem tanultam volna, akkor nem sikerült volna. Viszont ezt az erőfeszítést, az erőt, hogy én fel tudtam maradni egész éjjel, az Isten adta nekem. És igazából most már megértettem azt, hogy a jövőm Isten kezében van. A jövőm egy lehetőség, amelyet én és Isten formálunk együtt. És én tényleg most már nem azt mondom, nem hibáztatom magamat, ha valami nem úgy jön össze, hogy elképzeltem, hanem én mindig azt mondom, akár egy vizsgálat, akár egy nagy folyamat előtt, ami bekövetkezik, vagy be akar következni, hogy Istenem, én ezt rád bízom. Ha te látsz a jövőben ebben a feladatkörben, vagy ebben a folyamatban, akkor sikerülni fog. Ha pedig nem, akkor azt is el kell, hogy fogadjam. És ez nyugtat igazából, hogy akármit, amit neki kezdek, akármit, amit eltervezek, először egy imával kezdem el, én az enyémet, amit tudom, hogy meg kell, hogy tegyek, azt beleteszem, és a végén azt Isten zárja le.
1: Krisztina, te hogyan gondolkodsz a jövő felől? Izgatottan, vagy aggodalmakkal teli?
2: Most jelenleg teljesen izgatottan és reménnyel eltelve. Valószínűleg 2 évvel ezelőtt nem tudtam volna, hogy egyáltalán, hogy mit mondjak erre. Volt egy időszakom, amiben nagyon úgy éreztem, nagyon rossz lelkiállapotban voltam, és nem is tudtam, hogy mi is lesz velem, teljesen el voltam vesztődve, de jelenleg azt érzem, hogy pont azon az úton haladok, amin haladnom kell, és csak így kell tovább mennem. És hát remélem, hogy ugyanígy nagyon egy ilyen dús programom lesz, tele eseményekkel, és besegíthetek több alkalommal, ahol csak lehet.
1: Miklós, hogyha röviden kellene válaszolni arra a kérdésre, hogy miért nem érdemes félnünk a jövőtől, akkor mit válaszolnál, illetve hogyan tudja az ember rábízni életét és Isten kezébe helyezni ezt?
3: Hogyha ezt abszolút leegyszerűsítenénk a jövőt, akkor két perspektíva van. Az egyik perspektíva, hogy mi meghalunk. És ezt jó tudni. A másik perspektíva az, hogy az embereknek egy része örökké élni fog. És ez a második perspektíva attól függ, hogy én hogy rendezkedtem be ebbe a rövid kis életbe, ami itt van a Földön. Hogyha én ezt a kettőt, mind a két perspektívát magam előtt tudom tartani egész életembe, hogy mind meghalunk, és az élet értelmetlen, de ugyanakkor az embereknek egy része úgy tud élni ebbe a rövid életbe, hogy a Jóisten örök életet ad neki, akkor nekem többi nincs veszíteni valom, mert úgyis meghalunk mind, nincs mit veszítsek. Hogyha úgy rendezkedem be, hogy örök életre készülök fel, ez elkerülhetetlen, hogy ne járjon bizonyos hátrányokkal, amitől nekem nem kell félnem, mert így is úgyis elveszítek dolgokat. Hanem, hogyha megtanulok Istenben bízni, hogy amit én itt elveszítek, ő úgyis kárpótolni fog, mert Krisztusban fiává fogadott, akkor nincs mitől félnem. Minden így is elmúlik. Megmarad az, amit a Jóisten hoz létre ebben a rövid kis életbe számunkra, és akkor nem kell félni.
1: Van még egy néhány kérdés számotokra, és Miklós, kezdeném veled a következő kérdést. Meg kérlek, hogy ezeket is röviden fogalmazzátok meg a választ. Mi az a talentum vagy ajándék, amiért hálás vagy? Azon kívül, amit ismernek rólad, nem ismerünk annyira jól, Miklós, úgyhogy te akár ilyet is elmondhatsz nekünk, de hogyha röviden beszélnél erről az adottságodról, akkor mi lenne ez, és hogyan fedezted fel?
3: Nem nagyon szeretek magamról beszélni. Én nekem nagy bizalmam van abba, hogy mások eldöntik, hogy milyen ember vagyok. Viszont, hogyha tényleg most már egy ilyen helyzetbe kerültem, hogy egy dolgot szeretnék mondani, én nagyon szeretek olvasni.

0: hogyha olvasnom kell, akkor én akár napokig, hetekig is képes vagyok rá. Most már sajnos nincs időm rá, tehát az elmúlt 20 év alatt nem volt olyan élményben részem, hogy 2 napig zavartalanul olvassak. Nem volt, hogy 2 napig. De diákkoromban volt. Én képes voltam a vakációkban, amikor nem dolgoztam valahol, mit tudom én, egy hétig is, enni és olvasni és aludni, ennyi. Tehát én ezt nagyon szeretem. És hogyha ez adottság, vagy ez jó, vagy rossz, nem tudom, de úgy gondolom, hogy nekem ez jó. És vágyakozok rá, ha még lesz ilyen lehetőségem, akkor biztos, hogy ki fogom használni. Adottság, nem tudom, vannak mások, akik hamar megunják az olvasást, vagy a tanulást. Nekem ez megy. Nem unom meg. Nekem érdekes, és jól érzem magam. Adottság lehet abban az értelemben, hogyha fel tudom használni az olvasás által szerzett ismeretet a munkámba. Ha fel tudom használni, akkor ez tényleg egy adottság. Nem tőlem van, így születtem. És még van valami, ami lehet egy kicsit most ilyen, hát lehet, hogy nem a legjobb. De én ezt egy különleges ajándéknak tartom, az csak azért mondom el, mert nem én fejlesztettem ki, hanem én így születtem. Lehet, hogy ezt egy kicsit mások egy ilyen pszichikai hibás beütésnek látnák, de számomra ez egy nagy pozitívum. Én nem szeretem a húst. Nem tudok húst enni. És tudom azt, hogy a húsfogyasztás az káros lehet, és káros is az ember egészségére. Persze nem azt jelenti, hogy a vegetáriánusok csak egészségesen élnek, mert hogyha teletömik magukat sül dolgokkal, akkor úgy, tehát még rosszabbat. De ez egy, megint egy olyan dolog, ami nálam ez így van.
1: Krisztina, a zenei adottságaidon kívül milyen más adottságért vagy hálás Istennek?
2: Talán a temperamentumom, inkább egy ilyen nagyon, mondanám, hogy mozgékony személy vagyok, aki úgy mindenhol ott, vagyis úgy próbál mindenhol ott lenni, rohan innen, ide, oda, onnan, ide, de úgy olyan nagyon szívesen teszem, és ez talán még az emberekkel való kapcsolódásom, ez a mindenkivel szeretek beszélgetni, megtudni új dolgokat az emberekről, megpróbálni megérteni őket. Mondanám, hogy csapatmunkát jól tudok csapatban dolgozni, úgymond, nem nagyon szokott konfliktusom lenni bárkivel, inkább így ez.
1: És te, Edwin, milyen adottságokat fedeztél fel magadról, amelyeket Istentől jövőnek tudatosítsz?
3: Talán a kitartásom, és az, hogy nem adom fel könnyen. Nagyon sok élethelyzet volt, amikor úgy éreztem, hogy lehet, hogy itt meg kell állni, viszont nem adtam fel, és sikerült. De azt a pontot, hogy nem adtam fel, azt azért nem adtam fel, mert úgy éreztem, hogy Isten úgy lök, hogy még azért próbáld meg, ne adsz fel, és róla még azt kell tudni, hogy én nagyon szeretem megszervezni az életemet, és nagyon szeretek egy ilyen napi szervezési pontot összeállítani, és az est végén pedig kipipálom, hogy mit sikerült megvalósítani, és mit nem. És nagyon sok dolgot szoktam egy napra összeállítani, rengeteget, és mikor így visszanézem, honnan ez a sok erő, amit így az Istentől kaptam, vagy ha nem is valósul meg minden egy nap, akkor elégedett vagyok azért is, hogy amit sikerült megvalósítani, az amellett is úgy kitartottam. És hogyha nem jött össze valami a múltba, az össze fog jönni a jövőbe.
1: Edwin, egészítsd ki azt a mondatot, amit én elkezdek. Azt hiszem, Isten arra hívott, hogy?
3: Hogy az általa kapott talentumok által az embereket szolgáljon.
1: Krisztina, azt hiszem, Isten arra hívott, hogy?
2: Támasz legyek.
1: És Miklós? Azt hiszem, Isten arra hívott, hogy?
0: Tegyek bizonyságot róla.
1: Krisztina, a jövőbeni önmagad mire bíztatna most téged? Hogy látod, mire van szükséged? Így röviden. És mire bíztatna a gyermekkori éned?
2: A jövőbeni énem talán arra biztatna, hogy jobban beosztom az időmet, és jobban megfontoljam, hogy mi fontosabb, és mi kevésbé fontos, és azt csináljam, ami inkább a fontosabb jelenleg. A gyerekkori énem valószínűleg arra biztatna, hogy szerezzek minél több barátot, és lehet még azt mondaná, hogy hát a gyerekkor énem azt mondaná, hogy még tegyek ki ilyen videókat az internetre, mert akkor ez így nagy álom volt.
1: Edi?
3: A jövőben énem talán arra, hogy ne adjam fel, több önbizalmam legyen, valamint hogy tartsak ki magam mellett, és ne negatívan gondolkozzak az életről. A gyerekkor énem pedig inkább arra, hogy ne engedjek magam körül, magamhoz közel olyan embereket, akik rossz hatással lehetnek rám, csak azért, mert úgy érzem, hogy magányos vagyok egy bizonyos helyzetben, valamint nyíljak meg sokkal hamarabb. Olyan dolgok történtek az utóbbi időszakban, amik nagyon megváltoztatták az életemet. Gyermekkoromban nem képzeltem magam soha, hogy álmodtam róla, de nem biztos, hogy úgy éreztem azt, hogy én is meg tudom valósítani azt, hogy egy közönség előtt beszéljek mondjuk. Most meg pedig érzem azt, hogy nagyon sok változáson mentem keresztül.
1: Köszönöm szépen nektek, hogy bátran beszámoltatok a tapasztalatokról, amelyeket Istennel gyűjtöttetek. Köszönöm Miklós, hogy segítettél egy irányt adni olyan témákban, amelyek kérdésesek lehetnek a fiatalok számára. Én nagyon bánom, hogy csak ennyi időnk volt beszélgetni, mindegyik csapattal egy-egy különleges beszélgetés alakul ki, és hiszem azt, hogy nem csak én, hanem a nézők is vágynának többet megtudni rólatok, többet, jobban megismerni, és több tanulságos dolgot felfedezni az életetekből, az Istennel való kapcsolattal. Én azt kívánom nektek, hogy az Úr áldjon meg titeket bőségesen abban az életben, és abban a pályán, amit választottatok magatoknak, és legyetek bátrak, köszönöm, hogy vállaltátok ezt a mai szolgálatot, és amennyiben szeretnétek, én szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
2: Mi is köszönjük.
3: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönöm önöknek, köszönöm nektek, kedves fiatalok, hogy a mai kerekasztalt végigkövettétek. Egy izgalmas beszélgetés volt, mint mindegyik az előző másik kettőből is. Nagyon jó dolgokat, nagyon bátorító gondolatokat hallhattunk a fiataloktól, és hiszem, hogy ezek csak megerősíteni tudnak bennünket a hitben. Hogyha továbbra szükségetek van bátorításra, akkor mindenképp kapcsolódjatok be a Reménysugár adásaiba, hiszen folytatódnak ezek a kerekasztalok, és újabbnál újabb csapatokat ismerhetünk meg, illetve fiatalok életeit. Legközelebbi alkalomig én minden jót és Isten áldását kívánom a mindenki számára. Na viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is. Mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő bennek.

0: Reménység hangja.
1: Talán első pillanatra meglepő a címe ennek az előadásnak, Krisztus a szombatünneplés reformátora. Ha diákoknak beszélek a reformációról, akkor mindig megmutatom azt a példát, ami nagyon szellemes, sajnos nem én találtam ki, hanem a hegedűs püspök. Régen hallottam még tőle, láttam, amíg egy nyakkendővel mutatta be a reformációt. Ja. Van ennek a nyakkendőnek egy szép formája, feleségemtől kaptam, most nincs itt, megmerem mutatni. És azt mondta, hogy azért veszi meg nekem, mert ennek van szép formája van. Most ha én így csinálok ezzel a nyakkendővel, akkor mit csináltam? Deformáltam, nem? És mit jelent a reformáció? Nem az, hogy én leveszem a nyakamról és kidobom, hanem kisimítom még egyszer, nem? Most reformáltam. Most ez a reformált nyakkendő. Ezt azért kell tudni, mert ezt a szót, hogy reform, nagyon sokszor helytelenül használjuk, és egy olyan idegen szó lett, amit nem értünk helyesen. A reformáció az azt jelenti, hogy az eredeti tartalmat újra visszaállítani. 16. században Luther Mártonnak is ez volt a célja. Calvin János is ezt akarta. Ezt akarták a reformátorok is. Na most annyi-annyi reform van, hogy a végül ennek a szónak megkopott a tartalma, és amikor én itt a címben azt mondom, hogy Jézus a szombatünneplés reformátora, akkor én erre az eredeti tartalomra gondolok. De miért kellett megreformálni a szombatot? És hogy tette ezt Jézus? Ezzel fogunk ma foglalkozni. A szombatünnepléssel már a 8. század végén, 7. század elején, ugye Krisztus előtt vagyunk, azért kell ilyen furcsán mondani a századokat, kezdett probléma lenni a zsidóság körében. Mi volt ennek a problémának a lényege? Az volt a probléma lényege, amit Ézsaiás próféta fogalmaz meg ekkor, és Ézsaiás a következőt írja. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja a népnek? Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből, a bikák, bárányok és bakuk vérében nem telik kedvem, ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom, újhold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Miért mond ilyen furcsát Ézsaiás prófétán keresztül az Úr? Ez a 8. század vége, 7. század eleje egy nagyon érdekes periódusa a zsidóság életének. Külsőleg minden rendben van. A templom óriási tekintély, az emberek látszólag vallásosak, betartják, megtartják, úgy csinálják, ahogy az ige mondja, és mégis emögött az emberi tartalom hiányzik. Nagyon érdekes, a régészek is felfedezik, ekkor kezd nagyjában a vagyoni különbség megmutatkozni a régészeti leletekben. Egyesek nagyon meggazdagodnak, természetesen a másik kizsákmányolásából, mások nagyon elszegényednek. A szociális kérdések azok feszítő erővé lesznek, a korabeli proféták állandóan ezért ostorozzák a népet. És kialakul egy olyan vélemény, hogy a bűnt és az ünneplést azt egyszerre akarják az emberek tenni. Bűn és ünneplés együtt. És Isten azt mondja, hogy ezt a kettőt nem szívelhetem. Miért? Ennek nagyon egyszerű az oka. Ez a tartalom és a forma összefüggése. Minden tartalomnak szükségszerűen van formája. És a jó tartalomnak jó formája kell, hogy legyen. De a forma, akármilyen szép és jó, nem biztosítja a tartalmat. Éppen ezért a tartalom és a forma az úgy függ össze egymással, hogy nem lehet a formák megtartásával helyettesíteni a tartalmat. Márpedig, és ez a következő mondatokban látható, amikor a forma megöli a tartalmat, akkor mi történik? Elveszíti a célt, és a szombat is elveszítette a célját, amiért Isten eredetileg adta. Az öncélú dolog, az mindig mérgez. Bármilyen igazságról van szó, hogyha én öncélúan kezdem alkalmazni, az mérgezni fog. Öncélú lesz, és többé nem az embert szolgálja a szombat, hanem csak bozót lesz, ami mögé, mint éderkedve tett az első ember, pár elbújik az ember, és nem más elől, mint az Isten elől. Most egy nagyon furcsát mondok, a Bibliából is lehet bálványt csinálni. A legszentebb dologból lehet bálványt csinálni. Mikor? Hogyha ez a szent dolog, amiért létrejött, és Isten és ember kapcsolatban legyen egymással, ember és ember kapcsolatban legyen egymással, ember és világnak a kapcsolata rendben legyen, ha ez megbomlik, bozót lesz. Én kívülről még csinálom a jót, csak a tartalma már eltűnt a szívemből, akkor az igazságból bálványt csinálta. És ilyen aranyborjukat mi is készítünk. Az aranyborjúnál sose szabad elfelejteni azt, ha eltetszenek olvasni Mózes második könyvében az aranyborjú történetét, azt nem egy más istennek csinálták, hanem a Sínai hegyen kinyilatkoztatott Jahvét hozzá akarták kötni egy tárgyhoz. Legyen egy szép temploma, egy szép szobra, oda elmegyünk, ha akarunk valamit, akkor ugye majd megadja ez az Isten, hiszen nagyméltóztattunk eljönni az őt szimbolizáló szoborhoz, és akkor minden nagyon rendben lesz, és minden szép lesz, és jó lesz. Az igazságból bálvány lett. A babiloniai fogság után ilyen bálványjá kezdett lenni fokozatosan a szombat. Ez, amit Ézsaiásnál már az Úr szemére hány a népnek, és elmondja, hogy bűnt és ünneplést nem szenvedhetek, ez a babiloniai fogság után teljesen kezdett eluralkodni a zsidóság körében. Miért? Bekerült a hellenista kultúrába a zsidóság, és a hellenista kultúrában olyan, hogy szombat ünneplés, ez nem fér bele. Ez egy globális kultúra volt, ez sok vallású volt, itt ugye a vallások keveredése, a vallások egységesítése volt a téma, és a zsidóság ettől kilógott. A zsidóságra is hat viszont a hellenista kultúra, amelyik az első nagy globális világkultúra volt. És a zsidó vallásos vezetők azt gondolták, hogy meg kell húzni azokat a határokat, korlátokat, ami mögött kell tartani a népet, és ebben semmi kivetni való nincs. És éppen ezért a farizeusok, aminek a neve a PRS-tőből jön, ugye a héber szavak azok három másalhangzóra vezethetők vissza, három radikálisra vezethetők vissza, a Peruzimből a PRS tőből származó dolog, azt jelenti, hogy elkülöníteni, elkülönülni. Ezek az emberek abban látták a szentséget, hogy ők elkülönülnek. Nem a célban, hogy valamilyen célra különülnek el, hanem abban látták, hogy én kell, hogy őrizzem a másságomat. És miben vagyok én más? Abban, hogy szombatot ünneplek. És a jel fontosabb lett, mint amit jelent ez a nap. Többé nem az embert szolgáló valami isteni ajándék lett, hanem az lett ennek a napnak a jelentése, hogy én más vagyok, mint a többi. Ebben a helyzetben beállt az az állapot, hogy eltűnt lassan az Isten cselekvés, ami ennek a szombatnak a lényege, és az ember cselekedete lett a fontos. Tehát a szombatünneplésnek nem az lett a lényege, hogy mit cselekedett az Isten, és mit cselekszik ma Isten velem. Nem az lett a lényege egy-egy szombatnak, hogy én mit kapok az Istentől, és Isten hogyan akar engem emelni, nevelni, előrevinni, hanem az, hogy nekem mit nem szabad csinálni annak érdekében, hogy a haragú Istennel én békességben maradjak. És az lett a másik, hogy én mibe kell, hogy különbözek a többi embertől, aki nem ünnepel szombatot. És ennek az lett a következménye, hogy a szombat tartalma veszett el. A forma megvolt, a formát addig csiszolták, míg kicsiszolták belőle a tartalmat. És ebben a helyzetben Jézusnak a szombat ünneplés eredeti tartalmát kellett visszaállítani. Az új szövetségnek ez egy nagyon hangsúlyos és nagyon fontos mondandója. Krisztus a szombatünneplés reformátora volt. Hogyan? Muhammed is meg akarta reformálni úgy a vasárnap ünneplést, mint a szombat ünneplést a 7. században. És Mohamed azt mondta, hogy akkor jó, se szombat, se vasárnap, legyen a péntek a szent nap. Jézus így tett? Nem. Hát Jézus volt az, aki a teremtő volt, aki adta ezt a napot. Úgy építette fel az életünket, hogy szombat a 7. nap be legyen építve a mi életünkbe, nem? Most mi volt a reformjának a lényege? Ő eljött, és ő maga is szombatot ünnepelt. Jézus teljes egészében szombatot ünnepelt, épp úgy, mint ahogy a korabeli zsidóság szombatot ünnepelt. Épp így az első keresztények is szombatot ünnepeltek. Ez történelmi tény. Ezért, amikor szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, felállt olvasni, Lukács evangélium 4. fejezet 16. versében van ez, és akkor Ézsaiás könyvéből olvasta a proféciákat a 62. fejezetből, akkor ezzel elmondta azt, amit a hegyi beszédben úgy fogalmazott meg, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem vészel a törvényből, amíg be nem teljesedik. És ez egy nagyon fontos dolog. Miért? Azért, mert a mi erkölcsi életünknek, a mi emberségünknek, mondjuk így szekulárisan, a mi emberségünknek az alapja az, ami a 10 parancsolat. És a 10 parancsolatban azért van benne a 4. parancsolat, mondtuk az elmúlt alkalommal, mert fontos az én emberségem szempontjából, és Isten azt akarja, hogy én ember maradjak. Isten nem azt akarja, hogy angyal legyek, vagy nem azt akarja, hogy UFO legyek, vagy valami földön kívüli lény legyek. Azt se akarja, hogy elkorcsosodjam, hanem azt akarja, hogy én ember maradjak. És ehhez szükséges, hogy én ezeket a törvényeket, hogy így mondjam, belülről őrizzem. Éppen ezért Jézus azért jött, hogy a törvényt betöltse, ez nem a törvény betűjének a formális tisztelete a betöltés, hanem az eredeti tartalmának, az eredeti jelentésének a visszaállítása. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az eredeti tartalma jelentése visszaálljon a törvénynek. Miért volt Jézus a szombatünneplés reformátora? Jézus korában az írástudók azok úgy gondolták, hogy a szombatot úgy lehet megőrizni, hogy a szombat törvénye mellé kerítéseket emelünk. Ezeket halálikus törvényeknek hívták, ezek tulajdonképpen nem voltak mások, mint Mózes könyvéből, a törvénykönyvéből kikövetkeztetett törvények, majd erre sok-sok példát fogok mondani. Az írástudók úgy gondolták, hogy a szűkszavú törvényeket ki kell egészíteni, gyakorlati magyarázatokkal kell ellátni, ezeket kell tanítani a népnek, és ezeket meg kell követelni természetesen a néptől. Ezért az egyszerű felszólító parancsokat körül kell bástyázni tilalmakkal. És itt volt elásva valahol az igazi veszély. És ez az igazi veszély az volt, hogy amíg a törvényekben Isten cselekszik, hogy én az Úr vagyok, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről a szolgálat házából, addig a farizeus maga akar cselekedni. És az alanya változott meg a törvénynek. Többé nem Isten a cselekvő a törvényben, hanem én vagyok a cselekvő a törvényben. Nem Isten tesz értem valamit, hanem én teszek valamit az Istenért. És ez nagyon fontos dolog. Ha most tovább megyünk, akkor azt kellene látni, hogy Jézus hogy tette ezt. Jézusnak van egy mondása, ami az Ószövetségre épül. Az Ószövetség eredetileg a 10 parancsolat lényegét a szeretetben látta. És ezért Jézus nagyon sokszor azt mondta, hogy a törvény betöltése a szeretet. Tehát Jézus azt mondta, hogy a törvénynek elsősorban a formájától menjünk vissza a tartalomig. Mert a helyes formát csak úgy lehet megtalálni, hogyha a helyes tartalmat értem. Ha a forma megöli a tartalmat, akkor vissza kell menni a tartalomhoz, és a tartalom szabja meg a formát, és nem fordítva. És ez egy nagyon-nagyon lényeges elv. Mi a törvény lényege? Jézus azt mondta, a törvény lényege a szeretet. Ugye úgy foglalta össze két ószövetség idézettel, mindegyik Mózes könyvében megvan, tehát semmi újat nem mondott vele Jézus, hogy szeresd a te uradat, Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a két nagy parancsolat. A törvény eredeti tartalma a szeretet. Na most, Jézus összetalálkozik a különböző farizeusi nézetekkel. Jézus korában, az első században mindenki arról vitatkozott, hogy mit szabad szombaton csinálni. Ezt meg szabad tenni, ezt nem szabad tenni. Nagyon sokszor ilyen van a szombat ünneplők körében, nagyon sokszor lehet hallani ilyet, hogy ezt meg szabad szombaton tenni, ezt meg nem szabad szombaton megtenni, meddig lehet elmenni. Ez a szemléleti mód a veszélyes. Ez volt a farizeusoknak az igazi veszélye. Tudnélik, miközben én azon töröm a fejem, hogy mit lehet nekem megtenni, és mit nem lehet nekem megtenni, az vész el, amit Isten tesz. Vagyis a tartalom vész el. Többé nem a szeretetről szól ez a nap, a törvény betöltése a szeretet, hanem arról szól, hogy Szigeti Jenő mit csinált jól, és Szigeti Jenő mit csinált rosszul. Szigeti Jenőnek mihez van joga, és Szigeti Jenőnek mihez nincs joga ezen a napon. És abban a pillanatban, hogyha Szigeti Jenőről van szó, és nem Istenről van szó, akkor baj van a szombat ünneplésemmel. És éppen ezért Jézus nagyon érdekes módon nem mondott vitabeszédet a farizeusok szombat ünneplésével kapcsolatban. Nagyon sok helyen, nagyon keményen ütközött Jézus a farizeusokkal. De Jézus nem vitatta a farizeusok szombattal kapcsolatos dolgát, csak a gyakorlatban. És ez egy nagyon érdekes dolog. Azt lehet látni végig az evangéliumban, 7 olyan csodatettet tudunk, ami a szombat kérdéssel kapcsolatos, és feszültséget váltott ki, hogy Jézus csak másképpen cselekedett, és ezzel, kimerem mondani ezt a nagyon kemény szót, provokálta a farizeusokat. Provokálta a kortársait. És ezek a jézusi cselekedetek mindig valamilyen gyógyítási csodával függnek össze. És ez egy nagyon érdekes dolog. Az egész Új Szövetségben, ugye a Jézus gyógyításai kapcsán ma ez megint megérne külön egy sorozatot is, egy lényeges dolgot nem szoktunk tudni. A Biblia nagyon keveset mond arról, hogy Jézus hogyan csinálta ezt. És nagyon sokat mondja, hogy miért csinálta ezt. A miértből kell kiindulni tehát, arról kell beszélni, amit a Biblia mond. Ez nem egy egészségügyi szolgáltatása volt Jézusnak a csodatétel, hanem minden csodatettben arról van szó, hogy Isten cselekszik érted. Nem én cselekszem veled, hanem Isten cselekszik érted. És ehhez szükséges, hogy te akarsz-e meggyógyulni, ezt ezerszer megkérdezi Jézus. Be akarsz-e kapcsolódni az Isten áramkörébe? És most figyeljünk egy kicsit. A farizeusok szombat ünneplésével nem a nappal volt a baj, meg nem a külső formákkal volt a baj, hanem arról volt szó, hogy állandóan a formákról volt szó, és eltűnt az Isten cselekvése, maradt az ember cselekvése. Jézus gyógyításaiban pedig az Isten cselekvéséről van szó, és nem pedig az ember cselekvéséről. Ott, ahol az ember csődöt mond, minden gyógyítási ördögűzés és a többi csodatétele Jézusnak, erről szól. Az emberi kísérlet csődöt mond, itt be kell lépni Isten áramkörébe, és Isten cselekszik. Miről van szó a szombatban? Az emberi cselekvés csődöt mond a farizeusi szombatünneplésben, ezért a farizeusi szombatünneplés helyett be kell lépni Isten cselekvésének az áramkörébe, nem? Ez a szombat tartalma. Szeretni önmagamtól, így is el tudom mondani, szeretni önmagamtól nem tudok. A szeretet az nem egy emberi hormon, nem lehet bevenni pasztillába a szeretetet, hanem be kell kapcsolódni Isten áramkörébe, hogyha én észreveszem azt, hogy Isten szeret engem, akkor tudok viszont szeretni. Ez ilyen egyszerű. Na menjünk tovább. Amikor Keresztelő János megkérdezi a börtönből, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, akkor nagyon érdekesen felel Jézus. Nem proféciákat mond. És mégis proféciákat mond. Nem azt mondja, hogy kérem szépen, ilyen-ilyen mesiási jövendőlések, ezeket mondják, hanem A proféciák alapján mire utal? Máté 11.5.6-ban ez van. Vakok látnak, azt mondja, hogy mondjátok el keresztelő Jánosnak a következőt. A vakok látnak, a bénák járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ez egy nagyon érdekes válasz, nem? Tehát abban, hogy most Jézusban eljött a Mesiás, és Isten itt van köztünk újra, és nem hagyta el az ő népét, az nem abban van, hogy Jézus miket mond, vagy hogy magyarázza az Ószövetséget, bár ő azt is tudta, hogy a názáreti zsinagógából ott kezdtük, hanem abban van, hogy mi történik. Jézus egész szolgálatának itt van a lényege. Amíg a farizeusi tanítók a külső kerítésével bajlódtak a törvénynek, hogy meddig lehet elmenni, mit szabad, mit nem szabad megtenni, addig Krisztus a törvény áldását, a törvény lényegét, a szeretetet közvetítette. És ebből az következik, a szombat ünneplésnek a lényegét is csak az az ember fogja tudni, és csak akkor fogjuk igazán tudni, hogy mi a szombat lényege, hogyha ezt a szeretetet közvetítem. Mert a törvény betöltése a szeretet. Éppen ezért idézte Ézsaiás prófétát. Az Úr lelke van én rajtam, mivel feltkent engem, hogy az evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Mi hát akkor az igazi szombatünneplés? Tehetjük fel a kérdést, és hogyha tovább megyünk, akkor ennek az igének a kapcsán erre választ tudunk kapni. Nézzük csak. Hogy is van ez? Az igazi szombatünneplés az tulajdonképpen az, amikor a foglyok szabadok lesznek, amikor mi vakok ismét látni fogunk, és oda tudjuk adni az embereknek azokat a lelki kincseket, amik a mi bajainkra is megoldást adtak. Tehát az evangélium hirdetése az nem egyszerűen egy ideológia közlése, hanem annak a gyógyszernek, ami bennünket meggyógyított, annak a továbbadása. Jürgen Moltmann a következőt mondja a sokat emlegetett tanulmányában. Jézus a szombat parancsát nem áttörte vagy közömbösítette. Nem is oldotta fel ezt. Úgy, ahogy az emberek ezelé, az alternatíva elé kerültek volna. Jézus vagy a zsidóság. Az a szabadság, amelyet Jézus a törvénnyel szemben kibontakoztatott, semmi más, mint a proféta által megígért és Izrael által vált mesiási idő szabadsága. És most ezt kell megnézni, hogy Jézus ezt a mesiási idők szabadságát hogy is akarta elérni. Moltmann itt egy nagyon-nagyon lényeges dolgot vesz észre. Azt veszi észre, hogy Krisztus a szombatot nem semmissé, hanem ismét tartalmassá tette. És ez nagyon fontos. Nem semmissé, hanem ismét tartalmassá tette. A szombatot nem munkanappá tette, hanem olyan ünnepé, melyben a hatnapi munka értelmére kerül a hangsúly. Ahogyan ezt kezdettől fogva mondtuk. A teremtésnél is ez volt a lényeg. A teremtésnél is elmondtuk, hogy a szombat tulajdonképpen nem egy pihenő nap. Hát olyan furcsa lett volna, a hatodik nap megteremti Isten az embert, és a hetedik nap pihenéssel kezdünk. Jó munkahely, ahol egyből szabadsággal lehet kezdeni, nem? Nem azért volt szükség a szombatra az embernek, mert pihenni kellett rögtön, mert annyira elfáradtam, hogy Isten teremtette, hanem azért, mert a szombatban fel kellett töltekezni a következő hétre. A szombat az nem visszanézés napja, hanem előretekintés napja is. Visszanézek, hogy Isten áldását mennyire tapasztaltam, hálás vagyok, és utána előre nézek a következő hétre, és bizakodva megyek a következő hét felé, mert Isten vezetni fog engem, ennek a múltam, az elmúlt hetem a tanúbizonysága, nem? Erről van szó. Ezért a hatnapi munka értelmére kerül a hangsúly. És ez volt Jézus szombat ünneplésének a lényege. Na most, ha megnézzük, hogy Jézus a szombatra hogy gondolt, akkor az ő utolsó nagy beszéde, ami Máté evangéliumában le van írva, amikor az ő második eljöveteléről beszél, és összefoglalja szinte a két advent közötti, ez egy két advent közötti óriási híd, ez a beszéd. Akkor ebben nem véletlenül mondja, hogy imádkozzatok, hogy ne kelljen télen se szombaton menekülnötök. Mert azt mondja, hogy nektek nagyon szükségetek lesz a szombatra. És ha jön valami megpróbáltatás, mert jön megpróbáltatás, erről beszél Jézus Krisztus ebben a beszédben, akkor imádkozzatok azért, hogy ez a drága kincs, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy lélekben épek legyetek, hogy helyesen tudjátok várni Jézus visszajövetelét, ez el ne tűnjön. Mert a szombatnapi megerősödés nélkül, Istenre hangolódás nélkül mi eltévedünk. Ez volt Jézus tanításának a lényege. És Jézus éppen ezért nem abban volt más tanító, hogy ő másokat tanított, más igazságot mondott, más Bibliát használt, stb. Hanem Jézus abban volt más tanító, hogy azért álmélkodtak a tanításán, mert nem úgy tanította őket, mint a farizeusok, hanem úgy tanított, mint akinek hatalma van, az írástudók pedig úgy, hogy szőröztek újra és újra. Ez szabad, ez nem szabad, ezt megcsinálhatod, ezt nem csinálhatod meg. És éppen ezért Jézus Krisztus úgy lépett a szombat kérdésben előre, hogy az evangéliumok szerint 7 olyan nagy csodatette van, amiben előkerül a szombat kérdése. És bár nagyon rövid az idő, ezt a 7 kérdést tekintsük át. Az első ezek közül, ez egy kapernaumi csoda, amikor az ördöngőst megtisztította Jézus. Ugye arról volt szó, hogy a kapernaumi zsinagógában volt egy ördöngős, és Jézusnak ezt az ördöngőst meg kellett tisztítani. Kiabált ez az ördöngős, és Jézus lecsendesítette ezt az ördöngőst, és kiűzte belőle az ördögöt. A történet megtalálható Márk evangélium első fejezetének 21. versétől, és Lukács evangélium a 4. fejezetében, a 31. verstől, most nem olvasom el, mert kevés az időnk, ahol a testélet ige, Jézus Krisztus megjelenik, ott az ördög nem uralkodhatik. Éppen ezért, ha most tovább megyünk, a kapernaumi csodának az a lényege, hogy Jézus számára a szombat, az elsősorban a démonok fölötti győzelem napja volt. A szombat az úgy lesz megszentelve az új szövetség szerint, hogy Jézus szabadít. Ezért a szombat a szabadulás napja. Mi igenis a mindennapi életben nagyon sok démoni hatás alá kerülünk. És most ezt lehetne sorolni, a 21. században 1000 csatorna van, hogy manipulál bennünket a gonosz, hadd mondjam most ebben a modern szóval, hogy manipulál bennünket a gonosz. Ha én szombatot akarok ünnepelni, az első és legfontosabb az, hogy az ördög és a sátán hatalmától szabadulnom kell ezen a napon. Ezért a felszabadulás napja kell, hogy legyen a szombat. Ezért nem szombatnap az, amikor én továbbra is benne maradok abba a kommunikációs láncba, kommunikációs zuhany alatt állok, mint ahogyan állunk a mindennap alatt. Éppen ezért a szombat ünneplésnek az egyik lényege az, hogy én kilépek a sátán áramköréből, és belépek Isten áramkörébe, hogy belőlem is Isten a démonokat kiűzze. Le kell, hogy tegyem azokat az indulatokat, amik bennem uralkodnak, hogy az az indulat legyen bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapja. Ez az első tanítása Jézus Krisztusnak a kapernaumi zsinagógában. A második ilyen szombat történet, ez nagyon jól ismert, ez a kalásztépés szombatnapon. Ugye Jézus szombaton kivitte a tanítványait a gabonaföldekre. Aratás előtt vagyunk. Ez a legszebb időszak Izraelben. Süt a nap, bárányfelhők úsznak az égen, kék az ég, ringatózik a búza, túl vagyunk a késő esőn, csodálatos virágpompában borult az egész táj, minden hegyoldalon, minden fa alatt, minden útszélén csodálatos szép virágok, illat, madárcsicsergés, Isten szép szabad az ege alatt. Mit csinál Jézus? Visszaállítja a szombattartalmát. Mi a szombattartalma? Nem kikapcsolódás, csupán bekapcsolódás. Be kell kapcsolódni Isten áramkörébe, de hogyan? Nagyon egyszerű. Istennel, a testvérrel, a másik emberrel, és a természet szép világával fel kell vennem a kapcsolatot, nem? Isten kiviszi a városból a tanítványokat, Isten dolgairól beszél, összezárul ez a kis közösség, lélek a lélekhez ér, mondhatnánk költőjen. Isten szép szabad reggel ott, amikor a természet, a teremtett világ csodálatos pompáit lehet érezni. Isten cselekvésén a hangsúly. Na de mi van akkor, amikor a farizeus kezd így nézni? Ha tovább megyünk, akkor szombatban az Isten az ajándékozó, és mi vagyunk a megajándékozottak. Eljut odáig, hogy szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért, tehát az emberfia a szombatnak is ura. De miért kerül elő ez ilyen élesen a farizeussal? Azért, mert a farizeus szombatünneplése, bár ugyanaz a nap, bár ugyanazokra a törvényekre hivatkozik, amire Jézus, embertelenné lett törvény. Miért lett embertelenné ez a törvény? Azért, mert a szombat alanya az ember lett. Nézzük meg, hogy most Jézussal szemben a farizeus hogy látta, ami ott történt. Jézus és a tanítványai többet tettek meg, mint egy szombatnapi járóföld. Ugye, mert a halálhikus irodalomban kiszámolták azt, hogy egy szombatnapi járóföld az körülbelül 900 méter, mert amikor a szombat parancsot adta az Isten, akkor volt egy táborozási rend, ez megvan az Ószövetségben, Mózes könyvében. Kiszámolták, hogy egy sátornak mennyi hely kell, és mivel ez négyzet alakú volt ez a tábor, akkor a négyzet átlója az a leghosszabb út, amit a táboron belül meg lehetett tenni, és mivel Isten azt mondta, hogy ne hagyjátok el a tábort, kívül ment a településen, Jézus tehát elkövette ezt a halálhikus bűnt, szombatot rontott. Aztán meglátta azt, hogy a tanítványok leleszakítanak egy-egy kalászt. Az ókori ember nagyon szerette a nyers búzát. Ugye kalászt leszakítani halálhikus rend volt, ez tulajdonképpen nem más, mint aratni. Aki arat szombaton, az halálos bűnt követel, agyon kell kövezni a halálhikus szabályok szerint. Ugye tessék megnézni, hogy Jézus még a tartalmat építette Isten emberrel, világgal a kapcsolatot, a farizeus ugyanezt a cselekedetet hogy látja. De nem csak ez a halálikus bűn, hogy letépik a búzát, hanem ki is morzsolják, csépelni is tilos, meg aztán meg is eszik, megőrülni is tilos. Négyszeres bűn, ez már bőven elég ahhoz, hogy valakit agyon kövezzünk. Ugyanannak a törvénynek a nevében agyon lehet kövezni Jézust. Miért? Mert nem a tartalomból, hanem a formából indulok ki. És éppen ezért nem jutok el odáig, hogy a szombat az emberért lett, és nem az ember a szombatért. Most mehetünk tovább a következőre, mert amit mondtam, a szombatban Isten az ajándékozó, és mi vagyunk a megajándékozottak. Nem én adok az Istennek valamit, ő ad nekem valamit. Na most, hogyha én nem vagyok ember, a farizeus, aki az emberi cselekedetekre figyel, nem az Isten ajándékozó kegyelmét látja a szombatban, hanem az ember jó vagy rossz cselekedetéről akar ítélkezni. Ő nem a szombat élvezője, hanem az ítélő székbe ül, és megmondja, hogy én mit csinálok jól, és mit nem jól. Most ha tovább megyünk, akkor az ajándékozó Isten tulajdonképpen, ahogyan a múlt alkalommal ez az Isten világ ember felebarát négyszöget felrajzoltam, ebben gondolkozik. A szombat az emberfia uralma nélkül értelmetlen. Jézus pedig azért jött a földre, és azért hív minden héten önmagához, hogy az összetört közösséget, ami eltört ugye Isten és ember között, ember és ember között, ember és világ között, ember és önmaga között, ezt az összetört közösséget újra felépítse. Felépítse a másik emberrel és önmagunkkal. Éppen ezért, ha most megint tovább megyünk, akkor egy következő csodához jutunk. Ez a harmadik ilyen csoda, ez a sorvadt kezűnek a meggyógyítása. Ugye ezután ismét a zsinagógába ment, ez is három evangéliumban van feljegyezve, Márk evangélium a 3. fejezet 1. 6 versében, Máté 12. fejezet 9-től 14. versében, és Lukács 6. 6-tól 11. versében. Ugye elmondja, hogy ismét a zsinagógában volt egy sorvadkező ember, figyeltek Jézusra, vajon meggyógyítja szombaton, vagy nem. Megint egy jellegzetes farizeusi álláspont. Szombat van, és azt nézik, hogy Jézus mit csinál. Nem az, hogy Isten erejével mit tesz, hanem Jézus most az én normám szerint, az én törvényem szerint, a törvény héja szerint, most vajon szombatot ront-e, vagy nem? Ekkor ezt mondta a sorvadkező embernek, állj ki középre. Jézus nem titokba cselekedett. Nem egyszerűen arról van szó, hogy meg tudja gyógyítani ezt az embert, vagy nem, hanem azért kellett a sorvadkezőnek kiállni középre, mert most valamit mondani akar Jézus ezzel. Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani? És ezek hallgattak. Most számunk kéri Jézus az emberséget. Az emberség egyszer egyét számunk kéri a farizeusokon. Vajon a törvény lehet-e embertelen? Az a törvény, az az erkölcsi törvény, amelyek alapján felépült a mi életünk. Mi történt ezután? Menjünk csak tovább. Ekkor hangos, haragosan végignéz.

Kibírhatatlan egy ilyen Jézus. Kibírhatatlan egy olyan Jézus, aki a tartalom felől közelít, és nem a forma felől. Ezért a tanulság a szeretet szabadsága. Lehet-e ezen a napon, az Isten napján, amit maga számára elkülönített Isten, az embert szolgálni, szeretni, tenni érte valami jót önzetlenül, vagy nem? Ezt mindig fel kell tenni. De mindig látni kell, hogy a tartalom nélküli vallásos formákhoz való ragaszkodás ugyanazt a lelkületet váltotta ki ott is a farizeusokból, mint amilyen az ördöngősbe volt, aki össze-vissza kiabált a zsinagógába. Ez egy nagyon érdekes összevetés. Tessék megnézni itt ezt a gyógyítási történetet és az ördöngős első történetét, ugyanaz a lelkület, ami a farizeusokban van, az volt az ördöngősben is. Menjünk a negyedik csodára. A negyedik csoda az a meggörnyedt asszony meggyógyítása. Lukács evangélium a 13. fejezetében a 10-től 17. versig olvasható. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton Jézus, és volt egy asszony, akiben a betegség lelke lakott 18 éve, így mondja az ige, és annyira meggyötörte, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és azt mondta neki: asszony, és jön egy nagyon meglepő szó, megszabadultál a betegségettől. Hát ez nagyon megdöbbentő, nem? Hát a gyógyító Jézus most valakit felszabadít. A farizeusoknak az volt a véleménye, és a halálikus törvények ezt mondták, majd amikor a szombat ünneplésnek a történetéről lesz szó, talán 2-3 hét múlva, akkor erről részletesen fogok beszélni. A halálikus törvényekben arról volt szó, hogy ilyen akut betegségeket, illetve ilyen krónikus betegségeket az akut betegségektől eltérően, tehát a gyorsan támadó betegségektől eltérően nem volt szabad kezelni szombaton, mert ez megtöri a szombatnapot. Megint a szabad nem szabad. Jézus viszont felszabadít. Nézzük csak tovább, hogy hogy van ez a történet, és rátette a kezét, mert ő nyomban felegyenesedett és dicsőítette az Istent. A zsinagóga elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjenek gyógyítani magukat, ne pedig szombaton. Vagy ez a zsinagóga elöljáró tipikus okoskodás, ez a farizeusi vélemény. De menjünk tovább, mit mondott Jézus? Az Úr így válaszolt: képmutatók, vajon szombaton nem oldja el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti kiitatni? Ha Ábrahámnak ezt a leányát, aki 18 éve megkötözött a sátán, nem kelletté feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyáján megszégyenültek, de az egész sokaság örült, mindazoknak a csodáknak, amelyekhez véghez vitt. Mi ennek a mondani valója? Jézus számára a szombat az a szabadulás napja. A szombat a szabadulás és az öröm napja. Ha én nem tudok szombaton letenni, nem tudok örülni, akkor lehet, hogy én ószövetségi módon ünneplem a szombatot. De a szabadulás és az öröm az a jézusi szombatünneplésnek a lényege. A szombat az nem bilincs, hanem szárny. A mester szerint a szombat az a feloldozás, a felszabadulás ünnepe. És ezt a felszabadulást újra és újra át kell élnünk. És ez a felszabadulás, ez azt jelenti, hogy nem azt csinálom, amit én akarok, nem arról van szó, hogy én nekem valamit nem szabad megtennem, vagy én nekem valamit meg kell tennem, hanem arról van szó, hogy Jézus vár, és nála szabadon felszabadulhatok mindentől, ami az én emberségemet tönkreteszi. Ezért lett a szombat az emberért. Az ötödik ilyen mesiási csoda, ez a vízkóros meggyógyítása volt.
Itt is azt olvassuk, amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, hiszen a farizeusok szombaton mindig ilyen nagy lakomákat rendeztek, azok figyelték őt, íme ott egy vízkóros ember kell.

került elébe. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és a farizeusokat, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? Megint hallgatnak. Pedig az ő logikájuk szerint kérdez, szabad vagy nem? Ti így gondolkodtak, szabad vagy nem? És erre kézenfogva a beteget meggyógyította és elbocsájtotta. És akkor jön egy példázat, ez a főhelyek válogatásáról szóló példázat, és ha még tovább megyünk, akkor tovább folytatódik a történet, hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj fejed. Akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Miért mondta ezt Jézus itt el? Mert a szombatból így érdem lett. Ha az emberi cselekvésen van a hangsúly, akkor az engedelmességből érdem lesz. Én ezt megtettem! És abban a pillanatban, hogy beüt az érdem, az emberi cselekvés elnyomja Isten cselekvését. És többé nem a szeretet, hanem a rivalizálás lesz az Úr. Úgy folytatja tovább a következőbe. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készíts, ne a barátaidat hívd meg, akiknek státuszszimbólum ez. Ne is a testvéreidet, rokonaidat vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged, hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hív meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig a viszonzásban részesülsz az igazak feltámadásától. Tehát a szombatnak nem az a lényege, hogy én milyen státuszszimbólumot növesztek, hanem az, hogy vajon én tudok-e Jézus Krisztus simogató tenyere lenni a másik életében. És ez nem csak az evésre, ivásra vonatkozik, hanem sok minden másra. Hány könnyet töröltem le, vagy hány embert értettem meg az elmúlt szombaton? Ez az igazi kérdés. Ezért a tanulság karolt fel a szenvedőt. Jézus szeretetét a legszentebbnek tartott szombati munkatilalom sem akadályozhatja meg. Nem Isten tisztelet az, amelyik hagyja tovább szenvedni a szenvedőt. Ez egy nagyon fontos, alapvető jézusi szempont. A hatodik csoda, és elnézést kérek, most már csak kettő van, és ezt gyorsan fogom elmondani, de erről egy prédikációs sorozatot kellene tartani, végigelemezve ezeket a szövegeket. A hatodik csoda, ez a betesdai 38 éves betegnek a gyógyulása. Ugye nem mondom el a történetet, közismert János evangélium 5. fejezete foglalkozik vele. Jeruzsálemben a Jókapunál volt egy medence, ezt Betesdának hívták, vakok, sánták, bénák ültek ott, mert volt egy olyan hiedelem, hogy aki elsőnek megy be a vízbe, az meggyógyul. És volt egy ember, akinek nem volt embere, 38 éve beteg volt, és ez a beteg találkozik Jézussal. És akkor Jézus megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? És ebben a kérdésben rejtve a szombatünneplés lényeg ott van. Szabadság, a szabad döntés öröme. Jézus nem kényszeríti ránk a szombatot, és a farizeusok ezt akarták el. Muszáj szombatot ünnepelni. Ott vagyok a törvény géppisztolyával, és átlőlek akkor. A szombatban nem a muszáj, hanem a szabadság a lényeges. Ezért ott van a kérdés lényege. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem. Hogy amikor felkavarodik a víz, bemenjen a medencébe, míg én megyek, más lép be előttem. Jézus nem csupán a betegségre gyógyszer, hanem Jézus ebben az esetben a reménytelenségre is felel. Isten éppen azért teremtette a szombatot, hogy az ember tudatában legyen annak, hogy nincsen egyedül. És akkor utána Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. A szombat csak akkor lesz az emberért, ha Istennek ezeket a rövid, jól érthető, hitet próbáló parancsait követjük készségesen. Elkezdett volna itt a beteg okoskodni, amit később megtettek a farizeusok, hogy igen, de ha én feszem az ágyat, akkor ennek az lesz, stb. A következménye, hogy engem meg fognak szólni, sőt, ami be is következett, leírja az evangélium tovább. Akkor nem gyógyult volna meg ez a beteg. A szombat az az engedelmesség napja. Én azt hiszem, hogy a szombatról sokkal többet filozófálunk, mint amennyit szombatot ünneplünk.
Nem a szombatról való filozófálás, hogy hogyan kell ezt tenni a lényege, hanem a szombat tartalma. Hogy Jézusnak ezeket a nagyon jól érthető parancsait, amit az én életemben is van. Békülj ki a te atyád fiáddal. Szerest. Könnyed törölj. Segíts. Légy ember a másiknak. Ha ezeket nem halljuk meg, mert a szombat üres formasággá lesz. Végül a hetedik. Ez egy nagyon érdekes történet. Ez a vakon született meggyógyítása. János 9. fejezetében van. Jézus meglátott egy születése óta vak embert. A tanítványoknak ez egy nagyszerű teológiai tréning. Ugye az ókori ember azt mondta, hogy a bűn következménye a betegség. Na de valaki vakon született, akkor kivétkezett ez? Hát még meg se született, már vak volt. Isten előre büntet? Vagy esetleg a szülei vétkeztek, és a szülők vétkét örökölt, a szülők büntetését örökölt ez a gyermek? És egy nagyszerű teológiai téma ez, amin nagyszerűen lehet vitatkozni. De Jézus nem ezt teszi. Hanem Jézus egészen másképpen viszonyul ehhez. Jézus elkezd cselekedni szombatnapon. És azt mondja, hogy nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyen rajta Isten cselekedete. Mi ugye a szombat lényege? Hogy Isten cselekszik, ne? Most itt nem arról van szó, hogy most kivétkezett, hogy, most hogy lehet ezt megmagyarázni, így vagy úgy vagy amúgy. A lényeg az, hogy most Isten cselekedni fog. És bekövetkezik Jézusnak a legkülönösebb csodája. Itt Jézus csinál valamit, és itt a gyógyulás nem egyszerre megy, mint az összes többinél eddig, hanem folyamatosan. Jézus a földre köp, sarat csinál, és megkerni vele a szemét. Most Jézusnak szüksége volt erre a gyógyító anyagra, most idézőjelben mondom, nem. Jézus megint átlépi a törvényt, tudni sarat csinálni szigorúan tilos szombaton, benne van a halálikus szombat törvényekben. És ennek a történetnek János evangéliumában egy nagyon érdekes párhuzama van. Miközben a vak szeme meggyógyul, az őt dicsőítő sokaság szeme pedig megvakul. És elképesen mondom. A végén eljutnak oda, hogy Jézus meg akarják ölni. Pedig ő csak meggyógyított egy vakot. Amíg világosságban vagytok, mondja Jézus, a világ világossága vagyok. A farizeusok ismét megkérdezték tőle, hogy hogyan jött meg a látása. És akkor ez az ember elmondta. És a farizeusok nem veszik észre, hogy Isten cselekedett itt. Nem! A farizeusok azt mondják, hogy nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. A farizeusok réges-régen nem a szombatot ünnepelték, hanem a saját tilalmaikat, illetve kötelezvényeiket tartották szombatünneplésnek. A farizeusok nem szombatünneplők voltak, szombatbálványozók voltak. Mert a tartalom veszett el. És ennek a tartalomvesztésnek mindig az a lényege, és meghasonlás támad közöttük. Ez a vége. Mert abban a pillanatban az ember cselekvéséről van szó, én így látom, te úgy látod, de te ezt szabad, azt nem szabad, akkor a szombatból egy vita téma lesz, meghasonlás lesz. Ha a szombat tartalma elvész, ez Jézus szombat csodáinak a végső tanulsága, akkor ebből a veszekedés napja lesz. Menjünk tovább. Mi akkor az igazi szombatünneplés, és foglaljuk össze. Ha a szombat tartalma az emberi cselekedetek latolgatása, annak meghasonlása vége, mondtuk az előbb. Ha eltűnik belőle az Isten cselekvéséért való hálaadás, akkor tulajdonképpen nem más, mint az emberi előírások és szabályoknak a hangoztatása, és ezek eltakarják előlünk az Istent. A 21. századi embernek az a baj, hogy nem látja minden napban Istent. Nagyon sok 21. századi szombatünneplőnek az a problémája, hogy ezen a napon nem látja az Istent. Ezért a hála maradt el, és az emberi cselekedeteknek a latolgatása.
Csak a megváltás által lehet az ember újra Istennek az a teremtménye, ez az igazi szombatünneplés lényege, ha tovább megyünk. Csak a megváltás által lehet az ember újra Istennek az a teremtménye, akiről a Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette. Megváltó Jézus ezért jött. De ebben a megváltásban benne van az, hogy helyre kell állni az édeni állapotnak, alapvető viszonynak, Istennel, emberrel, világgal a kapcsolatnak, nem? Mert a bűn ezt a hármas kapcsolatot tett tönkre. A megváltásnak pontosan az a célja, Istennel, világgal, emberrel ismét kapcsolatban legyünk. Vagyis ugyanaz a célja, ami a szombatünneplésnek a célja. A szombatünneplés is az volt, hogy Istennel, világgal, emberrel kapcsolatba kerüljünk. Ezért a szombat a kapcsolatépítés ünnepe, melyben az emberrel, Istennel, másikkal, önmagammal, belső világgal, teremtett világgal kapcsolatba léphetek. Nem azért fontos a szombat, mert Isten nem tud engedni. Nem az Istennek fontos a szombat. Nem a szüntelenül munkálkodó Istennek fontos a szombat. Nekem fontos a szombat. Hogy visszatérjen az újjáteremtett emberben a teremtés rendje, nem? Mert az újjá, a megváltás az azért van, hogy én ismét ember legyek. Hogy a megteremtett ember, akinek az életét elrontotta a bűn, és önmagától nem tudja legyőzni a bűnt, az ember fia által ismét emberré legyen az újjáteremtés által. Tehát a teremtés rendjének vissza kell állni az én életemben. Ez a lényeg. És éppen ezért az igazi szombatünneplés, és utoljára mondom ezt, Jézus pedig nem azért jött, hogy ezt eltörölje, ezt az ünnepet, hanem hogy visszaadja ezt ismét az embernek. De minden emberi torzítástól mentesen, megtisztítva, megreformálja, olyan ünnepként, aminek a tartalma az Isten szeretete. Így lett Jézus a szombatünneplés reformátora. Köszönöm a figyelmeteket. Jövő héten tovább folytatjuk egy nagyon érdekes témával. Ez egy nagyon érdekes téma. Jézus 4 eljöveteléről lesz szó, és ezen belül a szombatnak a szerepéről. Isten áldja meg az ő igéjét mi bennünk, és tegye hatékonyá. Amen.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Örökkévaló hála, dicséret, dicsőség és felmagasztalás legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek mind örökké. Amen. Szeretett kedves keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menekülő prófétáját, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas hal gyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenete sem változott. A nagy városba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a ninivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És elnyúlta a beszéd Ninivé királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és ül le a porba. ezt a történeti képet Babits a következő szavak foglalatába állítja elénk.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként elébe írtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak, és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől, és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten profétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelemből. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket, és hirdettem Isten igéjét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az Isten tisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell menjünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok, és egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát. Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek füstben van és romokban. És akkor ránézek a naptárra. De akkor már elerőtelenedtek a lábaim. És le is térdeltem imádkozni. Mert olvastam a naptáron. Szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvéreim? Kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez? Kimenti ő és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette? Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninivé nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta. Csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a Ninive-beliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbízatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. És hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van, vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból. Engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjunk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Isten szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát, ugye, Uram, neked. Hát valahogy így imádkozik sok keresztényben. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem, azok számára nagy költőnknek szabát, azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért, egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldjüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szavát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninivé felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba, hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdesd nékik azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljusak át Jézus Krisztusnak kenyér szaporítási csodáját. Ő, az Isten Krisztus, nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni? Egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által azt a keveset, azt az 5 kenyerecskét, és azt a 2 halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára. Nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igen, csak hogy Ninivében újabb próba várt Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost. Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az. Új parókiába jövök, új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét? Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja. De hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgatársaim! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népét? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosokat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté? Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninive városáról a legfontosabbat. Mit? Ninive pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninive, fontos és értékes Isten számára. hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város, legyen az kicsi vagy nagy, az Istené. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községé, nem is a kerületé, ez az Istené. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívattam? Minket is a nagy városba, szélesebb világra küldötte Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában. Elmenvén azért szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. A mi városunk se jobb, mint volt Ninive. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk faluját, a magunk felebarátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és Istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus? Tudok-e úgy nézni egy út szélén, egy árokban fetrengő felebarátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus, és ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ez elől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának. Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk, aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közbenjárást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninive. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap, és elpusztul Ninive. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt. és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárörvendő üzenetet. 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta ekényt. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéket csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pödöltek vagy ettek. S Jónás elszelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e 3 napi útja alkalmával Ninivé városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta? Jónást Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is ige hirdetők.

0: Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap, és elpusztul Ninive. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másod estére, másik tére ére, a színészek és mímesek telére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánba bőjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap.
0: A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is azt, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért bőjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a bőjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a bőjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha bőjtölünk, és jó a keresztényeknek bőjtölni, ne tekintsük a bőjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A bőjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a bőjt.

0: És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkodásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyítette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak. Úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta. Ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid. Hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni. És Isten elfordítja haragját felőled. Elfordítja ítéletét, és kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelenti. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive beliek ki tudták mondani egymásnak. Térjünk meg! Hát, ha visszatér, és megszán minket az Isten. Hát, ha elfordul izzó haragjától, és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely esemény sorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszony. asszonyoktól közrevéve, harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy szitra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől. Leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a terven át, s a szoboreldőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Ninivében.
0: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét, így remélte, de nem így történt. De a ninivebeliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük, de nem cselekedte meg, olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda, hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam. Sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánatot? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyer. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt ebben a helyiségben, de ezt a történetet akarja megismételni a te életedben, s az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket, és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és mi bennünk. Munkálja a bűnbeismerést, munkálja a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani, testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vörös-tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneinket. Meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent, és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében? Jöjj, adjunk hálát azért Istennek, imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük, Istenünk, azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa, a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunkat. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba. Add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreinknek. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk, Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. Részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeellegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre. Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szász Károly Zsolt és technikai munkatársam László Attila nevében is köszöntöm a hallgatókat. Valamint köszöntöm sok szeretettel a stúdióban Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelki pásztorát. Isten hozott István a beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Egy csodának, történetnek a végkövetkeztetésével fogunk ma foglalkozni, de ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt, hadd vezessük be a mai beszélgetést azzal, hogy röviden összefoglaljuk azt a csodát, ami Betániában történt. Betániában volt egy kedves család, a Lázár, Mária és Márta családja, akikhez Jézus gyakran látogatott el, és gyakran töltött ott kedves időt, kedves órákat. Mi történt ebben a családban? Hadd ismerjük meg jobban a csoda hátterét, a csoda történetét.
1: A család legnagyobb próbáját éli meg, és Isten ebből a próbából, ennek a családnak a legnagyobb próbájából hozza ki az ő legnagyobb bizonyítékát, hogy az, akit elküldött, Jézus Krisztus az Istennek fia. Mária és Márta elveszítik testvérüket, Lázárt, meghal, és Jézus hagyja, hogy bekövetkezzen ez a halál, nem megy el meggyógyítani őt, úgy, ahogy általában tenni szokta hasonló kérésekre. Viszont itt teljesedik be János apostol evangéliuma megírásának a célja, hogy az evangélium maga azért íratott meg, hogy minden csoda jelként szolgáljon arra, hogy láthassuk és bízhassunk abban, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia. És őben lé helyezett bizalom által örök életünk legyen. Most a legnagyobb csoda, amit elkövetett Jézus, és a legnagyobb csoda, amelyet Jézus tett, és egyben a legnagyobb jel az istenségéről, Lázárnak a feltámasztása. Tehát a családnak a legmélyebb próba, a legnagyobb próba, Isten szempontjából pedig a legnagyobb kinyilatkoztatás önmagáról, Jézus Krisztusról, az egész világ számára, hogy hihetjük, hogy ő az Istennek fia.
0: Miért lehet ezt a csodát a legnagyobb csodának tekinteni? Jézus rengeteg más csodát is tett. Mitől kiváló ez, hogy Lázárt feltámasztotta? Hiszen Jézus még támasztott fel más halottakat. Ott volt a Naini özvegynek a fia, akit feltámasztott, akit temetésre vittek, és az úton találkozott velük Jézus, vagy ott van a Jairus leányának feltámasztása, akit feltámasztott, mi alatt a házon kívül ott voltak, vagy a házban is ott voltak a siratóasszonyok, és siratták azt, aki meghalt. Mitől volt különlegesebb a Lázár feltámasztása?
1: Hát, hogyha végig gondoljuk mondjuk az összes többi csodát, amelyet Jézus művelt, nem hasonlítható egyik sem a feltámasztás csodájához. Tehát mégis két külön kategóriába helyezhetjük a csodákat és a feltámasztásnak a csodáját. Ha az életnek a csodáját, ugye az életadásnak a csodáját. Ha megfigyeljük a kivonulás történetben, Mózes második könyvében, amikor Mózes Isten szolgálja, elköveti a csodákat, elvégzi, akkor a Mózes ellenségei, a faraó szolgái is ugyanazokat a csodákat el tudják végezni bizonyos módszerekkel. De amikor addig jutottak, hogy Isten szolgája életet teremt Isten szavára, tehát élő lények állnak elő a semmiből, előáll az élet az Istennek szavára, ezt már az ellenségei, a faraó emberei nem tudják megtenni. Tehát van egy olyan pont, ameddig még Sátán is tud csodákat tenni. Viszont van egy olyan pont, amelyről nyilvánvaló, hogy Sátánnak már nincs hatalma. Jézusnak elmondják azt, hogy Belzebub által űzi ki az ördögöket. Vagy azt, hogy a csodája, amiket tesznek, Belzebub által vannak. Mert nyilvánvaló volt úgy az Ószövetségben, mint ma nyilvánvaló az, hogy vannak csodák, amelyeket az ördög is el tud végezni. Ő maga világosság angyalának öltözik át. De van egy olyan pont, ahol már a Sátán nem tud csodát művelni. Ő nem tud a halálból életet teremteni. Mert Isten az életnek az ura. Most az, hogy Jézus nem csak bizonyos csodákat követ el, vagy végez, hoz létre, hanem életet hoz, ezzel az ő isteni teremtői hatalmát bizonyítja. Ugye a Jairus lánya esetében, mint a nai nőzvegy fiának a feltámasztásakor, mint a Lázár feltámasztás esetében. Azzal a különbséggel, vagy abban tér el a Lázár feltámasztása az előző kettőtől, hogy míg a Jairus lányának a feltámasztása szűk családi körben történt, és aznap, amikor meghalt a gyerek, ugyanígy a naini özvegy fiának a feltámasztása is aznap történt, amikor meghalt. Tudjuk azt, hogy a zsidók aznap szoktak temetni, amikor a halál beállt, bár itt már nyilvánosan teszi a csodáját. A Lázár esetében viszont jelen van mindkettő, az is, hogy nyilvánosan, és az is, hogy negyednapra támasztja fel. Tehát semmilyen kétség nem fér ahhoz, hogy Jézus Krisztus itt egy halottat támasztott fel, akinek már egyébként szaga volt. Tehát egészen bizonyossá vált, hogy az Isten ereje, a feltámasztás ereje nyilvánult meg itt Jézus Krisztus keze alatt.
0: Tehát Jézus elköveti szolgálatának legnagyobb csodáját, ezzel bizonyítva azt, hogy ő teremtői erővel bír. Ott volt a tömeg, az az összegyűlt nép, amelyik látta. Hogyan fogadták az emberek ezt a döntő bizonyítékot arra vonatkozva, hogy Jézus kicsoda, Jézus személyiségre nézve, Jézus hatalmára nézve. Ugye Betánia Jeruzsálemhez közel álló város. Hogyan fogadták az emberek? Hogyan fogadta a vezetőség ezt a hírt, hogy Lázár feltámadt?
1: Hát figyeljük meg, hogy hogyan summázza az evangélista a Lázár feltámasztásának a hatását a népre. János evangéliuma 11. fejezet 45. versében azt olvassuk, hogy sokan hívének azért ő benne, ama zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett volt. Tehát sokan, akik kijöttek Jeruzsálemből, hittek Jézus Krisztusban a zsidók közül. És ugyanezt a gondolatot megtaláljuk a 12. fejezet 11. versében, ahol azt olvassuk, hogy mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta mennek oda, és hívének Jézusban, már mint újból Betániában vagyunk, Jézus és a család együtt van, a Mária Márta Lázár családja, és sokan eljönnek a zsidók közül, mivel hogy feltámasztotta Jézus Lázárt, és ezért hisznek a zsidók Jézusban. Szóval egyrészt a népre magára óriási pozitív hatással volt, együtt éreztek Mártával, Máriával az örömben egyrészt. Tehát empátia miatt voltak velük, és együtt élik meg a feltámasztásnak a csodáját, és együtt örülnek annak, hogyha Lázár feltámadt, akkor valóságos a feltámadásnak a lehetősége. A legnagyobb örömet élik meg, amit ember megélhet, hogy van feltámadás a halál után, és van élet. De nem így a papi fejedelmek.
0: A 45. verset idézted, és meglepő, hogy miután a Szentírás beszámol arról, hogy sokan hittek Jézusban a csoda miatt, a 46. vers úgy folytatja, hogy de némelyek, azok közül elmennének a farizeusokhoz, és elbeszélik nékik, amiket Jézus cselekedett vala. És a 47. versben pedig egybegyűjtik azért a papi fejedelmek, és a farizeusok a főtanácsot, és mondának, mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Látszólag úgy tűnik, hogy dilemmában vannak, mintha most szeretnék eldönteni, hogy milyen legyen a hozzáállásuk Jézushoz, aki ilyen csodákat tesz, hogy elfogadják-e vagy sem. Viszont a következő vers elárulja azt, hogy ezek az emberek nem azzal a céllal gyűltek össze, hogy ott mérlegeljék annak lehetőségét, hogy akár elfogadják Jézust, mint messiást, hanem az eleve döntésüket akarják végbevinni a főtanácsban, hiszen ezt olvassuk tovább, ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet. Na most az első részében azt mondják, ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne. Valóságos volt ez a félelmük? Valóban ez a lehetőség állt fenn, hogy Jézusban higgyenek az emberek, látván azokat a csodákat, amiket Jézus művelt?
1: Természetesen itt a Jézusnak megnő ezzel a népszerűsége. Olyan népszerűségre tesz itt szert Jeruzsálemben, amilyenhez fogható már így nem volt. Ez azért mindenki számára elgondolkoztató, hogy van élet, van örök élet lehetősége. A tömegek követik Jézust, és ennek megvolt a reális lehetősége. Hadd jegyezzem meg ezt, amivel kezdted a kérdésedet, hogy ez mennyire jellemző a világra, tehát egyesek ugye hisznek benne, de a Jézus Krisztus megjelenése ebben a világban a világot ketté választja. Ezt nagyon sokszor szeretnénk elkerülni, és egy olyan világot szeretnénk, amelyben homogén az emberiség, mindenki egyet tegyen, a béke idejét várjuk, hogy létrejön ebben a világban a béke, a biztonság, az egyetértés. Viszont Jézus elmondta azt, amikor belépett a világunkban, hogy nem azért jött, hogy békességet hozzon a világba, hanem hogy fegyvert hozzon. Most nem azért, mert hogy ő nem lenne a békességnek a fejedelme és ura, ő maga a békesség és a nyugalom. Viszont ő nagyon jól tudta előre, és látta azt, hogy az ő megjelenése, az ő fellépése az emberiséget meg fogja osztani. És mindig, amikor Jézus egy csodát tesz, akkor két részre osztódik a világ. Legkifejezőbb jelképe talán ennek az, amikor Jézus a kereszten van, és jobb és bal oldalán egy-egy lator haldokol. Ez kifejezi azt, hogy az emberiség tulajdonképpen két részre, két szakaszra osztódott. Egy része, amely Jézus jobb felén van, aki megtérő hozzá, más része pedig, aki bal felén Jézus ellen lázad, míg halála pillanatában is. Talán az a meglepő ebben a dologban, hogy épp a vallásos emberek voltak itt a Jézus bal felén. Tehát miközben a jobb felén ott vannak az egyszerű, örömteli, mással együtt érző és együtt örvendező emberek, addig a vallásos emberek, a legvallásosabb emberek Jézusnak legnagyobb ellenségei. A választott népnek a papsága. Nagyon sokszor az emberek szinte úgy néznek az evangélium szolgáira, mint hogyha angyalok volnának, és valóban az a hivatásunk, hogy egy példát hozzunk az emberek elé. De ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, és ne lepje meg bennünket az, hogy a papság abban az időben is olyan ellenséges viszonyban éltek, voltak Jézussal szemben, amely hallatlan volt és meglepő volt. Na nyilván, hogy nem mindenki, hiszen a Cselekedetek könyvében majd találkozunk azzal, hogy a pünkös napja után sokan hittek a papok közül is Jézus Krisztusban. De ugyanakkor ne lepjen meg az, hogyha valaki ennyire ellenszenves viszonyban van Jézussal, és esetleg közben épp a vallás, vagy főpap mondjuk egy közösségben, és a vallása a fő foglalkozása.
0: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Hogyan volt lehetséges az, hogy pont azok a személyek, akik ismerték a Szentírást, ismerték a proféciákat, legalábbis ismerniük kellett volna, gyakoroltak voltak a vallásos dolgokban, ennyire ellenséges módon viszonyuljanak Jézushoz. Nem az lett volna a természetes, hogyha azok, akik ismerik a Szentírást, akik ismerik a Jóistent úgy az írásokból, mint mindennapi életükből, hogy ezek az emberek felkarolják azt, aki most közéjük jött. Ugye nagyon szomorú a megállapítása János evangélistának, amikor elmondja, hogy Jézus az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Nem lett volna természetes az, hogyha befogadják, és felkarolja a papirend, a vallásos közösség felkarolja Jézust, és elismeri tanítónak? Mi volt az akadálya annak, hogy nem történt ez meg?
1: Hát semmiképpen nem Isten volt az akadálya ennek. Arra felfigyelhetünk, hogy Jézus az első próbálkozásában, amikor felmegy Jeruzsálembe, a papokat próbálja maga oldalára állítani, tehát ő úgy jön el, hogy a választott nép legjavát szólítja meg, és velük kezdi el az ő munkáját. Az, hogy János evangélista úgy írja meg, hogy a kánai mennyegző csodája után, ami ugye ott van Galileában Jézushoz közel, azonnal Jézus lejön Jeruzsálembe, és a templomba lép fel, és a papok előtt teszi nyilvánvalóvá az ő kilétét, az ő csodája által, az isteni hatalmát, hogy megtisztítja a templomot. Tehát ez mind azt üzeni, hogy Jézus, Isten, igenis a papságot akarta megszólítani először, a judabelieket. És az, hogy ez nem így alakult, nem Istenen múlott. Egyébként csak az örökkévalóságban tudjuk majd meg azt, hogy milyen nagyszerű lehetett volna az emberek történet, az emberiség történelme, hogyha a nagyok, az igazi nagyok, akiket Isten talentumokkal felruházott, befogadták volna az Istennek igazságát. Vagy ugye egy-egy mutató van erre nézve, Pál apostol életét láthatjuk, aki végül befogadta, a nagyok közül volt, és milyen nagyszerű dolgot vitt végbe a Jóisten az élete által. De a valóság az, hogy legtöbbször a nagyok, akiktől az ember a legtöbbet várná, ők nem fogadták be, és az egyszerű, szegény emberek voltak azok, akik befogadták az isteni evangéliumot. Erre nagyon nehéz pontos választ adni, hogy ez miért van így, viszont azt láthatjuk, hogy Jézus senkit nem hagyott tanúbizonyság nélkül, mindenkivel megismertette az evangéliumának a lehetőségét, az erejét, és elutasítják Jézust, mert az a fajta isteni rend, amelyet Jézus bemutatta számukra, az ő önzésüket, az ő önmaguk kiszolgálását és önmaguk boldogítását, ezt a rendet Jézus teljesen megbontotta. Tehát ez így már, ők nagyon jól látták és tudták, hogy nem fenntartható, amennyiben Jézus befogadják.
0: Visszatérve a Lázár feltámasztásának csodájára, hogyan fogadták ezt a csodát a szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban? Látjuk itt, hogy a farizeusok nagyon ellenséges módon viszonyulnak. Ugye nehezen értjük meg, hogy miért, nincs rá pontos magyarázatunk. Vajon a szadduceusok azok, hogy fogadták ezt a csodát?
1: Igen, tehát találkozunk ezzel a két csoporttal az evangéliumokban, a szadduceusok és a farizeusok. Hadd egy annyit említsünk meg róluk, hogy igazából már Krisztus előtti századokban kibontakozó pártok voltak ezek, amikor a görög hatás, görög kultúra a zsidó népet úgy rendesen a maga teljességében utolérte a hellenisztikai kultúra és filozófia, akkor azok, akik ennek behódoltak és a vallást nem vették a maga komolyságában, ezek kialakítanak egy pártot, amelyet mi is szadduceusoknak ismerünk. Nem hittek a feltámadásban, nem hittek a csodákban, a Bibliának csak bizonyos könyveit fogadták el, ihletetként Mózes 5 könyvét az Ószövetségből. Ezzel szemben a farizeusok, azok, akik ragaszkodtak a konzervatív beállítottság, akik ragaszkodtak az Isten igéjéhez, szabályokhoz, értékeket igyekeztek megőrizni, átadni, és közöttük meglehetősen nagy feszültség volt. Rendszerint a saduceusok kapják meg a főpapi tisztséget ebben az időben, mivel hogy Róma kegyétől függött ennek megszerzése, és nyilván, hogy Róma inkább egy világiasi irányultságú párttal találta meg a közös szót. Tehát amikor azt látjuk, hogy a papok összegyűltek, a papi fejedelmek, akkor nyilvánvalóan, hogy itt a saduceusokról van szó. A farizeusok meg azok, akik jobban ragaszkodtak az ígéhez. Tehát mind a kettő számára azért egy nagy meglepetés volt Lázár feltámasztása. Saduceusok számára azért, mert ők egyszerűen a feltámadás lehetőségét tagadták. És íme most minden ráció ellenére itt a csoda. Vannak dolgok ugye ma is az életben, amelyek racionálisak, meg logikusak, meg észszerűek, meg stb. És akkor megjelenik egy csoda, és felülírja az összes elméletet. És akkor a csoda az bizonyíték, tehát döntő bizonyíték. Ugye az, amit lehet látni, és az, ami megtapasztalható, az végül is felülírja azt, amit ők korábban logikusnak láttak, vagy találtak. A farizeusoknak viszont azért volt meglepő a feltámasztás, mert ez bizonyította Jézus Krisztus messiási voltát. Ez bizonyította azt, hogy Jézus Krisztus az a messiás, akit az Isten elküldött, tehát ők az írást, a messiás várást nem jól értelmezték, és ha Jézus Krisztus maga a feltámadás és maga az élet, akkor mindenképpen rá vannak utalva. Ez megint az emberi büszkeséget porba hajtja. Tehát ők arra gondoltak, hogy a saját jótettei, cselekedeteik, törvénytartásuk által kiérdemelhetik a mennyet. És itt rá kell döbbenjenek arra, hogy az élet Jézus Krisztusban van, az Isten fiában, nem pedig az ő engedelmességükben. Külső erőre van szükség, és ez az erő Jézus Krisztus. És akkor találjuk őket egy asztalnál, amikor mindketten rádöbbennek arra, hogy Jézustól azt, amit ők vártak és reméltek, nem fogják megkapni.
0: Köszönöm szépen. Egy zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: A János Evangélium a 11. fejezet 49. versében előlép ebben a tanácsban, ami összegyűlt a Jézus által elkövetett csodának megvizsgálására, és hogy milyen legyen a viselkedésük, hogy hogyan viszonyuljanak tovább Jézushoz. Előállt Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, és ezt mondta nekik: ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Az 51. vers ad egy magyarázatot is arra, amit mondott, ezt pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap vala jövendőt mondta, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Isten elszirett gyermekeit egybegyűjtse. Nos, az első kérdésem ezzel kapcsolatosan, ezzel a megjelenő személlyel kapcsolatosan az, hogy Kajafás ki volt ő, hiszen kétszer is említi a Szentírás, hogy abban az esztendőben volt főpap. Hogyan történt a főpapi szolgálat elfoglalása? Miért említi kétszer is azt, hogy abban az esztendőben volt főpap?
1: Igen, itt könnyen gondolhatunk arra, hogy ez az esztendő, azt fejeznénk ki, hogy csak egy évre volt kinevezve, vagy csak egy évig volt ez a tisztség. Sajnos nem, mert azt látjuk, hogy Kajafás már korát, tehát a történelem az fejezés követhető, hogy korábbtól ő már főpap volt, és főpapi szolgálatában marad. Itt én úgy értem, hogy János, az evangélista inkább azt akarja hangsúlyozni, hogy abban az évben, amikor Jézus Krisztus meghalt, tehát az ő éve a hangsúlyos, nem a Kajafás szolgálatának az éve. Márpedig az az év, az egy nagyon fontos esztendő volt. És elsősorban János az evangéliumot a zsidóknak írja. És ezt láthatjuk, hogy tehát ő maga is ugye a papi családhoz tartozik, és olyan zsidó elemeket hoz bele, amelyek feltételezik azt, legalábbis az olvasó részéről feltételezik, hogy ismerik azért a zsidó kultúrát, nem úgy, mint Lukács, aki egyértelműen ír a görögök számára is. Tehát ez az év, Jézus Krisztus halálának az éve, és hadd említsük meg itt azt is, hogy ez egy profétikus év volt. Mert a Dániel könyvének a 9. fejezetében jövendőlésként találjuk azt, hogy Jézus Krisztus a Messiás mikor fog meghalni. Tehát Krisztus előtt 457-től számolva el fog telni 483 esztendő, amikor a Messiás felkenetik, és még eltelik 3,5 esztendő, amikor a Messiás kiirtatik, megölik a Messiást. És ez pontosan az az év, amikor Jézus Krisztus, a názareti Jézus meghalt. Tehát a Dániel könyvének 9. fejezetében meglelhető az az év, amikor a Messiás kiirtatik, egybeesik azzal az évvel, amikor Jézus Krisztust megölik, és ezáltal is bizonyítja, vagy az írás ezt is ezáltal is bizonyítja, hogy Jézus Krisztus volt a Messiás, aki abban az évben áldoztatott meg, amelyik évben a proféciában már 600 évvel ezelőtt meg volt írva pontosan a Jézus felkenetésének és halálának az esztendeje. Szóval itt én inkább ezen látom a hangsúlyt. Az az év, amelyik beteljesítette a proféciákat.
0: Mennyire volt észszerű és jogszerű azzal érvelni Kajafás részéről, hogy jobb egy embernek meghalni a népért, mint az egész népnek elveszni? Miért jelentett fenyegetést Jézus? És a másik kérdés, amivel kiegészíteném, hogyan válhatott a nép megmentésére egy ember halála az ő szempontjukból?
1: Nagyon sok oldalú ez a kérdés. Mert vannak dolgok, amelyek nagyon elgondolkoztatóak, és tényleg teljesen igazat mondott bennük. Egyrészt az, hogy ő a főpap volt, és János később megjegyzi, hogy ezt pedig azért mondta, mert hogy ő volt a főpap ebben az esztendőben, és Isten felhasználja őt, hogy általa mondjon egy proféciát. Ugye egy korrupt főpap volt, de mégis Isten felhasználja őt, hogy általa mondjon ki egy nagy igazságot. Maga a rendszer, amelyet ő szolgált, Istentől kitalált rendszer volt. Maga a tisztség, amelyet bírt, Istentől adott tisztség volt. És bármennyire korrupt, ő tudja tisztelni azt a tisztséget, Isten, még annyira is megtiszteli, már bármennyire korrupt az elfoglalója annak a tisztségnek. Isten még mindig annyira megtiszteli azt a tisztséget, hogy a korrupt ember által is egy nagyszerű proféciát mond. Mert igaz az, hogy Jézus Krisztus meghalt a népért, tehát egymaga, és nem csak a népért, hanem az egész világért.
0: Itt megszakítalak, mert eszembe jut ugyancsak János evangéliumából a 3. fejezet 16. vers, amit nagyon sokan jól ismernek, hogy Isten az ő szeretetéből elküldi az ő egyszülött fiát azért, hogy ha valaki hisző benne, meg ne hajon, hanem örök élete legyen, el ne vesszen. Ugye egy meghal, hogy a többiek éljenek. Tehát végül teljesedik az, amit Kajafás mondott, ez volt Istennek eredeti tervében is, hogy Jézus egyként haljon meg, hogy a többieket megmentse, tehát az egész világot megmentse.
1: Kérlek, igen, és másik kérdés meg az, hogy ez a pap hogyan gondolta ezt? Tehát ő hogyan jutott ő el eddig a következtetésig? Tehát az, hogy kimondja a gondolatot, azt példabeszélek könyvében találunk ilyen igéket, hogy az ember gondolja meg az ő útjáit, de Istentől van a nyelv felelete. Tehát tényleg ez a felelet, ez nagyon szép, és nagyon ráillik Jézus Krisztus, aki meghal, érettünk, mindenkiért meghalt, az egész népért, az egész világért meghalt, hogy életünk legyen. Tehát ez szép ez a mondás. De hogyan jutott el idáig ez az ember, hogy ezt kiejtse? Ez már egy másik nagy kérdés, ugyanis ő nem azért gondolta Jézus áldozatára, hogy ezáltal ő neki is üdvössége legyen, hanem ő arra gondolt, hogy meg kell menteni a népet mindenképpen, és meg kell menteni őket, magukat, a nép vezetőjét, akkor is, hogy egy igaz embert feláldoznak. Inkább halljon meg egy igaz ember, mint hogy éljen egy bűnös nép és egy bűnös vezetőség. Ma így summázhatnánk. Természetesen ő ezt nem látta. És őt úgy csapta be a sátán, hogy még ő őrült neki. Még azt hitte, hogy jót tett. De körülbelül ez volt a gondolkozása, hogy inkább halljon meg egy ember, mint a nép. Mi meg azt mondjuk erre, hogy ez a gondolkozás azért nem volt jó, mert egy igaz embertől nem várhatjuk el azt. Nem igazságos, hogy meghaljon egy gonosz népért. Tehát nem várható el tőle. Nincs jogunk elvárni. Feláldozni egy embert, egy igaz embert, egy gonosz népért. Tehát az a nép, amelyik, és az a vezetőség, és annak a népnek a vezetősége, és annak a vezetőségnek a népe, aki ezt megengedi, annak nincs létjogosultsága. Az nem élhet, amely így gondolkozik. És itt volt a nagy tévedése és a nagy hibája Kajafásnak, hogy ő arra hajlik, hogy a népet meg kell mindenképpen menteni, a vezetőséget meg kell mindenképpen menteni. Ezt egy olyan eszménynek látta önmagában, amely felülírt az igazság eszményét.
0: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Korábban volt említve a római uralom. Vajon nem attól féltek, hogy ha a nép Jézus után indul és követi őt, kiemelkedő vezetőként tekintenek rá, és ebből kifolyólag a romaiak még nagyobb nyomással fognak uralkodni rajtuk, és ettől kellene megmenteni a népet, hogy nehogy veszélyt lássanak a rómaiak Jézusban.
1: Tehát egyszerűsítsük le, engedelmed el egy kicsit a történetet. Gyakorlatilag nekik mi az, ami nem stimmelt Jézussal kapcsolatosan? Egyetlen dolog nem fért meg bennük, és pedig az, hogy létrehozzon Jézus egy olyan országot, amelyben Jézus van az első frontban, és ők esetleg a másodikban. Ezt nem tudták elképzelni. Ugyanúgy, ahogy Sátán nem tudta azt elképzelni, hogy Isten ül a trónon, és ő csak második. És még akkor is, hogyha ez a világ, ez egy élhető világ, ez maga az élet, az örök életnek a világa, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia ül a trónon, és ural mindeneket, és szolgál mindeneket, és életet ad mindeneknek, és ő utána mindenki a maga helyén betölti a saját rendeltetését. De ez az életnek az útja. A másik pedig, amelyiket ők választottak, az az, hogy ők legyenek az első frontban, legalábbis amennyiben rajtuk áll. Az első tisztséget ők töltsék be, ne Jézus Krisztus ő előttük. Még akkor is, hogyha ez halállal jár végül is, mert halállal jár, hiszen Jézus bebizonyította, hogy csak ő tud hozni életet, és Jézus életet hoz is. Az a világ, amelyet Jézus vezet, az az életnek a világa. Lásd a Lázár feltámasztását. Ők ilyet nem tudnak tenni. Annak ellenére, hogy látták, hogy Jézus maga

0: A tanácsnak a következtetése az, hogy Jézust meg kell ölni. Az 53. vers azt mondja, a ma naptól azért azon tanakodának, hogy őt megöljék. Sőt, azt látjuk, hogy nem csak Jézust akarták megölni, a 12. részben azt is megtudjuk, hogy magát Lázárt is meg akarták ölni, hogy eltüntessék a feltámadásnak bizonyítékát, amelyik ott volt közöttük, a nép között. Az emberek látták, tapinthatták azt a csodát, amit Jézus elkövetett. Hogyan sikerült, vagy hogyan dolgoztak tovább? Milyen módszereket kerestek, alkalmaztak arra, hogy Jézust valóban meg tudják majd ölni?
1: Ugye félnek a néptől. Tehát itt megint egy nagyon elgondolkoztató dolog, hogy azok, akik úgy tűnik, hogy a népnek a vezetői és bátrak, gyávák. Gyávák, mert félnek a néptől, nem mernek a néppel szembe lépni. Nagyon sokszor úgy képzeljük el mi emberek, hogy azok, akik a piramisnak valamilyen magaslatán vannak, azok a bátrak. Igazából nem. Azok a leggyávábbak, nagyon sokszor is, és ők inkább a rendszernek a fogjai és áldozatai, és gondolok itt főként az e-világ működésére, és éppen ezért csendben akarják ezt tenni, hogy zendülést ne legyen, rejtve akarják elvégezni ezt a Jézus elejtést, és keresik az alkalmat ettől kezdve, hogy Jézus valami módon megfogják és megöljék. És végül látjuk a történetben, tudjuk azt, hogy Jézust megölik, elteszik a láb alól. Ha jól rémlik, Eusébius egyház történetíró jelzi fel azt, hogy Lázárt is megölték, tehát valóban Lázár is a mártirok közé kerül, az első mártirok közé, mint Jézus követője, amennyiben igaz a történetírónak a fejezése. Viszont elveszítik ők is ugyanépet, mint a helyet, vagyis a templomot. Tehát végül mindent elveszítenek. És ennek a történetnek ez is egy óriási tanulsága, hogy feláldozzák Jézust, feláldozzák az igazságot azért, hogy megtartsák a népet. De a népet nem lehet el megtartani, és egy közösség nem tud megmaradni, amelyik az igazságot feláldozza. Tehát amelyik közösségnek fontosabb a mondjuk a maga közösség, mint érték az igazságnál, az a közösség nem marad meg. Eltelik ugye kevesebb, mint egy emberöltő, és Krisztus után 70-ben a rómaiak valóban eljönnek, és elveszik a főpapságtól a népet, a templomot elveszik tőlük, tehát sorsukra jutnak. És ennek az a tanulsága, hogy az ember, ha meg akarja tartani azt, amit nem tarthat meg, akkor elveszíti azt is, de elveszíti azt is, amit különben nem kellene elveszítsen soha, az örök életet.
0: Nagyon szomorú kép tárul elénk a történet vége felé, hogy annak ellenére, amit Jézus tett az emberekért, annak ellenére, amit a 3,5 évet tartó szolgálatában művelt szemük láttára, mégis megvetették, elutasították, és végül ármány módon ellene fordultak, hogy a halálát keressék, és végül halálra adták. Habár Jézus valóban azért jött, hogy életét adja, és megváltsa az emberiséget, lehetett volna ezt másképp is tenni, nem kellett volna feltétlenül ilyen módon bánni vele, mégis Istennek terve megvalósult volna. Jézus ott volt, előttük állt önmegtagadásának és önzetlen jó indulatának példájaként. Ismerték tiszta, odaszentelt életét. Egy rövid idézetben azt olvasnám Ellen White tollából, hogy ez a rövid 3 éves időszak mégis éppen csak annyi volt, ameddig a világ el tudta viselni megmentőjének jelenlétét. Mintha azt mondaná, hogy nem bírták volna többet, nem bírták többet a tiszta jelenlétét Jézusnak. Nem bírták tovább elviselni. Jézus az üldöztetések, sértések életét élte. Ha születésére gondolunk, Betlehemből előzte egy féltékeny király. Názáretben elvetette saját népe. Jeruzsálemben ok nélkül halálra ítélték. Néhány hitű követőjével ide

0: ideiglenes menedékre talál egy idegen városban. Őt, akit mindig megindított az emberi nyomorúság, aki meggyógyította a betegeket, visszaadta a vaklátását, a süket hallását, a néma a beszédkészségét, aki megetette az éhezőt, megvigasztalta a bánatost, elűzte őt a nép, amelynek megmentésért jött munkálkodni. Ő, aki a tornyosuló hullámokon járt, szavával lecsendesített a tenger dühös háborgását, aki ördögöket űzött, aki megtörte a halott szunnyadását, alvását, aki ezreket tartott ámulatban bölcs igéivel, képtelen volt közel férkőzni azok szívéhez, akiket elvakított az előítélet és a gyűlölet, és így azok végül makacsul elutasították a világosságot. Hát ez nagyon szomorú ez a kép, viszont legyen mindannyiunk nagy tanulságára, hogy Jézussal nem lehet, és Jézussal nem szabad így bánni. Jézust el kell fogadni, Jézust szeretni kell, Jézust meg kell ismerni, és hagyni, hogy vezesse az életünket. Ő maga kéri az első helyet az életünkben, és amikor megadjuk, akkor ő gondoskodó, szerető megváltóként vigyáz ránk és vezet, azzal a céllal, hogy végül egy olyan országba vezessen, ahol minden nyílt lesz, minden kitárul mindenki elé. Nem lesznek rejtett gonoszságok, nem lesznek rejtett irigységek, féltékenységek, rossz indulat, hanem az örök jóság. Kívánom minden kedves hallgatónak, hogy ebbe az országba kerüljünk el, jussunk el Jézus kegyelme által addig is, legyen Jézus életünknek központjában, életünk első helyén, szívünknek központjában. Erre segítsen mindannyiunkat a Jóisten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, köszönöm Filip Lukács István lelkésznek a beszélgetést, László Attilának a technikai részét az adás felvételében. Elköszönök Önöktől, mikrofonnál Szász Károly Zsolt, viszont hallásra.
1: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
2: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Isten békével köszöntök minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában, és nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves fiatalok, akik követitek a mai beszélgetést, hiszen ma egy ifjúsági kerekasztal jön létre a Hit Történetek Fiatalok cím alatt. Ez immár a harmadik része a beszélgetéseinknek, amely keretén belül a fiatalok osztanak meg élettapasztalatokat velünk a hit teréről. Szeretettel köszöntöm a vendégeimet, be is szeretném mutatni önöknek, nektek. Ma három vendégem érkezett, Pálfi Miklós lelkipásztor, Apostol Krisztina és Kocsis Edvin. Köszöntelek a stúdióban, és nagyon örülök, hogy ma csatlakoztatok hozzám, és hogy bátorítani szeretnétek a hittapasztalataitokon keresztül.
1: Mi is köszönjük szépen a meghívást, és köszöntjük a nézőket és hallgatókat is.
0: Úgy szoktuk indítani ezeket a kerekasztalokat, hogy az elején a vendégeim röviden bemutatkoznak, úgyhogy megkérlek, hogy egy néhány másodperc elejéig egy sorra mutatkozzatok be, egy néhány szóban elmondhatjátok, hogy kik vagytok, mivel foglalkoztok, és hogyan jellemeznétek a mostani életszakaszotokat egy néhány szóban.
2: Kocsis Edvin vagyok, jelenleg Kolozsváron tanulok, az Umefi Julio Hadzigánó Orvosi és Gyógyszeresztési Egyetemen. Nagyon szeretek olvasni, a prioritásaim közé tartozik a kreativitás, a barátokkal való együttlét, illetve a jelenlegi helyzetemet azt inkább zsúfoltnak, valamint élménydusnak írnám le.
1: Én Apostol Krisztina vagyok, marosvásárhelyi származású, de itt tanulok Kolozsváron, a Györgyi Dimá Zeneakadémián, harmadéves vagyok, és a fő szakom a zongora. De az emberek inkább a körülöttem élők az éneklésről ismernek. És hát nagyon szeretem az embereket, a kommunikációt, az együttlétet másokkal. Inkább ezt mondanám.
3: Pálfi Miklós lelkész vagyok. Prioritás közé tartozik a prédikálás, bibliatanulmányozás, olvasás, tanítás, a családom föltétlenül a legelső prioritás, jó Isten után, és hát az emberek között való szolgálat, ezek.
0: A következőkben egy rövid kérdezek, feleletet mondok rész következik. Én fogok kérdezni, ti fogtok felelni, és két alternatíva közül kell válasszatok. Kérlek, hogy magyarázat nélkül csak választhatok egyet a kettő közül. Hogyha kellene választani a zene és a csend közül, akkor mit választanátok?
2: Csend.
1: Zene.
3: Csend.
0: Szív vagy értelem?
2: Értelem.
1: Szív.
3: Értelem.
0: Színpad vagy háttérmunka?
2: Színpad.
1: Színpad.
3: Háttérmunka.
0: Rend vagy spontaneitás?
2: Rend.
1: Spontaneitás.
3: Rend.
0: Hivatás vagy megélhetés?
2: Hivatás.
1: Hivatás.
3: Hivatás.
0: Na, ebben egyezik mind a három válasz. Egyedül feltöltődni, vagy emberek között lenni?
2: Emberek között lenni.
1: Emberek között.
3: Egyedül.
0: Remény vagy türelem?
2: Remény.
1: Remény.
3: Remény.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
2: Rövid ima.
1: Hosszú ima.
3: Rövid ima és sok tanulmányozás.
0: Csoda vagy tanítás?
2: Tanítás.
1: Csoda.
3: Most tanítás.
0: És Isten inkább közeli vagy távoli?
2: Közeli.
1: Közeli.
3: Egyre közelibb.
0: Nagyon örülök, hogy ezekben a rövid feleletekben is segítek abban, hogy jobban megismerjünk titeket. Az első kérdésben megismertük azt, hogy kik vagytok. A második kérdés keretén belül megismertük azt, hogy mik a fontos értékek számotokra a hit terén. És a harmadik kérdéspontban megismerjük jobban azt, hogy honnan származtok, honnan szereztétek ezeket az értékeket az életetekbe, adta át nektek. Ezért a harmadik kérdésem úgy hangzik, hogy milyen közegben nőttél fel? Jelen volt ebben a hit, illetve mit jelentett számodra gyerekként Isten?
2: A bemutatkozásnál nem említettem, de Székelyről származom. Egy félig adventista és félig református családban nőttem fel. Édesanyám adventista, édesapám pedig református karé között nevelkedtem. Mind a két hitvallásból egy-egy apró szemcsét kaptam. Így lettem talán egy teljes egész, hogyha mondhatom így. Viszont valami mégis hiányzott, és valamit mégis úgy hiányoltam. Talán az, hogy a hitnek nem volt akkora intenzitása az életemben, gyermekkoromban talán ezt a dolgot az a kettőség okozhatta. Viszont úgy édesanyám, úgy édesapám azt a hitvallást és azt a nevelkedést, amit ő képviselt, azt átadta számomra. Soha nem kaptam tőle tiltásokat vagy rossz nevelkedést. Anyukám mindig az imaházban való létet erősítette, a szombatiskolákon való ott létet támogatta, valamint a Biblia tanulmányozásra fektette a legnagyobb hangsúlyt a nevelésemben. És én úgy gondolom, hogy nehezen, de sikerült is neki. Mindig egy imával kezdtük a napot, akár emlékszek vissza, hogy óvodába mentem, vagy iskolába mentem, mindig egy imával kezdtük a napot, és úgy éreztem, hogy ez az ima segített abban, hogy az aznap fel tudjak töltődni, valamint közelebb kerüljek egyre jobban Istenhez. Habár kicsi koromban még úgy nem biztos, hogy úgy fogtam fel, hogy az imának és a hitnek, a vallásnak milyen prioritása lesz majd későbbiekben az életemben, nagyon sokat, így visszagondolva, nagyon sokat számított. Isten számomra talán egy befogadó kéz volt, egy olyan hely, amely megnyugvást adott számomra, valamint a nehezebb időszakaimban egy konkrét válasz.
0: Talán megismerik ezt a nehéz helyzetet is, és hogy milyen választ kaptál Istentől, de még azelőtt Krisztinára is kíváncsiak lennék, hogy megismerjük azt, hogy a te gyermekkorod hogy néz ki, és hogyan befolyásolta a nevelés, amit a szülőktől kaptál, a hitéletedet.
1: Én nagyon áldottnak mondanám a gyerekkoromat. Teljesen adventista családban nőttem fel. Főképpen a nagymamám tanított rengeteg éneket már kisgyerekkoromtól, és mindig az imaházban, amikor ünnepélyek voltak, szereplések, akkor énekeltem, mondtuk a verseket, én is, a testvéreim is. Mindig ott voltak szülők is, nagyszülők is, és az ismerősök, akik támogattak minket. Azt mondanám, hogy nem is ismertem soha más életet, csak ezt, nem is tudom, milyen lehet más fajta neveltetésben részesülni. És hát gyermekként én ezt ismertem. Nem mondhatom feltétlenül, hogy a kapcsolat Istennel már olyan régtől mély volt és elkezdődött. Szerintem nem tudatosult bennem. Tudat alatt biztos, hogy ott volt. Ugye kisgyerekként nem fogja fel az ember. Inkább a szülők, vagy ha mondtam egy gyermeki imát, ők látták a hatását, én úgy nem fogtam fel feltétlenül. És úgy körülbelül 13 éves koromban tudatosult bennem, hogy én tényleg beszélhetek Istennel, tényleg ő egy folytonos jelenlét lehet az életemben, olyas valaki, aki mindig ott van, és nem csak szombatonként, és amikor imádkozunk, hanem úgy tényleg a mindennapokban segítés ott van. Úgy emlékszem, ahogy ez bennem tudatosult, és imádkoztam, és láttam az eredményét, és kértem, és megkaptam, és csodák után áhítozott az én szívem, és mikor tényleg megtörtént, akkor láttam, hogy nagy az Úr, hogy ez tényleg így lehet, és emlékszem, mennyire boldog voltam, és meséltem otthon, hogy ez történt, az történt. Úgyhogy körülbelül akkor kezdődött úgy tényleg bennem személyesen, és nem azért, mert a család ihletett rá.
0: Gyerekként hogy képzelted el azt, hogy milyen leszel, amikor felnőtt leszel, és itt most nem csak a hit életre gondolok, hanem arra, hogy fog kinézni Apostol Krisztinának a személyisége, az életpályája, a személye. Volt egy ilyen elképzelés egy gyermekkorban erről?
1: Én azt mondanám, hogy konkrétan nem gondoltam rá, különösebben nem emlékszem, hogy lett volna, hogy én most akkor ez leszek. Volt bennem egy ilyen, hogy orvos leszek, mert nagyjából mindenki az akart lenni, nem tudom, úgy volt bennem egy ilyen, hogy akkor nyilvánvaló, hogy orvos leszek, mi más lennék. És azon kívül azt tudtam, hogy szép családot szeretnék majd, ez megvolt bennem. Azon kívül nem igazán gyerekként nem gondoltam bele. Csak mentem mindig, ahogy jött, mindig mentem az árral igazából.
0: Mikor érezted legelőször azt, hogy a zene számodra több, mint egy hobbi? Mikor fedezted fel, hogy ez lehet akár a te saját életutad?
1: Mikor egyetemre kerültem, szerintem. Akkor jöttem rá, hogy ez most már tényleg nagyon komoly. Most már lassan a szakmám, ezzel foglalkozom, és nincs is miért bármi másra váltani, mert ez tényleg, és szeretem is csinálni. És látom, hogy tényleg lehet az embereken is segíteni vele, vagy tanítani, és sok szép tapasztalatom volt emiatt, úgyhogy nagyon örülök, hogy erre vezetett az utam más területek helyett.
0: Így röviden, hogy vezetett ide ez az út a zenéhez? Tehát onnan fedezted fel, hogy ez érdekel téged, és még az ennél a kérdésem itt, hogy a dalon keresztül felfedeztél egy kapcsolatot is Istennel?
1: Természetesen, igen. Már azt hiszem, már úgy 12-13 éves koromban, ugye énekeltem is előtte, de elkezdtem a saját énekeimet írni, és alkotni őket, és ott is éreztem, ahogy nem is feltétlenül én csinálom, csak valahogy jön magától, és én csak le kell írjam azt, ami tulajdonképpen fentről jön. Nagyon ilyen szép tapasztalat volt, és éreztem, hogy itt nem csak én vagyok, itt ott van az Isten is, aki segít, hogy ezeket megcsináljam, és hát a dalról és az éneklésről és a zenéről, meg az Istennel való kapcsolatról azt is mondanám, hogyha már itt megkérdezted, hogy általában úgy érzem, hogy a boldog, vidám énekek azok a mennyei légkört szimbolizálják valamilyen szinten, a vidámság, az a bőség, az a boldogság, és a szomorkás, a bénekek inkább az Istent kereső embert jelképezik, aki ugye elszakadt tőle, és az Úr valahol távol van, de érzed, hogy próbálod elérni, hogy az ének által próbálsz hozzászólni, és tudod, hogy hallja, de távol van.
0: Edwin, gyerekkorodban te hogyan képzelted el azt, hogy milyen leszel, amikor nagy leszel? Hogy képzelted el a felnőtt Edwint?
2: Azt kell tudni, hogy eléggé nagyra vágyó és maximalista kisfiú voltam. Nagyon sok mindent elképzeltem magam elé, hogy mi lesz majd a jövőben. Mi leszek, ha nagy leszek? Mi lesz az álommunka? Mi lesz az álom? Terület, amelyen fogok majd dolgozni. És igazából én mindig csak vágytam, és próbáltam azokra a területek felé menni, és olyan dolgokat csinálni, és olyan dolgok köré terelni a gondolataimat, amelyek segítségével ezt nem tudom majd a későbbiekben is valósítani. Megpróbáltam nem eltérni az utamról, azokról a dolgokról, amiket én kiterveztem magamnak. Én mindig egy egészségügyi munkát képzeltem el magamnak, egy olyan munkát, ahol empátia, ahol a paciensekkel való kommunikáció, ahol egy olyan közeg van, egy olyan kórházi közeg, amelyben lehet érzékelni az elveszettséget, viszont be lehet vinni nagy mértékű hitet, reményt, és nem csak a múlandóság van a főszerepben, hanem igenis van az, hogy igenis meggyógyulok, mint paciens, vagy igenis, ez nem egy olyan gödör, amiben beleestem, hanem ebből ki tudok mászni. És nem elég csak a saját tudásom, nem elég csak a saját erőfeszítésem, hanem ide kell valaki, kell a hited, kell Isten, amely téged a kezével felemel. Nagyon fontos dolgot szeretnék itt kiemelni, hogy hogy igazából a gyermekkori gondolatok azok nagyon tudnak hatni majd a későbbiekben, viszont a felnőtt koron már egy másik gondolatot kialakulni, és valahogy a kettő össze tud függni, és nálam össze is függött, és mindig vágytam egy olyan családra is majd, ha a későbbiekre nézek, amely adventista kört fog nekem úgymond kiegyenesíteni, biztosítani, és azt tudom biztosítani a gyerekeimnek, hogy egy összhang, egy szombat úgy telik el, hogy mindnyájan egy útra fogunk térni, és egy a célpontok azon a szombaton, az imaház, a hét, az Istennel való kommunikáció, és valahogy a kommunikáció is közöttünk egy légtérben, ugyanazon témán történjen.
0: Te nagyon hosszú úton elképzelted azt, hogy milyen lesz az életed felnőttként. Most, hogy megtapasztalod az életed felnőttként, és találkoztál a tudományokkal, volt olyan pillanat, vagy olyan tanulmány, ami megingatta a hitedet Istenben, ugyebár a tudományok terén előfordulnak olyan beállítottságú elméletek is, amelyek nem keresztény kiinduló pontból jönnek létre. Ezzel találkoztál már, megingatta-e a hitedet? Ha igen, akkor hogy hoztad ezt egyenesbe? Ha nem, akkor mit gondolsz erről?
2: Hát sok minden történt, amióta ugye elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat. Azon a téren, amit ugye mindig is arra a szakterületre próbáltam haladni, amely ugye közelít majd a célom felé. Mivel az egészségügynél vagyok jelenleg, ezért az egészségügy szerintem az a legeslegmélyebb szakterület, amelyben úgy az emberi mélységet, de a külső környezeti hatásokat is megérzi az ember. Úgy tudomány, úgy moralitás által. És amióta itt az egyetemen vagyok, történt egy olyan dolog, amikor bementünk egy bonctanterembe, és ugye odaálltunk, körbeálltunk, néztük a testet, és tanulmányoztuk. Nagyon érdekes volt, nagyon tetszett a légkör, maga nagyon szomorú volt az egész helyzet, hogy egy azelőtti emberi lélek, egy konkrétan egy energiával telt pár évvel ezelőtti ember, az most már konkrétan a bonztan tárgyává vált, ez szomorú volt, és annyira elgondolkodtató volt, hogy ezelőtt pár évvel valaki az élet és a halál rétege. Konkrétan az, hogy mennyit ér az életünk. Az, hogy egyszer élünk boldogan, és néha nem is vagyunk hálásak azokért a pillanatokért, amik körülvesznek, és utána pedig ki tudja, hogy mi történik majd holnap. És ugye az első dolog, ami eszembe jutott a holtestnek a meglátásakor, a teremtés története, hogy az Úr mennyire csodákat művelt, hogy ez a test itt előttem mennyire komplex, de egyben, hogyha nem is teljes egészében, ugye élő példában látja az ember akkor a működést, akkor is még így is mennyire csodálatos az, hogy mennyire sok mindent és csodálatosan művelte az Isten a teremtését. Valamint elgondolkodható volt az is számomra, hogy vajon az élet mennyit ér számunkra? Hogy vajon az élet akkor ér véget egy keresztény embernek az életében, amikor meghalunk? Vagy van mennyei érték, van mennyei, van hit, amiben hiszünk, és amikor meghalunk, valahol egy új kezdődik. Egy olyan új, amire mindenki vágyik. Csak boldogság, csak öröm, csak hit, és együttélés.
0: Köszönöm, hogy ilyen nyíltan válaszoltok a kérdésekre. Miklós, most neked szeretnék feltenni egy kérdést, egy általánosabbat, ami az emberek és a fiatalok életpályáját érinti inkább. Mit gondolsz, Isten mindenkit valamilyen céllal hív el az életben, az életre, és hogyan ismerheti fel valaki azt a célt, amit Isten szeretne rendelni neki?
3: Ez egy nagyon összetett dolog az életben, hogy elsősorban, hogy felismerjük, hogy mi az a cél, amit az Isten az embereknek szánt, másodszorban pedig, hogy azt a célt az én életemben hogyan tudom azt felismerni. Tehát elsősorban Istennek van egy általános célja minden emberre, Jézus azt mondja a János Evangélium a 10. fejezetének 10. versében, hogy ő azért jött, hogy életük legyen és bővölködjenek. Egyértelmű, hogy Jézus Krisztus nem csak a földi életre gondol, hogy ő azt akarja, hogy itt is éljünk, mert a földi életnek ebből a szempontból egy célja van, hogy az embert Isten országába tudja vinni. Ha ez nem történik meg, akkor az Isten céljai közül semminek sincs értelme. Ha ez megtörténik, hogy az ember rátalál az Isten, vagy Isten, az ember megengedi az Istennek, hogy rátaláljon az emberre, akkor nagyszerűen megtestesülhet ez a célja az Istennek, hogy örök életre jusson az ember. De gondolom, hogy a te kérdésedben nem ezt akartad megfogalmazni, hogy mi az Isten célja az emberrel, hanem egy személyre szabott dologról van szó, hogy miközben az Isten keresi az embert, hogy örök életre vezesse, és hogy az ember engedjen neki, hívő legyen, Isten fogadja az ő szívébe, ezen túlmenően, hogy igazából mit is kezdjen a saját életével, és akkor ide jön a szakmaválasztás, ide jön a párválasztás, az, hogy hol fogok lakni, és rengeteg egyéb az életbe. Hogyha ez a kérdés, akkor három dolgot szeretnék mondani röviden. Az első, a Bibliában, amikor az emberek nem tudták pontosan, hogy mit akar az Isten kezdeni velük, akkor jelet kértek a Jóistentől. Én ezt a dolgot nem javasolom senkinek ma. Ez egy nagyon kockázatos dolog. Elég sok olyan emberrel találkoztam, akik megpróbáltak jeleket kérni, és összezavarodtak. Nem tudták megérteni a jelekből, hogy is legyen. Amikor Istentől jelet kértek a Bibliában valamikor, azok nem abban a szituációban voltak azok az emberek, amelyekben mi vagyunk. A Szentírás azt mondja a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versében, hogy mi, akiket körülvesz a bizonyságoknak eme nagy fellege, azokat nem vettek körül, például Gedeon. Gedeon mögött nem volt annyi ezer éves történelem, ahol az Isten megmutatta olyan sok nemzedéknek már, hogy mi az ő akarata és az ő célja. Például Pál apostol az első korintusi levél 10. fejezetében azt mondja, itt a 11. versben, hogy mindezek, és visszautal a sok ezer éves történelemre, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Most mi olyan sok ismerettel rendelkezünk a Bibliában, hogy azokból nekünk meg kell tanulni kihámozni az Isten akaratát, hogy legalább azt, hogy mi az, amit biztos, hogy a Isten nem akar tőlünk, vagy nem szeretne a mi életünkbe, ezt meg tudjuk tanulni a Bibliából. Tehát az első dolog, az első, amit mondtam, hogy ne foglalkozzunk a csodák, vagyis a jelekkel, mert nagyon félrevezetőek lehetnek, és összezavarhatnak minket. De akkor mi marad? Marad kettő. Az egyik a Szentírásnak egy nagyon alapos ismerete. Áttanulmányozni a bibliai személyek életét, hogy hogyan vezette Isten őket, mi az, amit Isten elvárt tőlük, mi az, amit Isten nem szeretett volna, hogy az életükbe kerüljenek. De ha mondjuk ez nem elég, mert nem mindig elég. A Biblia nem mondja azt, hogy én most orvos legyek, ügyvéd legyek, vagy mit tudom én, gépészmérnök legyek. Nem mondja ezt így el a Biblia. És ez egy kicsit nehezebb. Párválasztás esetében egy kicsit könnyebb, mert megvannak a bibliai elvek, amelyeket én, ha megismerek, akkor az már egy nagyszerű kritérium ahhoz, hogy eldöntsem, hogy ez lehet, erről lehet szó, arról nem lehet szó. Viszont, amikor a biblia ismeretem nem segít, vagy nem annyira konkrét, hogy döntsek, hogy igazából mit is akar az Isten tőlem, konkrétan, pályaválasztás és így tovább, akkor megvan az isteni gondviselés. Vagyis az Isten tud kapukat nyitni számunkra az életbe, és tud kapukat bezárni számunkra az életbe. Amikor bezárul egy kapu, ne erőltessek dolgokat. Persze, itt most nem erkölcsi törvényről van szó, mert azt tudom, hogy azt ne. De amikor nem ilyen dolgokról van szó, ami erkölcsileg, hogy is mondjam, nem jó vagy rossz, hanem csak egyszerűen ez is és az is jó, mint hogyha például a páromnak viszek egy rózsát, vagy egy tulipántot, vagy egy náciszt. Ez erkölcsi értelemből semleges. Amikor ilyen szituációk vannak, akkor van az isteni gondviselés, én kérjem az Istentől, hogy jó Istenem, kérlek, ha te akaratod ez, akkor tegyél kedvessé engemet azok az emberek előtt, és nyisd meg számomra a kaput. Ha pedig úgy látod, hogy nem nekem való, akkor zárd be minden lehetőséget, minden kaput, hogy ne járjak egy olyan úton, ami nem válik a javamra. És ezt hívják isteni gondviselésnek, én ebben bízok. Az én életemben többször megtapasztaltam, hogy voltak kapuk, amelyek bezárodtak előttem, voltak, amelyek kinyíltak előttem, és nem jó erőltetni egyiket vagy másikat. Ha valami nem megy, ne erőltessük. És akkor ezt a kettőt látom én egészségesnek, tehát a jó Biblia ismeretet és az isteni gondviselésre való hagyatkozást, amit nem kell erőltetni.
0: Köszönjük szépen a választ, hogyha elgondolkodhatok-e azon, hogy hogyan lehet a szakmában Istent szolgálni abban a szakmában, amit választottatok magatoknak, akkor ezt hogy képzelitek el, hogy valósul meg a valóságban is az Isten szolgálata? Például Krisztina, a te esetedben a zenével tudsz hitet közvetíteni az embereknek, és ha igen, akkor ezt hogyan teszed?
1: Nekem hirtelen a gyülekezeti szolgálatok jutottak eszembe, ugye kísérni a gyülekezetet az orgonával, énekszolgálatokkal, versekkel részt venni, besegíteni a programban, a gyerekekkel foglalkozni, stb. Azon kívül pedig ugye a zene az egyik legerősebb, legerőteljesebb mód arra, hogy hitet közvetíts, vagy hogy eljutasd olyan emberekhez is, akik lehet mondjuk nem feltétlenül érdeklődnek ez iránt, de például, hogyha szép az a bizonyos ének, akkor meghallgatják, vagy lehet, hogy érdekesnek tűnik nekik, vagy egy kórus, vagy egy koncert, hogyha meghívod egy koncertre, akkor eljönnek, mert kíváncsiak, vagy hát na, mégiscsak koncert, és akkor eljönnek, és lehet, hogy a Szentlélek tényleg dolgozik a szívükbe, hogy megérinti őket, majd akarnak esetleg még egyszer eljönni, vagy úgy felkelti az érdeklődésüket, és akkor kérdezősködhetnek is, hogy ezt miért így, ezt miért úgy, de ez nem a zene terén, de ez már egy másik dolog.
0: Hogyan lehet az egészségügy terén hitet közvetíteni az embereknek?
2: Talán az egészségügy az egyik olyan terület, amelyen az embereket legjobban lehet érni, ahogy már ezt említettem. És ha bár az egészségügy mindig csak arról szólt, hogy orvosok legyünk, asszisztensek legyünk, egészségügyi dolgozók legyünk, és gyógyítsunk. Senki nem veti arra a gondját, hogy vajon ez a gyógyítás elég ahhoz, hogy a beteget konkrétan megérintsük lelkileg, vagy valami kell hozzá, valami plusz. Szerintem a legfontosabb az egészségügyben az, hogyha akár egy orvosról, akár egy egészségügyi szakdolgozóról beszélünk, hogy nem elég az, hogy meggyógyítom a beteget. A legfontosabb az, hogy empátiát közvetítsek, hogy emberséget közvetítsek, és éreztessem azt a beteggel, hogy ember vagy. Hogy nem egy tárgy vagy, hogy fontos vagy. Hogy fontos vagyok valaki számára, fontos az orvosomnak az, hogy én meggyógyuljak is. És érzem azt a szeretetet, érzem azt a körülvett örömöt, vagy azt a törődést, amelyet akár egy asszisztens, akár egy orvos át tud adni egy betegének. Mert a legeslegvégén, amikor a beteg mondjuk meggyógyul, akkor nem az fog megmaradni neki, hogy az a konkrét folyamat, amelyben megvalósult a gyógyulása, hogyan zajlott, mert az olyan természetes, hogy egy orvos gyógyít, hanem az, hogy hogyan volt bánva vele. És igazából szerintem ez az emberség, az empátia, a kommunikáció, az együttérzés által tudjuk leginkább a hitünket és a nyugodtságot közvetíteni Isten által egy ember felé.
0: Krisztina, hogyha eltekintesz attól a szakmától, amit választottál magadnak, vagy akár ezen belül is, tehát nem kötelező, hogy ezen kívül beszéljünk a következő kérdésben. Érezted azt, hogy Isten felhasznált téged arra, hogy valakinek az életében jelen legyél, valakin segítsél, konkrétan szolgáljál valakinek valamilyen jóval?
1: Igen, biztos, hogy számos eset volt. Most hirtelen egy jut eszembe, ami most nagyon nemrég történt, nagyon aktuális, igen, köszönöm, nemrég történt, körülbelül egy hónapja, mikor volt ez a Dingrija Pentru Tine Expo. Hívtak, hogy menjek én is besegíteni. Nem feltétlenül akartam, mert nagyon sok teendőm volt az egyetemen, és elég zsúfolt volt a program, de azt mondtam, hogy jó, mégiscsak elmegyek. És magammal vittem a zenefizetemet is, mert volt valami házi feladatom. Minden esetre ott volt egy kis szünet, ami között ugye bemutattuk a dolgokat, és volt egy kis szünet, és akkor leültem, és elkezdtem élni a házi feladatomat, hogy azzal is haladjak. És oda jött ugyanúgy egy besegítő személy volt, egy apuka, aki kérdezte tőlem, hogy a zenével foglalkozom, vagy egy egyetemista vagyok, és akkor mondtam, hogy igen, harmadéven tanulok, és szeretem is csinálni. És kérdezte, hogy nem tudnék-e a kisfiának segíteni, mert most ment 5. osztályba, és eddig nem volt zeneiskolába, és le van maradva a többiekhez képest, és akkor nagy szükségük lenne egy segítségre, és nem tudják, hogy kit kérhetnének meg. És hát én mindig is zeneelméletet akartam tanítani, úgyhogy ez annyira jól is esett egyrészt, és másrészt tényleg éreztem, hogy ez biztos, hogy Isten akarata volt, egyrészt az, hogy ott voltam, és másrészt, hogy még a zenefizetet is elvittem, mert zsúfolt volt az egész program, és hogy haladjak valamivel, és hogy olyan csodálatosan alakult az egész helyzet. Aztán írta az anyuka is, hogy sokat imádkoztak azért, hogy valakit küldjön, vagy valaki jelenjen meg, aki besegíthet, mert tényleg nem tudták, hogy mit csináljanak, és tudtam, hogy akkor ez biztos így kellett legyen, és szerintem nincsen annál szebb érzés, amikor valakinek válasz vagy az imájára. Úgyhogy így ezt mondanám most.
0: Edwin, a te életedben volt hasonló tapasztalat?
2: Igen, konkrétan egy aktuális esetről szeretnék beszélni. Amióta eljöttem Kolozsvárra egyetemre, azóta így új emberekkel veszem körül magamat, és a legutóbbi esetben az történt, hogy egyik óra után így kijöttünk az órák az egyetemről, és elkezdtünk beszélgetni. És úgy valahogy valamilyen formátumban rám kérdezett az egyik ismerősöm, hogy én hogyan nevelkedtem, mit jelent számomra a hit, mit jelent számomra a vallás, hogyha prioritás volt a családomban ez az egész téma, és úgy elkezdtem beszélni az élettapasztalataimról, amennyi eddig volt, az Istennel való kapcsolataimról, ahol ugye amiket eddig tapasztaltam az életem során, és úgy elkezdtem beszélgetni erről a bibliaolvasási programról, hogy nekem lehetőségem voltam a tavaly kiolvasni valamilyen szinten a Bibliát, és hogy mennyire bele tudtam ásni magamat, és hogy mennyire fontos az egész Bibliának az olvasása. És úgy elkezdte érdekelni az egész dolog, és úgy mondtam neki, hogy van egy ilyen program összeállítva, hogyha szeretnéd, akkor elküldöm, a program az már lejárt, viszont konkrétan a program szerint is ugyanúgy kiolvashatod egy év alatt. És úgy eltelt egy idő, egy hét, két hét, és úgy egyszer csak küld egy fényképet nekem online, hogy egy Bibliáról, és a program ki van nyomtatva neki az asztalon, figyelj Edwin, elkezdtem olvasni a Bibliát. Valahogy úgy éreztem, hogy annyira jól esett az egész dolog, hogy valahogy lehetséges, hogy az én a miattam kezdte el az egész Biblia olvasást valahogy úgy Isten segített abban, hogy közvetítsek valamit, és a másik személy úgy kapott egy ilyen löketet, kapott egy erőt, és elkezdte a Bibliát olvasni ezáltal. És nagyon éreztem az Isten jelenlétét, hogy felhasznált valamire, ami másnak az életében egy nagyon-nagyon fő dolog volt.
0: Mindketten eszközök voltatok Isten kezében, és hála legyen az Úrnak ezért, hogy igennel válaszoltatok erre az élettapasztalatra, amit ők nektek adott. Hogyha a következőkben a jövőről kellene egy picit gondolkodnotok, akkor mi jut eszetekbe a jövőről? Milyen gondolatotok van szakmai téren, de nem csak?
2: Hát hogyha talán a gyerekkori énemet kérdezném meg a jövőről, akkor valahogy úgy a jövő szemléletet nagyon ilyen félelemmel írnám le, és nagyon összehúzódással és önbizalomhiánnyal. A jelenlegi esetemben pedig, a jelenben való önképemet pedig úgy tudnám leírni, hogy a jövőt azt egy feladatnak látom. Egy célnak látom, és a félelem az nem egy akadály már számomra, hanem egy olyan pont, amelyen át kell, hogy lendüljek. És most már, ahogy egyre jobban nő az ember, vagy egyre jobban sok mindenem megy keresztül, tapasztalatokat él át, egyre jobban rájön arra, hogy azok a dolgok, amelyeket eddig problémának vélt, azok igazából nem is akkora hatalmas problémák. És valahogy mindig a jövőmre nézve nagy feladatokat tűztem ki magam elé, és mindig az volt a célom, hogy ezeket meg is valósítsam. És régebben én mindig azt hittem, hogy ezek a megvalósítások saját önerőfeszítésből származnak. Tudtam, hogy Isten létezik, tudtam, hogy hiszek, tudtam, hogy van, de valahogy úgy éreztem, hogyha én most egész éjjel fennülök tanulni például, akkor holnap a vizsgám az azért fog sikerülni, mert egész éjjel tanultam. Közben oké, ez is beleszámít valamilyen szinten, mert ha nem tanultam volna, akkor nem sikerült volna. Viszont ezt az erőfeszítést, az erőt, hogy én fel tudtam maradni egész éjjel, azt Isten adta nekem. És igazából most már megértettem azt, hogy a jövőm Isten kezében van. A jövőm egy lehetőség, amelyet én és Isten formálunk együtt. És én tényleg most már nem azt mondom, nem hibáztatom magamat, ha valami nem úgy jön össze, hogy elképzeltem, hanem én mindig azt mondom, akár egy vizsgál előtt, akár egy nagy folyamat előtt, ami bekövetkezik, vagy be akar következni, hogy Istenem, én ezt rád bízom. Ha te látsz a jövőben ebben a feladatkörben, vagy ebben a folyamatban, akkor sikerülni fog. Ha pedig nem, akkor azt is el kell, hogy fogadjam. És ez nyugtat igazából, hogy akármit, amit neki kezdek, akármit, amit eltervezek, először egy imával kezdem el, én az enyémet, amit tudom, hogy meg kell, hogy tegyek, azt beleteszem, és a végén azt Isten zárja le.
0: Krisztina, te hogyan gondolkodsz a jövő felől? Izgatottan, vagy aggodalmakkal teli?
1: Most jelenleg teljesen izgatottan és reménnyel eltelve. Valószínűleg 2 évvel ezelőtt nem tudtam volna, hogy egyáltalán, hogy mit mondjak erre. Volt egy időszakom, amiben nagyon úgy éreztem, nagyon rossz lelkiállapotban voltam, és nem is tudtam, hogy mi is lesz velem, teljesen el voltam vesztődve, de jelenleg azt érzem, hogy pont azon az úton haladok, amin haladnom kell, és csak így kell tovább mennem. És hát remélem, hogy ugyanígy nagyon egy ilyen dús programom lesz, tele eseményekkel, és besegíthetek több alkalommal, ahol csak lehet.
0: Miklós, hogyha röviden kellene válaszolni arra a kérdésre, hogy miért nem érdemes félnünk a jövőtől, akkor mit válaszolnál, illetve hogyan tudja az ember rábízni életét és Isten kezébe helyezni ezt?
3: Hogyha ezt abszolút leegyszerűsítenénk a jövőt, akkor 2 perspektíva van. Az egyik perspektíva, hogy mi meghalunk. És ezt jó tudni. A másik perspektíva az, hogy az embereknek egy része örökké élni fog. És ez a második perspektíva attól függ, hogy én hogy rendezkedtem be ebbe a rövid kis életbe, ami itt van a Földön. Hogyha én ezt a kettőt, mind a 2 perspektívát magam előtt tudom tartani egész életembe, hogy mind meghalunk, és az élet értelmetlen, de ugyanakkor az embereknek egy része úgy tud élni ebbe a rövid életbe, hogy a Jóisten örök életet ad neki, akkor nekem többi nincs veszíteni valom, mert úgyis meghalunk mind, nincs mit veszítsek. Hogyha úgy rendezkedem be, hogy örök életre készülök fel, ez elkerülhetetlen, hogy ne járjon bizonyos hátrányokkal, amitől nekem nem kell félnem. mert így is úgy is elveszitek dolgokat. Hanem, hogyha megtanulok Istenben bízni, hogy amit én itt elveszítek, ő úgy is kárpótolni fog, mert Krisztusban fiává fogadott, akkor nincs mitől félnem. Minden így is elmúlik. Megmarad az, amit Jóisten, amit a Jóisten hoz létre ebbe a rövid kis életbe számunkra, és akkor nem kell félni.
0: Van még egy néhány kérdés számotokra, és Miklós, kezdeném veled a következő kérdést. Megkérlek, hogy ezeket is röviden fogalmazzátok meg a választ. Mi az a talentum vagy ajándék, amiért hálás vagy? Azon kívül, amit ismernek rólad, nem ismerünk annyira jól, Miklós, ugye te akár ilyet is elmondhatsz nekünk, de hogyha röviden beszélnél erről az adottságodról, akkor mi lenne ez, és hogyan fedezted fel?
3: Nem nagyon szeretek magamról beszélni. Én nekem nagy bizalmam van abba, hogy mások eldöntik, hogy milyen ember vagyok. Viszont, hogyha tényleg most már egy ilyen helyzetbe kerültem, hogy el kell egy

0: és hogyha ez adottság, vagy ez jó, vagy rossz, nem tudom, de úgy gondolom, hogy nekem ez jó, és vágyakozok rá, ha még lesz ilyen lehetőségem, akkor biztos, hogy ki fogom használni. Adottság, nem tudom, vannak mások, akik hamar megunják az olvasást, vagy a tanulást. Nekem ez megy, nem unom meg, nekem érdekes, és jól érzem magam. Adottság lehet abban az értelemben, hogyha fel tudom használni az olvasás által szerzett ismeretet a munkámba. Ha fel tudom használni, akkor ez tényleg egy adottság. Nem tőlem van, így születtem. És még van valami, ami lehet egy kicsit most ilyen, hát lehet, hogy nem a legjobb, de én ezt egy különleges ajándéknak tartom, az csak azért mondom el, mert nem én fejlesztettem ki, hanem én így születtem. Lehet, hogy ezt egy kicsit mások egy ilyen pszichikai hibás beütésnek látnák, de számomra ez egy nagy pozitívum. Én nem szeretem a húst. Nem tudok húst enni. És tudom azt, hogy a húsfogyasztás az káros lehet, és káros is az ember egészségére. Persze nem azt jelenti, hogy a vegetáriánusok csak egészségesen élnek, mert hogyha teletömik magukat sült dolgokkal, akkor úgy, tehát még rosszabbat. De ez egy megint egy olyan dolog, ami nálam ez így van.
1: Krisztina, a zenei adottságaidon kívül milyen más adottságért vagy hálás Istennek?
2: Talán a temperamentumom, inkább egy ilyen nagyon, mondanám, hogy mozgékony személy vagyok, aki úgy mindenhol ott, vagy úgy próbál mindenhol ott lenni, rohan innen, ide, oda, onnan, ide, de úgy olyan nagyon szívesen teszem, és ez talán még az emberekkel való kapcsolódásom, ez a mindenkivel szeretek beszélgetni, megtudni új dolgokat az emberekről, megpróbálni megérteni őket. Mondanám, hogy csapatmunkát jól tudok csapatban dolgozni, úgymond, nem nagyon szokott konfliktusom lenni bárkivel. Inkább így ez.
1: És te, Edvin, milyen adottságokat fedeztél fel magadról, amelyeket Istentől jövőnek tudatosítsz?
3: Talán a kitartásom, és az, hogy nem adom fel könnyen. Nagyon sok élethelyzet volt, amikor úgy éreztem, hogy lehet, hogy itt meg kell állni, viszont nem adtam fel, és sikerült. De azt a pontot, hogy nem adtam fel, azt azért nem adtam fel, mert úgy éreztem, hogy Isten úgy lök, hogy még azért próbáld meg, ne add fel, és róla még azt kell tudni, hogy én nagyon szeretem megszervezni az életemet, és nagyon szeretek egy ilyen napi szervezési pontot összeállítani, és az est végén pedig kipipálom, hogy mit sikerült megvalósítani, és mit nem. És nagyon sok dolgot szoktam egy napra összeállítani, rengeteget, és mikor így visszanézem, honnan ez a sok erő, amit így az Istentől kaptam, vagy ha nem is valósul meg minden egy nap, akkor elégedett vagyok azért is, hogy amit sikerült megvalósítani, az amellett is így kitartottam. És hogyha nem jött össze valami a múltba, az össze fog jönni a jövőbe.
1: Edvin, egészítsd ki azt a mondatot, amit én elkezdek. Azt hiszem, Isten arra hívott, hogy...
3: Hogy az általa kapott talentumok által az embereket szolgáljon.
1: Krisztina, azt hiszem, Isten arra hívott, hogy...
2: Támasz legyek.
1: És Miklós, azt hiszem, Isten arra hívott, hogy...
0: Tegyek bizonyságot róla.
1: Krisztina, a jövőbeni önmagad mire bíztatna most téged? Hogy látod, mire van szükséged? Így röviden. És mire bíztatna a gyermekkori éned?
2: A jövőbeni énem talán arra biztatna, hogy jobban beosztom az időmet, és jobban megfontoljam, hogy mi fontosabb, és mi kevésbé fontos, és azt csináljam, ami inkább a fontosabb jelenleg. A gyerekkori énem valószínűleg arra biztatna, hogy szerezzek minél több barátot, és lehet még azt mondaná, hogy hát a gyerekkori énem azt mondaná, hogy még tegyek ki ilyen videókat az internetre, mert akkor ez így

0: Nagy álom volt.
1: Eddig?
2: A jövőben én nem talán arra, hogy ne adjam fel, több önbizalmam legyen, valamint hogy tartsak ki magam mellett, és ne negatívan gondolkozzak az életről. A gyerekkor énem pedig inkább arra, hogy ne engedjek magam körül, magamhoz közel olyan embereket, akik rossz hatással lehetnek rám, csak azért, mert úgy érzem, hogy magányos vagyok egy bizonyos helyzetben. Valamint nyíljak meg sokkal hamarabb. Olyan dolgok történtek az utóbbi időszakban, amik nagyon megváltoztatták az életemet. Gyermekkoromban nem képzeltem magam soha, hogy álmodtam róla, de nem biztos, hogy úgy éreztem azt, hogy én is meg tudom valósítani azt, hogy egy közönség előtt beszéljek mondjuk. Most meg pedig érzem azt, hogy nagyon sok változáson mentem keresztül.
1: Köszönöm szépen nektek, hogy bátran beszámoltatok a tapasztalatokról, amelyeket Istennel gyűjtöttetek. Köszönöm Miklós, hogy segítettél egy irányt adni olyan témákban, amelyek kérdésesek lehetnek a fiatalok számára. Én nagyon bánom, hogy csak ennyi időnk volt beszélgetni, mindegyik csapattal egy-egy különleges beszélgetés alakul ki, és hiszem azt, hogy nem csak én, hanem a nézők is vágynának többet megtudni rólatok, többet, jobban megismerni, és több tanulságos dolgot felfedezni az életetekből, az Istennel való kapcsolattal. Én azt kívánom nektek, hogy az Úr áldjon meg titeket bőségesen abban az életben, és abban a pályán, amit választottatok magatoknak, és legyetek bátrak, köszönöm, hogy vállaltátok ezt a mai szolgálatot, és amennyiben szeretnétek, én szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Mi is köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönöm önöknek, köszönöm nektek, kedves fiatalok, hogy a mai kerekasztalt végigkövettétek. Egy izgalmas beszélgetés volt, mint mindegyik az előző másik kettőből is. Nagyon jó dolgokat, nagyon bátorító gondolatokat hallhattunk a fiataloktól, és hiszem, hogy ezek csak megerősíteni tudnak bennünket a hitben. Hogyha továbbra szükségetek van bátorításra, akkor mindenképp kapcsolódjatok be a Reménysugár adásaiba, hiszen folytatódnak ezek a kerekasztalok, és újabbnál újabb csapatokat ismerhetünk meg, illetve fiatalok életeit. Legközelebbi alkalomig én minden jót és Isten áldását kívánom a mindenki számára. Na viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengeri gereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségben.

0: Reménység hangja.
1: Talán első pillanatra meglepő a címe ennek az előadásnak, Krisztus a szombatünneplés reformátora. Ha diákoknak beszélek a reformációról, akkor mindig megmutatom azt a példát, ami nagyon szellemes, sajnos nem én találtam ki, hanem a hegedűs püspök. Régen hallottam még tőle, láttam, amíg egy nyakkendővel mutatta be a reformációt. Ja. Van ennek a nyakkendőnek egy szép formája, feleségemtől kaptam, most nincs itt, megmerem mutatni. És azt mondta, hogy azért veszi meg nekem, mert ennek van szép formája van. Most ha én így csinálok ezzel a nyakkendővel, akkor mit csináltam? Deformáltam, nem? És mit jelent a reformáció? Nem az, hogy én leveszem a nyakamról és kidobom, hanem kisimítom még egyszer, nem? Most reformáltam. Most ez a reformált nyakkendő. Ezt azért kell tudni, mert ezt a szót, hogy reform, nagyon sokszor helytelenül használjuk, és egy olyan idegen szó lett, amit nem értünk helyesen. A reformáció az azt jelenti, hogy az eredeti tartalmat újra visszaállítani. 16. században Luther Mártonnak is ez volt a célja. Calvin János is ezt akarta. Ezt akarták a reformátorok is. Na most annyi reform van, hogy a végül ennek a szónak megkopott a tartalma, és amikor én itt a címben azt mondom, hogy Jézus a szombatünneplés reformátora, akkor én erre az eredeti tartalomra gondolok. De miért kellett megreformálni a szombatot, és hogy tette ezt Jézus? Ezzel fogunk ma foglalkozni. A szombatünnepléssel már a 8. század végén, 7. század elején, ugye Krisztus előtt vagyunk, azért kell ilyen furcsán mondani a századokat, kezdett probléma lenni a zsidóság körében. Mi volt ennek a problémának a lényege? Az volt a probléma lényege, amit Ézsaiás próféta fogalmaz meg ekkor, és Ézsaiás a következőt írja. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja a népnek? Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből, a bikák, bárányok és bakuk vérében nem telik kedvem, ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Miért mond ilyen furcsát Ézsaiás prófétán keresztül az Úr? Ez a 8. század vége, 7. század eleje egy nagyon érdekes periódusa a zsidóság életének. Külsőleg minden rendben van. A templom óriási tekintély, az emberek látszólag vallásosak, betartják, megtartják, úgy csinálják, ahogy az ige mondja. És mégis emögött az emberi tartalom hiányzik. Nagyon érdekes, a régészek is felfedezik, ekkor kezd nagyjában a vagyoni különbség megmutatkozni a régészeti leletekben. Egyesek nagyon meggazdagodnak, természetesen a másik kizsákmányolásából, mások nagyon elszegényednek. A szociális kérdések azok feszítő erővé lesznek, a korabeli proféták állandóan ezért ostorozzák a népet. És kialakul egy olyan vélemény, hogy a bűnt és az ünneplést azt egyszerre akarják az emberek tenni. Bűn és ünneplés együtt. És Isten azt mondja, hogy ezt a kettőt nem szívelhetem. Miért? Ennek nagyon egyszerű az oka. Ez a tartalom és a forma összefüggése. Minden tartalomnak szükségszerűen van formája. És a jó tartalomnak jó formája kell, hogy legyen. De a forma, akármilyen szép és jó, nem biztosítja a tartalmat. Éppen ezért a tartalom és a forma az úgy függ össze egymással, hogy nem lehet a formák megtartásával helyettesíteni a tartalmat. Márpedig, és ez a következő mondatokban látható, amikor a forma megöli a tartalmat, akkor mi történik? Elveszíti a célt, és a szombat is elveszítette a célját, amiért Isten eredetileg adta. Az öncélú dolog az mindig mérgez. Bármilyen igazságról van szó, hogyha én öncélúan kezdem alkalmazni, az mérgezni fog. Öncélú lesz, és többé nem az embert szolgálja a szombat, hanem csak bozót lesz, ami mögé, mint éderkedve tett az első ember, pár elbújik az ember, és nem más elől, mint az Isten elől. Most egy nagyon furcsát mondok, a Bibliából is lehet bálványt csinálni, a legszentebb dologból lehet bálványt csinálni, mikor? Hogyha ez a szent dolog, amiért létrejött, és Isten és ember kapcsolatban legyen egymással, ember és ember kapcsolatban legyen egymással, ember és világnak a kapcsolata rendben legyen, ha ez megbomlik, bozót lesz. Én kívülről még csinálom a jót, csak a tartalma már eltűnt a szívemből, akkor az igazságból bálványt csináltam. És ilyen aranyborjukat mi is készítünk. Az aranyborjúnál sose szabad elfelejteni azt, ha eltetszenek olvasni Mózes második könyvében az aranyborjú történetét, azt nem egy más istennek csinálták, hanem a Sínai hegyen kinyilatkoztatott Jahvét hozzá akarták kötni egy tárgyhoz. Legyen egy szép temploma, egy szép szobra, oda elmegyünk, ha akarunk valamit, akkor ugye majd megadja ez az Isten, hiszen nagy méltóztatunk eljönni az őt szimbolizáló szoborhoz, és akkor minden nagyon rendben lesz, és minden szép lesz, és jó lesz. Az igazságból bálvány lett. A babiloniai fogság után ilyen bálványjá kezdett lenni fokozatosan a szombat. Ez, amit Ézsaiásnál már az Úr szemére hány a népnek, és elmondja, hogy bűnt és ünneplést nem szenvedhetek, ez a babiloniai fogság után teljesen kezdett eluralkodni a zsidóság körében. Miért? Bekerült a hellenista kultúrába a zsidóság, és a hellenista kultúrában olyan, hogy szombat ünneplés, ez nem fér bele, ez egy globális kultúra volt, ez sok vallású volt, itt ugye a vallások keveredése, a vallások egységesítése volt a téma, és a zsidóság ettől kilógott. A zsidóságra is hat viszont a hellenista kultúra, amelyik az első nagy globális világkultúra volt. És a zsidó vallásos vezetők azt gondolták, hogy meg kell húzni azokat a határokat, korlátokat, ami mögött kell tartani a népet, és ebben semmi kivetni való nincs. És éppen ezért a farizeusok, aminek a neve a PRS-tőből jön, ugye a héber szavak azok három más alhangzóra vezethetők vissza, három radikálisra vezethetők vissza, a Peruzimből a PRS többől származó dolog, azt jelenti, hogy elkülöníteni, elkülönülni. Ezek az emberek abban látták a szentséget, hogy ők elkülönülnek. Nem a célban, hogy valamilyen célra különülnek el, hanem abban látták, hogy én kell, hogy őrizzem a másságomat. És miben vagyok én más? Abban, hogy szombatot ünneplek. És a jel fontosabb lett, mint amit jelent ez a nap. Többé nem az embert szolgáló valami isteni ajándék lett, hanem az lett ennek a napnak a jelentése, hogy én más vagyok, mint a többi. Ebben a helyzetben beállt az az állapot, hogy eltűnt lassan az Isten cselekvés, ami ennek a szombatnak a lényege, és az ember cselekedete lett a fontos. Tehát a szombatünneplésnek nem az lett a lényege, hogy mit cselekedett az Isten, és mit cselekszik ma Isten velem. Nem az lett a lényege egy-egy szombatnak, hogy én mit kapok az Istentől, és Isten hogyan akar engem emelni, nevelni, előrevinni, hanem az, hogy nekem mit nem szabad csinálni annak érdekében, hogy a haragú Istennel én békességben maradjak. És az lett a másik, hogy én mibe kell, hogy különbözek a többi embertől, aki nem ünnepel szombatot. És ennek az lett a következménye, hogy a szombat tartalma veszett el. A forma megvolt, a formát addig csiszolták, míg kicsiszolták belőle a tartalmat. És ebben a helyzetben Jézusnak a szombat ünneplés eredeti tartalmát kellett visszaállítani. Az új szövetségnek ez egy nagyon hangsúlyos és nagyon fontos mondandója. Krisztus a szombatünneplés reformátora volt. Hogyan? Muhammed is meg akarta reformálni úgy a vasárnap ünneplést, mint a szombat ünneplést a 7. században. És Mohamed azt mondta, hogy akkor jó, se szombat, se vasárnap, legyen a péntek a szent nap. Jézus így tett? Nem. Hát Jézus volt az, aki a teremtő volt, aki adta ezt a napot. Úgy építette fel az életünket, hogy szombat a 7. nap be legyen építve a mi életünkbe, nem? Most mi volt a reformjának a lényege? Ő eljött, és ő maga is szombatot ünnepelt. Jézus teljes egészében szombatot ünnepelt, épp úgy, mint ahogy a korabeli zsidóság szombatot ünnepelt. Épp így az első keresztények is szombatot ünnepeltek. Ez történelmi tény. Ezért, amikor szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, felállt olvasni, Lukács evangélium 4. fejezet 16. versében van ez, és akkor Ézsaiás könyvéből olvasta a proféciákat a 62. fejezetből, akkor ezzel elmondta azt, amit a hegyi beszédben úgy fogalmazott meg, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem vészel a törvényből, amíg be nem teljesedik. És ez egy nagyon fontos dolog. Miért? Azért, mert a mi erkölcsi életünknek, a mi emberségünknek, mondjuk így szekulárisan, a mi emberségünknek az alapja az, ami a 10 parancsolat. És a 10 parancsolatban azért van benne a 4. parancsolat, mondtuk az elmúlt alkalommal, mert fontos az én emberségem szempontjából, és Isten azt akarja, hogy én ember maradjak. Isten nem azt akarja, hogy angyal legyek, vagy nem azt akarja, hogy UFO legyek, vagy valami földön kívüli lény legyek. Azt se akarja, hogy elkorcsosodjam, hanem azt akarja, hogy én ember maradjak. És ehhez szükséges, hogy én ezeket a törvényeket, hogy így mondjam, belülről őrizzem. Éppen ezért Jézus azért jött, hogy a törvényt betöltse, ez nem a törvény betűjének a formális tisztelete a betöltés, hanem az eredeti tartalmának, az eredeti jelentésének a visszaállítása. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az eredeti tartalma jelentése visszaálljon a törvénynek. Miért volt Jézus a szombatünneplés reformátora? Jézus korában az írástudók azok úgy gondolták, hogy a szombatot úgy lehet megőrizni, hogy a szombat törvénye mellé kerítéseket emelünk. Ezeket halálikus törvényeknek hívták, ezek tulajdonképpen nem voltak mások, mint Mózes könyvéből, a törvénykönyvéből kikövetkeztetett törvények, majd erre sok-sok példát fogok mondani. Az írástudók úgy gondolták, hogy a szűkszavú törvényeket ki kell egészíteni, gyakorlati magyarázatokkal kell ellátni, ezeket kell tanítani a népnek, és ezeket meg kell követelni természetesen a néptől. Ezért az egyszerű felszólító parancsokat körül kell bástyázni tilalmakkal. És itt volt elásva valahol az igazi veszély. És ez az igazi veszély az volt, hogy amíg a törvényekben Isten cselekszik, hogy én az Úr vagyok, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről a szolgálat házából, addig a farizeus maga akar cselekedni. És az alanya változott meg a törvénynek. Többé nem Isten a cselekvő a törvényben, hanem én vagyok a cselekvő a törvényben. Nem Isten tesz értem valamit, hanem én teszek valamit az Istenért. És ez nagyon fontos dolog. Ha most tovább megyünk, akkor azt kellene látni, hogy Jézus hogy tette ezt. Jézusnak van egy mondása, ami az Ószövetségre épül. Az Ószövetség eredetileg a 10 parancsolat lényegét a szeretetben látta. És ezért Jézus nagyon sokszor azt mondta, hogy a törvény betöltése a szeretet. Tehát Jézus azt mondta, hogy a törvénynek elsősorban a formájától menjünk vissza a tartalomig. Mert a helyes formát csak úgy lehet megtalálni, hogyha a helyes tartalmat értem. Ha a forma megöli a tartalmat, akkor vissza kell menni a tartalomhoz, és a tartalom szabja meg a formát, és nem fordítva. És ez egy nagyon-nagyon lényeges elv. Mi a törvény lényege? Jézus azt mondta, a törvény lényege a szeretet. Ugye úgy foglalta össze két ószövetség idézettel, mindegyik Mózes könyvében megvan, tehát semmi újat nem mondott vele Jézus, hogy szeresd a te uradat, istenedet teljes szívedből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Ez a két nagy parancsolat. A törvény eredeti tartalma a szeretet. Na most, Jézus összetalálkozik a különböző farizeusi nézetekkel. Jézus korában, az első században mindenki arról vitatkozott, hogy mit szabad szombaton csinálni. Ezt meg szabad tenni, ezt nem szabad tenni. Nagyon sokszor ilyen van a szombat ünneplők körében, nagyon sokszor lehet hallani ilyet, hogy ezt meg szabad szombaton tenni, ezt meg nem szabad szombaton megtenni, meddig lehet elmenni. Ez a szemléleti móda veszélyes. Ez volt a farizeusoknak az igazi veszélye. Tudnélik, miközben én azon töröm a fejem, hogy mit lehet nekem megtenni, és mit nem lehet nekem megtenni, az vész el, amit Isten tesz. Vagyis a tartalom vész el. Többé nem a szeretetről szól ez a nap, a törvény betöltése a szeretet, hanem arról szól, hogy Szigeti Jenő mit csinált jól, és Szigeti Jenő mit csinált rosszul. Szigeti Jenőnek mihez van joga, és Szigeti Jenőnek mihez nincs joga ezen a napon. És abban a pillanatban, hogyha Szigeti Jenőről van szó, és nem Istenről van szó, akkor baj van a szombat ünneplésemmel. És éppen ezért Jézus nagyon érdekes módon nem mondott vitabeszédet a farizeusok szombat ünneplésével kapcsolatban. Nagyon sok helyen, nagyon keményen ütközött Jézus a farizeusokkal. De Jézus nem vitatta a farizeusok szombattal kapcsolatos dolgát, csak a gyakorlatban. És ez egy nagyon érdekes dolog. Azt lehet látni végig az evangéliumban, 7 olyan csodatettet tudunk, ami a szombat kérdéssel kapcsolatos, és feszültséget váltott ki, hogy Jézus csak másképpen cselekedett, és ezzel, kimerem mondani ezt a nagyon kemény szót, provokálta a farizeusokat. Provokálta a kortársait. És ezek a jézusi cselekedetek mindig valamilyen gyógyítási csodával függnek össze. És ez egy nagyon érdekes dolog. Az egész új szövetségben, ugye a Jézus gyógyításai kapcsán ma ez megint megérne külön egy sorozatot is, egy lényeges dolgot nem szoktunk tudni. A Biblia nagyon keveset mond arról, hogy Jézus hogyan csinálta ezt. És nagyon sokat mondja, hogy miért csinálta ezt. A miértből kell kiindulni tehát, arról kell beszélni, amit a Biblia mond. Ez nem egy egészségügyi szolgáltatása volt Jézusnak a csodatétel, hanem minden csodatettben arról van szó, hogy Isten cselekszik érted. Nem én cselekszem veled, hanem Isten cselekszik érted. És ehhez szükséges, hogy te akarsz-e meggyógyulni. Ezt ezerszer megkérdezi Jézus. Be akarsz-e kapcsolódni az Isten áramkörébe? És most figyeljünk egy kicsit. A farizeusok szombat ünneplésével nem a nappal volt a baj, meg nem a külső formákkal volt a baj, hanem arról volt szó, hogy állandóan a formákról volt szó, és eltűnt az Isten cselekvése, maradt az ember cselekvése. Jézus gyógyításaiban pedig az Isten cselekvéséről van szó, és nem pedig az ember cselekvéséről. Ott, ahol az ember csődöt mond, minden gyógyítási ördögűzés és a többi csodatétele Jézusnak, erről szól. Az emberi kísérlet csődöt mond, itt be kell lépni Isten áramkörébe, és Isten cselekszik. Miről van szó a szombatban? Az emberi cselekvés csődöt mond a farizeusi szombatünneplésben, ezért a farizeusi szombatünneplés helyett be kell lépni Isten cselekvésének az áramkörébe. Nem? Ez a szombat tartalma. Szeretni önmagamtól, így is el tudom mondani, szeretni önmagamtól nem tudok. A szeretet az nem egy emberi hormon, nem lehet bevenni pasztillába a szeretetet, hanem be kell kapcsolódni Isten áramkörébe, hogyha én észreveszem azt, hogy Isten szeret engem, akkor tudok viszont szeretni. Ez ilyen egyszerű. Na menjünk tovább. Amikor Keresztelő János megkérdezi a börtönből, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, akkor nagyon érdekesen felel Jézus. Nem proféciákat mond. És mégis proféciákat mond. Nem azt mondja, hogy kérem szépen, ilyen-ilyen mesiási jövendőlések ezeket mondják, hanem A proféciák alapján mire utal? Máté 11.5.6-ban ez van. Vakok látnak, azt mondja, hogy mondjátok el keresztelő Jánosnak a következőt. A vakok látnak, a bénák járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ez egy nagyon érdekes válasz, nem? Tehát abban, hogy most Jézusban eljött a Mesiás, és Isten itt van köztünk újra, és nem hagyta el az ő népét, az nem abban van, hogy Jézus miket mond, vagy hogy magyarázza az Ószövetséget, bár ő azt is tudta, hogy a názáreti zsinagógából kezdtük, hanem abban van, hogy mi történik. Jézus egész szolgálatának itt van a lényege. Amíg a farizeusi tanítók a külső kerítésével bajlódtak a törvénynek, hogy meddig lehet elmenni, mit szabad, mit nem szabad megtenni, addig Krisztus a törvény áldását, a törvény lényegét, a szeretetet közvetítette. És ebből az következik, a szombat ünneplésnek a lényegét is csak az az ember fogja tudni, és csak akkor fogjuk igazán tudni, hogy mi a szombat lényege, hogyha ezt a szeretetet közvetítem. Mert a törvény betöltése a szeretet. Éppen ezért idézte Ézsaiás prófétát. Az Úr lelke van én rajtam, mivel feltkent engem, hogy az evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Mi hát akkor az igazi szombatünneplés? Tehetjük fel a kérdést, és hogyha tovább megyünk, akkor ennek az igének a kapcsán erre választ tudunk kapni. Nézzük csak. Hogy is van ez? Az igazi szombatünneplés az tulajdonképpen az, amikor a foglyok szabadok lesznek, amikor mi vakok ismét látni fogunk, és oda tudjuk adni az embereknek azokat a lelki kincseket, amik a mi bajainkra is megoldást adtak. Tehát az evangélium hirdetése az nem egyszerűen egy ideológia közlése, hanem annak a gyógyszernek, ami bennünket meggyógyított, annak a továbbadása. Jürgen Moltmann a következőt mondja a sokat emlegetett tanulmányában. Jézus a szombat parancsát nem áttörte vagy közömbösítette. Nem is oldotta fel ezt. Úgy, ahogy az emberek ez elé, az alternatíva elé kerültek volna. Jézus vagy a zsidóság. Az a szabadság, amelyet Jézus a törvénnyel szemben kibontakoztatott, semmi más, mint a proféta által megígért és Izrael által vált mesiási idő szabadsága. És most ezt kell megnézni, hogy Jézus ezt a mesiási idők szabadságát hogy is akarta elérni. Moltmann itt egy nagyon-nagyon lényeges dolgot vesz észre. Azt veszi észre, hogy Krisztus a szombatot nem semmissé, hanem ismét tartalmassá tette. És ez nagyon fontos. Nem semmissé, hanem ismét tartalmassá tette. A szombatot nem munkanappá tette, hanem olyan ünnepé, melyben a hatnapi munka értelmére kerül a hangsúly, ahogyan ezt kezdettől fogva mondtuk. A teremtésnél is ez volt a lényeg. A teremtésnél is elmondtuk, hogy a szombat tulajdonképpen nem egy pihenő nap. Hát olyan furcsa lett volna, a hatodik nap megteremti Isten az embert, és a hetedik nap pihenéssel kezdünk. Jó munkahely, ahol egyből szabadsággal lehet kezdeni, nem? Nem azért volt szükség a szombatra az embernek, mert pihenni kellett rögtön, mert annyira elfáradtam, hogy Isten teremtette, hanem azért, mert a szombatban fel kellett töltekezni a következő hétre. A szombat az nem visszanézés napja, hanem előretekintés napja is. Visszanézek, hogy Isten áldását mennyire tapasztaltam, hálás vagyok, és utána előre nézek a következő hétre, és bizakodva megyek a következő hét felé, mert Isten vezetni fog engem, ennek a múltam, az elmúlt hetem a tanúbizonysága, nem? Erről van szó. Ezért a hatnapi munka értelmére kerül a hangsúly. És ez volt Jézus szombat ünneplésének a lényege. Na most, ha megnézzük, hogy Jézus a szombatra hogy gondolt, akkor az ő utolsó nagy beszéde, ami Máté evangéliumában le van írva, amikor az ő második eljöveteléről beszél, és összefoglalja szinte a két advent közötti, ez egy két advent közötti óriási híd, ez a beszéd. Akkor ebben nem véletlenül mondja, hogy imádkozzatok, hogy ne kelljen télen se szombaton menekülnötök. Mert azt mondja, hogy nektek nagyon szükségetek lesz a szombatra. És ha jön valami megpróbáltatás, mert jön megpróbáltatás, erről beszél Jézus Krisztus ebben a beszédben, akkor imádkozzatok azért, hogy ez a drága kincs, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy lélekben épek legyetek, hogy helyesen tudjátok várni Jézus visszajövetelét, ez el ne tűnjön. Mert a szombatnapi megerősödés nélkül, Istenre hangolódás nélkül mi eltévedünk. Ez volt Jézus tanításának a lényege. És Jézus éppen ezért nem abban volt más tanító, hogy ő másokat tanított, más igazságot mondott, más Bibliát használt, stb. Hanem Jézus abban volt más tanító, hogy azért álmélkodtak a tanításán, mert nem úgy tanította őket, mint a farizeusok, hanem úgy tanított, mint akinek hatalma van. Az írástudók pedig úgy, hogy szőröztek újra és újra. Ez szabad, ez nem szabad. Ezt megcsinálhatod, ezt nem csinálhatod meg. És éppen ezért Jézus Krisztus úgy lépett a szombat kérdésben előre, hogy az evangéliumok szerint 7 olyan nagy csodatette van, amiben előkerül a szombat kérdése. És bár nagyon rövid az idő, ezt a 7 kérdést tekintsük át. Az első ezek közül, ez egy kapernaumi csoda, amikor az ördöngöst megtisztította Jézus. Ugye arról volt szó, hogy a kapernaumi zsinagógában volt egy ördöngös, és Jézusnak ezt az ördöngöst meg kellett tisztítani. Kiabált ez az ördöngös, és Jézus lecsendesítette ezt az ördöngöst, és kiűzte belőle az ördögöt. A történet megtalálható Márk evangélium első fejezetének 21. versétől, és Lukács evangélium a 4. fejezetében, a 31. verstől, most nem olvasom el, mert kevés az időnk, ahol a testélet ige, Jézus Krisztus megjelenik, ott az ördög nem uralkodhatik. Éppen ezért, ha most tovább megyünk, a kapernaumi csodának az a lényege, hogy Jézus számára a szombat az elsősorban a démonok fölötti győzelem napja volt. A szombat az úgy lesz megszentelve az új szövetség szerint, hogy Jézus szabadít. Ezért a szombat a szabadulás napja. Mi igenis a mindennapi életben nagyon sok démoni hatás alá kerülünk. És most ezt lehetne sorolni, a 21. században 1000 csatorna van, hogy manipulál bennünket a gonosz, hadd mondjam most ebben a modern szóval, hogy manipulál bennünket a gonosz. Ha én szombatot akarok ünnepelni, az első és legfontosabb az, hogy az ördög és a sátán hatalmától szabadulnom kell ezen a napon. Ezért a felszabadulás napja kell, hogy legyen a szombat. Ezért nem szombatnap az, amikor én továbbra is benne maradok abba a kommunikációs láncba, kommunikációs zuhany alatt állok, mint ahogyan állunk a mindennap alatt. Éppen ezért a szombat ünneplésnek az egyik lényege az, hogy én kilépek a sátán áramköréből, és belépek Isten áramkörébe, hogy belőlem is Isten a démonokat kiűzze. Le kell, hogy tegyem azokat az indulatokat, amik bennem uralkodnak, hogy az az indulat legyen bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapja. Ez az első tanítása Jézus Krisztusnak a kapernaumi zsinagógában. A második ilyen szombat történet, ez nagyon jól ismert, ez a kalásztépés szombatnapon. Ugye Jézus szombaton kivitte a tanítványait a gabonaföldekre. Aratás előtt vagyunk. Ez a legszebb időszak Izraelben. Süt a nap, bárányfelők úsznak az égen, kék az ég, ringatózik a búza, túl vagyunk a késő esőn, csodálatos virágpompában borult az egész táj, minden hegyoldalon, minden fa alatt, minden útszélén csodálatos szép virágok, illat, madárcsicsergés, Isten szép szabad ege alatt. Mit csinál Jézus? Visszaállítja a szombattartalmát. Mi a szombattartalma? Nem kikapcsolódás, csupán bekapcsolódás. Be kell kapcsolódni Isten áramkörébe, de hogyan? Nagyon egyszerű. Istennel, a testvérrel, a másik emberrel, és a természet szép világával fel kell vennem a kapcsolatot, nem? Isten kiviszi a városból a tanítványokat, Isten dolgairól beszél, összezárul ez a kis közösség, lélek a lélekhez ér, mondhatnánk költő ilyen. Isten szép szabad el ott, amikor a természet, a teremtett világ csodálatos pompáit lehet érezni. Isten cselekvésén a hangsúly. Na de mi van akkor, amikor a farizeus kezd így nézni? Ha tovább megyünk, akkor szombatban az Isten az ajándékozó, és mi vagyunk a megajándékozottak. Eljut odáig, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért, tehát az emberfia a szombatnak is ura. De miért kerül elő ez ilyen élesen a farizeussal? Azért, mert a farizeus szombatünneplése, bár ugyanaz a nap, bár ugyanazokra a törvényekre hivatkozik, amire Jézus, embertelenné lett törvény. Miért lett embertelenné ez a törvény? Azért, mert a szombat alanya az ember lett. Nézzük meg, hogy most Jézussal szemben a farizeus hogy látta, ami ott történt. Jézus és a tanítványai többet tettek meg, mint egy szombatnapi járóföld. Ugye, mert a halálhikus irodalomban kiszámolták azt, hogy egy szombatnapi járóföld az körülbelül 900 méter, mert amikor a szombat parancsot adta az Isten, akkor volt egy táborozási rend, ez megvan az Ószövetségben, Mózes könyvében. Kiszámolták, hogy egy sátornak mennyi hely kell, és mivel ez négyzet alakú volt ez a tábor, akkor a négyzet átlója az a leghosszabb út, amit a táboron belül meg lehetett tenni, és mivel Isten azt mondta, hogy ne hagyjátok el a tábort, kívül ment a településen, Jézus tehát elkövette ezt a halálhikus bűnt, szombatot rontott. Aztán meglátta azt, hogy a tanítványok lele szakítanak egy-egy kalászt. Az ókori ember nagyon szerette a nyers búzát. Ugye kalászt leszakítani, halálhikus rend volt, ez tulajdonképpen nem más, mint aratni. Aki arat szombaton, az halálos bűnt követel, agyon kell kövezni a halálhikus szabályok szerint. Ugye tessék megnézni, hogy Jézus még a tartalmat építette Isten emberrel, világgal a kapcsolatot, a farizeus ugyanezt a cselekedetet hogy látja. De nem csak ez a halálikus bűn, hogy letépik a búzát, hanem ki is morzsolják, csépelni is tilos, meg aztán meg is eszik, megőrülni is tilos. Négyszeres bűn, ez már bőven elég ahhoz, hogy valakit agyonkövezzünk. Ugyanannak a törvénynek a nevében agyon lehet kövezni Jézust. Miért? Mert nem a tartalomból, hanem a formából indulok ki. És éppen ezért nem jutok el odáig, hogy a szombat az emberért lett, és nem az ember a szombatért. Most mehetünk tovább a következőre, mert amit mondtam, a szombatban Isten az ajándékozó, és mi vagyunk a megajándékozottak. Nem én adok az Istennek valamit, ő ad nekem valamit. Na most, hogyha én nem vagyok ember, a farizeus, aki az emberi cselekedetekre figyel, nem az Isten ajándékozó kegyelmét látja a szombatban, hanem az ember jó vagy rossz cselekedetéről akar ítélkezni. Ő nem a szombat élvezője, hanem az ítélő székbe ül, és megmondja, hogy én mit csinálok jól, és mit nem jól. Most ha tovább megyünk, akkor az ajándékozó Isten tulajdonképpen, ahogyan a múlt alkalommal ez az Isten világ ember felebarát négyszöget felrajzoltam, ebben gondolkozik. A szombat az emberfia uralma nélkül értelmetlen. Jézus pedig azért jött a földre, és azért hív minden héten önmagához, hogy az összetört közösséget, ami eltört ugye Isten és ember között, ember és ember között, ember és világ között, ember és önmaga között, ezt az összetört közösséget újra felépítse. Felépítse a másik emberrel és önmagunkkal. Éppen ezért, ha most megint tovább megyünk, akkor egy következő csodához jutunk. Ez a harmadik ilyen csoda, ez a sorvadt kezűnek a meggyógyítása. Ugye ezután ismét a zsinagógába ment, ez is három evangéliumban van feljegyezve, Márk evangélium a harmadik fejezet első 6 versében, Máté 12. fejezet 9-től 14. versében, és Lukács 6-tól 11. versében. Ugye elmondja, hogy ismét a zsinagógában volt egy sorvadt kezű ember, figyeltek Jézusra, vajon meggyógyítja szombaton, vagy nem. Megint egy jellegzetes farizeusi álláspont. Szombat van, és azt nézik, hogy Jézus mit csinál. Nem az, hogy Isten erejével mit tesz, hanem Jézus most az én normám szerint, az én törvényem szerint, a törvény héja szerint most vajon szombatot ront-e, vagy nem. Ekkor ezt mondta a sorvadkező embernek, állj ki középre. Jézus nem titokba cselekedett. Nem egyszerűen arról van szó, hogy meg tudja gyógyítani ezt az embert, vagy nem, hanem azért kellett a sorvadkezőnek kiállni középre, mert most valamit mondani akar Jézus ezzel. Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani? És ezek hallgattak. Most számon kéri Jézus az emberséget. Az emberség egyszer egyét számon kéri a farizeusokon. Vajon a törvény lehet embertelen? Az a törvény, az az erkölcsi törvény, aminek alapján felépült a mi életünk. Mi történt ezután? Menjünk csak tovább. Ekkor hangos, haragosan végignézett rajtuk, és egy ellentétes mondat jön, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Egyrészt haragosan végignézett rajtuk, mert Isten törvényét ezzel tökéletesen tönkretették. És sajnálattal nézett végig rajtuk azért, mert azt az áldást, ami a törvényben van, tökéletesen nem értették. Majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújts ki a kezedet, erre kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve, a Herodes pártiakkal együtt, halálos ellenségeikkel együtt, azonnal arról tanácskoztak, hogy hogyan végezzenek vele. Kibírhatatlan egy ilyen Jézus. Kibírhatatlan egy olyan Jézus, aki a tartalom felől közelít, és nem a forma felől. Ezért a tanulság a szeretet szabadsága. Lehet-e ezen a napon, az Isten napján, amit maga számára elkülönített Isten, az embert szolgálni, szeretni, tenni érte valami jót önzetlenül, vagy nem? Ezt mindig fel kell tenni. De mindig látni kell, hogy a tartalom nélküli vallásos formákhoz való ragaszkodás ugyanazt a lelkületet váltotta ki ott is a farizeusokból, mint amilyen az ördöngősbe volt, aki össze-vissza kiabált a zsinagógába. Ez egy nagyon érdekes összevetés. Tessék megnézni itt ezt a gyógyítási történetet és az ördöngős első történetét, ugyanaz a lelkület, ami a farizeusokban van, az volt az ördöngősben is. Menjünk a negyedik csodára. A negyedik csoda az a meggörnyedt asszony meggyógyítása. Lukács evangélium a 13. fejezetében a 10-től 17. versig olvasható. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton Jézus, és volt egy asszony, akiben a betegség lelke lakott 18 éve, így mondja az ige, és annyira meggyötörte, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és azt mondta neki, asszony, és jön egy nagyon meglepő szó, megszabadultál a betegségedtől. Hát ez nagyon megdöbbentő, nem? Hát a gyógyító Jézus most valakit felszabadít. A farizeusoknak az volt a véleménye, és a halálikus törvények ezt mondták, majd amikor a szombat ünneplésnek a történet

Dicsőítette az Istent. A zsinagóga elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz. Hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjenek gyógyítani magukat, ne pedig szombaton. Vagy ez a zsinagóga elöljáró tipikus okoskodás, ez a farizeusi vélemény. De menjünk tovább, mit mondott Jézus? Az Úr így válaszolt. Képmutatók. Vajon szombaton nem oldja el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti kiitatni? Ha Ábrahámnak ezt a leányát, aki 18 éve megkötözött a sátán, nem kelletté feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyáján megszégyenültek, de az egész sokaság örült, mindazoknak a csodáknak, amelyekhez véghez vitt. Mi ennek a mondani valója? Jézus számára a szombat az a szabadulás napja. A szombat a szabadulás és az öröm napja. Ha én nem tudok szombaton letenni, nem tudok örülni, akkor lehet, hogy én ószövetségi módon ünneplem a szombatot. De a szabadulás és az öröm az a jézusi szombatünneplésnek a lényege. A szombat az nem bilincs, hanem szárny. A mester szerint a szombat az a feloldozás, a felszabadulás ünnepe. És ezt a felszabadulást újra és újra át kell élnünk. És ez a felszabadulás, ez azt jelenti, hogy nem azt csinálom, amit én akarok, nem arról van szó, hogy én nekem valamit nem szabad megtennem, vagy én nekem valamit meg kell tennem, hanem arról van szó, hogy Jézus vár, és nála szabadon felszabadulhatok mindentől, ami az én emberségemet tönkreteszi. Ezért lett a szombat az emberért. Az ötödik ilyen mesiási csoda, ez a vízkóros meggyógyítása volt. Itt is azt olvassuk, amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, hiszen a farizeusok szombaton mindig ilyen nagy lakomákat rendeztek, azok figyelték őt, íme ott egy vízkóros ember került elébe, Jézus megkérdezte a törvénytudókat és a farizeusokat, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? Megint hallgatnak. Pedig az ő logikájuk szerint kérdez, szabad vagy nem? Ti így gondolkodtok, szabad vagy nem? És erre kézenfogva a beteget meggyógyította és elbocsájtotta. És akkor jön egy példázat, ez a főhelyek válogatásáról szóló példázat, és ha még tovább megyünk, akkor tovább folytatódik a történet, hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj fejed. Akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Miért mondta ezt Jézus itt el? Mert a szombatból így érdem lett. Ha az emberi cselekvésen van a hangsúly, akkor az engedelmességből érdem lesz. Én ezt megtettem! És abban a pillanatban, hogy beüt az érdem, az emberi cselekvés elnyomja Isten cselekvését. És többé nem a szeretet, hanem a rivalizálás lesz az Úr. Úgy folytatja tovább a következőbe. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készíts, ne a barátaidat hívd meg, akiknek státuszszimbólum ez. Ne is a testvéreidet, rokonaidat vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged, hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívd meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig a viszonzásban részesülsz az igazak feltámadásától. Tehát a szombatnak nem az a lényege, hogy én milyen státuszszimbólumot növesztek, hanem az, hogy vajon én tudok-e Jézus Krisztus simogató tenyere lenni a másik életében. És ez nem csak az evésre, ivásra vonatkozik, hanem sok minden másra. Hány könnyet töröltem le, vagy hány embert értettem meg az elmúlt szombaton? Ez az igazi kérdés. Ezért a tanulság karolt fel a szenvedőt. Jézus szeretetét a legszentebbnek tartott szombati munkatilalomság akadályozhatja meg. Nem Isten tisztelet az, amelyik hagyja tovább szenvedni a szenvedőt. Ez egy nagyon fontos, alapvető jézusi szempont.

A hatodik csoda, és elnézést kérek, most már csak kettő van, és ezt gyorsan fogom elmondani, de erről egy prédikációs sorozatot kellene tartani, végig elemezve ezeket a szövegeket. A hatodik csoda, ez a betesdai 38 éves betegnek a gyógyulása. Ugye nem mondom el a történetet, közismert János Evangélium 5. fejezete foglalkozik vele. Jeruzsálemben a Jukapunál volt egy medence, ezt Betesdának hívták, vakok, sánták, bénák ültek ott, mert volt egy olyan hiedelem, hogy aki elsőnek megy be a vízbe, az meggyógyul. És volt egy ember, akinek nem volt embere, 38 éve beteg volt, és ez a beteg találkozik Jézussal. És akkor Jézus megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? És ebben a kérdésben rejtve a szombatünneplés lényeg ott van. Szabadság, a szabad döntés öröme. Jézus nem kényszeríti ránk a szombatot, és a farizeusok ezt akarták el. Muszáj szombatot ünnepelni. Ott vagyok a törvény géppisztolyával, és átlőlek akkor. A szombatban nem a muszáj, hanem a szabadság a lényeges. Ezért ott van a kérdés lényege. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, uram, nincs embere. Hogy amikor felkavarodik a víz, bemenjen a medencébe, még én megyek, más lép be előtte. Jézus nem csupán a betegségre gyógyszer, hanem Jézus ebben az esetben a reménytelenségre is felel. Isten éppen azért teremtette a szombatot, hogy az ember tudatában legyen annak, hogy nincsen egyedül. És akkor utána Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. A szombat csak akkor lesz az emberért, ha Istennek ezeket a rövid, jól érthető, hitet próbáló parancsait követjük készségesen. Elkezdett volna itt a beteg okoskodni, amit később megtettek a farizeusok, hogy igen, de ha én feszem az ágyat, akkor ennek az lesz, stb. A következménye, hogy engem meg fognak szólni, sőt, ami be is következett, leírja az evangélium tovább. Akkor nem gyógyult volna meg ez a beteg. A szombat az az engedelmesség napja. Én azt hiszem, hogy a szombatról sokkal többet filozófálunk, mint amennyit szombatot ünneplünk. Nem a szombatról való filozófálás, hogy hogyan kell ezt tenni a lényege, hanem a szombat tartalma. Hogy Jézusnak ezeket a nagyon jól érthető parancsait, amit az én életemben is van. Békülj ki a te atyád fiáddal. Szeresd. Könnyed törölj. Segíts. Légy ember a másiknak. Ha ezeket nem halljuk meg, mert a szombat üres formasággá lesz. Végül a hetedik, ez egy nagyon érdekes történet, ez a vakon született meggyógyítása. János 9. fejezetében van. Jézus meglátott egy születése óta vak embert. A tanítványoknak ez egy nagyszerű teológiai tréning. Ugye az ókori ember azt mondta, hogy a bűn következménye a betegség. Na de valaki vakon született, akkor kivétkezett ez, hát még meg se született, már vak volt. Isten előre büntet? Vagy esetleg a szülei vétkeztek, és a szülők vétkét örökölt, a szülők büntetését örökölt ez a gyermek? És egy nagyszerű teológiai téma ez, amin nagyszerűen lehet vitatkozni. De Jézus nem ezt teszi. Hanem Jézus egészen másképpen viszonyul ehhez. Jézus elkezd cselekedni szombatnapon. És azt mondja, hogy nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyen rajta Isten cselekedete. Mi ugye a szombat lényege? Isten cselekszik, ne? Most itt nem arról van szó, hogy most kivétkezett, hogy, most hogy lehet ezt megmagyarázni, így vagy úgy vagy amúgy. A lényeg az, hogy most Isten cselekedni fog. És bekövetkezik Jézusnak a legkülönösebb csodája. Itt Jézus csinál valamit, és itt a gyógyulás nem egyszerre megy, mint az összes többinél eddig, hanem folyamatosan. Jézus a földre köp, sarat csinál, és megkerni vele a szemét. Most Jézusnak szüksége volt erre a gyógyító anyagra, most idézőjelben mondom, nem. Jézus megint átlépi a törvényt, tudni sarat csinálni, szigorúan tilos szombaton, benne van a halálikus szombat törvényekben. És ennek a történetnek János evangéliumában egy nagyon érdekes párhuzama van. Miközben a vak szeme meggyógyul, az őt dicsőítő sokaság szeme pedig megvakul. Most elképesen mondom.
A végén eljutnak oda, hogy Jézus meg akarják ölni. Pedig ő csak meggyógyított egy vakot. Amíg világosságban vagytok, mondja Jézus, a világ világossága vagyok. A farizeusok ismét megkérdezték tőle, hogy hogyan jött meg a látása. És akkor ez az ember elmondta. És a farizeusok nem veszik észre, hogy mi Isten cselekedett itt. Nem! A farizeusok azt mondják, hogy nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. A farizeusok réges-régen nem a szombatot ünnepelték, hanem a saját tilalmaikat, illetve kötelezvényeiket tartották szombatünneplésnek. A farizeusok nem szombatünneplők voltak, szombatbálványozók voltak. Mert a tartalom veszett el. És ennek a tartalomvesztésnek mindig az a lényege, és meghasonlás támad közöttük. Ez a vége. Mert abban a pillanatban az ember cselekvéséről van szó, én így látom, te úgy látod, te ezt szabad, azt nem szabad, akkor a szombatból egy vita téma lesz, meghasonlás lesz. Ha a szombat tartalma elvész, ez Jézus szombat csodáinak a végső tanulsága, akkor ebből a veszekedés napja lesz. Menjünk tovább. Mi akkor az igazi szombatünneplés, és foglaljuk össze. Ha a szombat tartalma az emberi cselekedetek latolgatása, annak meghasonlása vége, mondtuk az előbb. Ha eltűnik belőle az Isten cselekvéséért való hálaadás, akkor tulajdonképpen nem más, mint az emberi előírások és szabályoknak a hangoztatása, és ezek eltakarják előlünk az Istent. A 21. századi embernek az a baj, hogy nem látja minden napban Istent. Nagyon sok 21. századi szombatünneplőnek az a problémája, hogy ezen a napon nem látja az Istent. Ezért a hála maradt el, és az emberi cselekedeteknek a latolgatása. Csak a megváltás által lehet az ember újra Istennek az a teremtménye, ez az igazi szombatünneplés lényege, ha tovább megyünk. Csak a megváltás által lehet az ember újra Istennek az a teremtménye, akiről a Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette. Megváltó Jézus ezért jött. De ebben a megváltásban benne van az, hogy helyre kell állni az édeni állapotnak, alapvető viszonynak, Istennel, emberrel, világgal a kapcsolatnak, nem? Mert a bűn ezt a hármas kapcsolatot tette tönkre. A megváltásnak pontosan az a célja, hogy Istennel, világgal, emberrel ismét kapcsolatban legyünk. Vagyis ugyanaz a célja, ami a szombatünneplésnek a célja. A szombatünneplés is az volt, hogy Istennel, világgal, emberrel kapcsolatba kerüljünk. Ezért a szombat a kapcsolatépítés ünnepe, melyben az emberrel, Istennel, másikkal, önmagammal, belső világgal, teremtett világgal kapcsolatba léphetek. Nem azért fontos a szombat, mert Isten nem tud engedni. Nem az Istennek fontos a szombat. Nem a szüntelenül munkálkodó Istennek fontos a szombat. Nekem fontos a szombat. Hogy visszatérjen az újjáteremtett emberben a teremtés rendje, nem? Mert az újjá, a megváltás az azért van, hogy én ismét ember legyek. Hogy a megteremtett ember, akinek az életét elrontotta a bűn, és önmagától nem tudja legyőzni a bűnt, az ember fia által ismét emberré legyen az újjáteremtés által. Tehát a teremtés rendjének vissza kell állni az én életemben. Ez a lényeg. És éppen ezért az igazi szombatünneplés, és utoljára mondom ezt, Jézus pedig nem azért jött, hogy ezt eltörölje, ezt az ünnepet, hanem hogy visszaadja ezt ismét az embernek. De minden emberi torzítástól mentesen, megtisztítva, megreformálja, olyan ünnepként, aminek a tartalma az Isten szeretete. Így lett Jézus a szombatünneplés reformátora. Köszönöm a figyelmeteket. Jövő héten tovább folytatjuk egy nagyon érdekes témával. Ez egy nagyon érdekes téma. Jézus 4 eljöveteléről lesz szó, és ezen belül a szombatnak a szerepéről. Isten áldja meg az ő igéjét mi bennünk, és tegye hatékonnyá. Amen.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szakát.

0: Örökkévaló hála, dicséret, dicsőség és felmagasztalás legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek mind örökké. Amen. Szeretett kedves keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menekülő prófétáját, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas hal gyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenetesen változott. A nagy városba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a nínivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és böltöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És elnyúlta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és ül le a porba. történeti képet, Babits a következő szavak foglalatába állítja elénk.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként eléd beírtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől, és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten profétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelemből. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket, és hirdettem Isten igéjét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az Isten tisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell mennünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok. És egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát! Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő Iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek, füstben van és romokban. És akkor ránézek a naptárra, de akkor már elerőtelenedtek a lábaim, és le is térdelt. Imádkozni. Mert olvastam a naptáron. Szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvéreim? kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez. Kimenti ő és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette. Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninivé nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta. Csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a ninivebeliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbízatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. És hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból, engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjunk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Istent szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát, ugye, Uram, nekem adod. Hát valahogy így imádkozik sok keresztény ma. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem, azok számára nagy költőnknek szabát. Azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért, egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldjüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szavát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninivé felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba, hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdesd nékik azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljusak át Jézus Krisztusnak kenyérszaporítási csodáját. Ő az Isten Krisztus nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által azt a keveset, azt az 5 kenyerecskét és azt a 2 halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára. Nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igencsak, hogy Ninivébe újabb próba vár Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost? Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az. Új parókiába jövök. Új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét. Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja, de hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgálat! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népét? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosokat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté? Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninivé városáról a legfontosabbat. Mit? Ninivé pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninivé, fontos és értékes Isten számára, hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város, legyen az kicsi vagy nagy, az isteni. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községi, nem is a kerületi, ez az isteni. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívattam? Minket is a nagy városba, szélesebb világra küldött el Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában? Elmenvén azért szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. A mi városunk se jobb, mint volt Ninivé. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk falját, a magunk felebarátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus? Tudok-e úgy nézni egy út szélén, egy árokban fetrengő fele barátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus? És ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ezelől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk, aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közben járást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninivé. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap, és elpusztul Ninivé. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt, és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárörvendő üzenetet. 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta eként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarult arcán verítéket sorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. S Jónás elszelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e 3 napi útja alkalmával Ninivé városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta. Jónást Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is, íge hirdetők, ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap és elpusztul Ninive. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket, Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másodestére, másik tére ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánva bőjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba, vérbe kap.
0: A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is az, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember.

beismerték bűnös életvitelüket, és kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a bőjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a bőjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha bőjtölünk, és jó a keresztényeknek bőjtölni, ne tekintsük a bőjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A bőjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a bőjt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkozásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyétette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak. Úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta. Ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid. Hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni. És Isten elfordítja haragját felőled. Elfordítja ítéletét. És kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelent. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be.

0: saját bűneimet. A Ninive belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive beliek ki tudták mondani egymásnak, térjünk meg, hát ha visszatér és megszán minket az Isten. Hát, ha elfordul izzó haragjától, és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely esemény sorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszonyoktól közrevéve, harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy citra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől. Leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a terven át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Ninivében.
0: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét, így remélte, de nem így történt. De a Ninivébeliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük. De nem cselekedte meg, olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda. Hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam. Sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánat? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyer. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket, és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és mi bennünk. Munkája a bűnbeismerést, munkája a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani, testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vörös-tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneinket, meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent, és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében? Jöjj, adjunk hálát ezért Istennek, imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük, Istenünk, azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa, a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunkat. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba, add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreinknek. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk, Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. Részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vígy minket ki kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szász Károly Zsolt és technikai munkatársam László Attila nevében is köszöntöm a hallgatókat. Valamint köszöntöm sok szeretettel a stúdióban Filip Lukács Istvánt, a Kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelki pásztorát. Isten hozott István a beszélgetésre.
2: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: Egy csodának, történetnek a végkövetkeztetésével fogunk ma foglalkozni, de ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt, hadd vezessük be a mai beszélgetést azzal, hogy röviden összefoglaljuk azt a csodát, ami Betániában történt. Betániában volt egy kedves család, a Lázár, Mária és Márta családja, akikhez Jézus gyakran látogatott el, és gyakran töltött ott kedves időt, kedves órákat. Mi történt ebben a családban? Hadd ismerjük meg jobban a csoda hátterét, a csoda történetét.
2: A család legnagyobb próbáját éli meg, és Isten ebből a próbából, ennek a családnak a legnagyobb próbájából hozza ki az ő legnagyobb bizonyítékát, hogy az, akit elküldött, Jézus Krisztus az Istennek fia. Mária és Márta elveszítik testvérüket, Lázárt, meghal, és Jézus hagyja, hogy bekövetkezzen ez a halál, nem megy el meggyógyítani őt, úgy, ahogy általában tenni szokta hasonló kérésekre. Viszont itt teljesedik be János apostol evangéliuma megírásának a célja, hogy az evangélium maga azért íratott meg, hogy minden csoda jelként szolgáljon arra, hogy láthassuk és bízhassunk abban, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia. És őben lé helyezett bizalom által örök életünk legyen. Most a legnagyobb csoda, amit elkövetett Jézus, és a legnagyobb csoda, amelyet Jézus tett, és egyben a legnagyobb jel az istenségéről, Lázárnak a feltámasztása. Tehát a családnak a legmélyebb próba, a legnagyobb próba, Isten szempontjából pedig a legnagyobb kinyilatkoztatás önmagáról, Jézus Krisztusról, az egész világ számára, hogy hihetjük, hogy ő az Istennek fia.
1: Miért lehet ezt a csodát a legnagyobb csodának tekinteni? Jézus rengeteg más csodát is tett. Mitől kiváló ez, hogy Lázárt feltámasztotta, hiszen Jézus még támasztott fel más halottakat, ott volt a Naini özvegynek a fia, akit feltámasztott, akit temetésre vittek, és az úton találkozott velük Jézus, vagy ott van a Jairus leányának feltámasztása, akit feltámasztott, mi alatt a házon kívül ott voltak, vagy a házban is ott voltak a siratóasszonyok, és iratták azt, aki meghalt. Mitől volt különlegesebb a Lázár feltámasztása?
2: Hát, hogyha végig gondoljuk mondjuk az összes többi csodát, amelyet Jézus művelt, nem hasonlítható egyik sem a feltámasztás csodájához. Tehát mégis két külön kategóriába helyezhetjük a csodákat és a feltámasztásnak a csodáját. Ha az életnek a csodáját, ugye az életadásnak a csodáját. Ha megfigyeljük a kivonulás történetben, Mózes második könyvében, amikor Mózes Isten szolgálja, elköveti a csodákat, elvégzi, akkor a Mózes ellenségei, a faraó szolgái is ugyanazokat a csodákat el tudják végezni bizonyos módszerekkel. De amikor addig jutottak, hogy Isten szolgálja, életet teremt Isten szavára, tehát élő lények állnak elő a semmiből, előáll az élet az Istennek szavára, ezt már az ellenségei, a faraó emberei nem tudják megtenni. Tehát van egy olyan pont, ameddig még Sátán is tud csodákat tenni. Viszont van egy olyan pont, amelyről nyilvánvaló, hogy sátának már nincs hatalma. Jézusnak elmondják azt, hogy Belzebub által űzi ki az ördögöket. Vagy azt, hogy a csodája, amiket tesznek, Belzebub által vannak. Mert nyilvánvaló volt úgy az Ószövetségben, mint ma nyilvánvaló az, hogy vannak csodák, amelyeket az ördög is el tud végezni. Ő maga világosság angyalának öltözik át. De van egy olyan pont, ahol már a sátán nem tud csodát művelni. Ő nem tud a halálból életet teremteni, mert Isten az életnek az ura. Most az, hogy Jézus nem csak bizonyos csodákat követ el, vagy végez, hoz létre, hanem életet hoz, ezzel az ő isteni teremtői hatalmát bizonyítja. Ugye a Jairus lánya esetében, mint a Nain özvegy fiának a feltámasztásakor, mint a Lázár feltámasztás esetében. Azzal a különbséggel, vagy abban tér el a Lázár feltámasztása az előző kettőtől, hogy míg a Jairus lányának a feltámasztása szűk családi körben történt, és aznap, amikor meghalt a gyerek, ugyanígy a Naini özvegy fiának a feltámasztása is aznap történt, amikor meghalt. Tudjuk azt, hogy a zsidók aznap szoktak temetni, amikor a halál beállt, bár itt már nyilvánosan teszi a csodáját. A Lázár esetében viszont jelen van mindkettő, az is, hogy nyilvánosan, és az is, hogy negyed napra támasztja fel. Tehát semmilyen kétség nem fér ahhoz, hogy Jézus Krisztus itt egy halottat támasztott fel, akinek már egyébként szaga volt. Tehát egészen bizonyossá vált, hogy az Isten ereje, a feltámasztás ereje nyilvánult meg itt Jézus Krisztus keze alatt.
1: Tehát Jézus elköveti szolgálatának legnagyobb csodáját, ezzel bizonyítva azt, hogy ő teremtői erővel bír. Ott volt a tömeg, az az összegyűlt nép, amelyik látta. Hogyan fogadták az emberek ezt a döntő bizonyítékot arra vonatkozva, hogy Jézus kicsoda, Jézus személyiségre nézve, Jézus hatalmára nézve? Ugye Betánia Jeruzsálemhez közelálló város. Hogyan fogadták az emberek? Hogyan fogadta a vezetőség ezt a hírt, hogy Lázár feltámadt?
2: Hát figyeljük meg, hogy hogyan summázza az evangélista a Lázár feltámasztásának a hatását a népre. János evangéliuma 11. fejezet 45. versében azt olvassuk, hogy sokan hívének azért ő benne, a ma zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett volt. Tehát sokan, akik kijöttek Jeruzsálemből, hittek Jézus Krisztusban a zsidók közül. És ugyanezt a gondolatot megtaláljuk a 12. fejezet 11. versében, ahol azt olvassuk, hogy mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta mennek oda, és hívének Jézusban, már mint újból Betániában vagyunk, Jézus és a család együtt van, a Mária Márta, Lázár családja, és sokan eljönnek a zsidók közül, mivel hogy feltámasztotta Jézus Lázárt, és ezért hisznek a zsidók Jézusban. Szóval egyrészt a népre magára óriási pozitív hatással volt, együtt éreztek Mártával, Máriával az örömben egyrészt. Tehát empátia miatt voltak velük, és együtt élik meg a feltámasztásnak a csodáját, és együtt örülnek annak, hogyha Lázár feltámadt, akkor valóságos a feltámadásnak a lehetősége. Tehát a legnagyobb örömet élik meg, amit ember megélhet, hogy van feltámadás a halál után, és van élet. De nem így a papi fejedelmek.
1: A 45. verset idézted, és meglepő, hogy miután a Szentírás beszámol arról, hogy sokan hittek Jézusban a csoda miatt, a 46. vers úgy folytatja, hogy de némelyek, azok közül elmennének a farizeusokhoz, és elbeszélik nékik, amiket Jézus cselekedett vala. És a 47. versben pedig egybegyűjtik azért a papi fejedelmek, és a farizeusok a főtanácsot, és mondának, mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Látszólag úgy tűnik, hogy dilemmában vannak, mintha most szeretnék eldönteni, hogy milyen legyen a hozzáállásuk Jézushoz, aki ilyen csodákat tesz, hogy elfogadják-e vagy sem. Viszont a következő vers elárulja azt, hogy ezek az emberek nem azzal a céllal gyűltek össze, hogy ott mérlegeljék annak a lehetőségét, hogy akár elfogadják Jézust, mint messiást, hanem az eleve döntésüket akarják végbe vinni a fő tanácsban, hiszen ezt olvassuk tovább, ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet. Na most az első részében azt mondják, ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne. Valóságos volt ez a félelmük? Valóban ez a lehetőség állt fenn, hogy Jézusban higgyenek az emberek, látván azokat a csodákat, amiket Jézus művelt?
2: Természetesen itt a Jézusnak megnő ezzel a népszerűsége. Olyan népszerűségre tesz itt szert Jeruzsálemben, amilyenhez fogható már így nem volt. Ez azért mindenki számára elgondolkoztató, hogy van élet, van örök élet lehetősége. A tömegek követik Jézust. És ennek megvolt a reális lehetősége. Hadd jegyezzem meg ezt, amivel kezdted a kérdésedet, hogy ez mennyire jellemző a világra, tehát egyesek ugye hisznek benne, de a Jézus Krisztus megjelenése ebben a világban a világot ketté választja. Ezt nagyon sokszor szeretnénk elkerülni, és egy olyan világot szeretnénk, amelyben homogén az emberiség, mindenki egyet tegyen, a béke idejét várjuk, hogy létrejön ebben a világban a béke, a biztonság, az egyetértés. Viszont Jézus elmondta azt, amikor belépett a világunkban, hogy nem azért jött, hogy békességet hozzon a világba, hanem hogy fegyvert hozzon. Most nem azért, mert hogy ő nem lenne a békességnek a fejedelme és ura. Ő maga a békesség és a nyugalom. Viszont ő nagyon jól tudta előre, és látta azt, hogy az ő megjelenése, az ő fellépése az emberiséget meg fogja osztani. És mindig, amikor Jézus egy csodát tesz, akkor két részre osztódik a világ. Legkifejezőbb jelképe talán ennek az, amikor Jézus a kereszten van, és jobb és bal oldalán egy-egy lator haldokol. Ez kifejezi azt, hogy az emberiség tulajdonképpen két részre, két szakaszra osztódott. Egy része, amely Jézus jobb felén van, aki megtérő hozzá, más része pedig, aki bal felén Jézus ellen lázad, még halála pillanatában is. Talán az a meglepő ebben a dologban, hogy épp a vallásos emberek voltak itt a Jézus bal felén. Tehát miközben a jobb felén ott vannak az egyszerű, örömteli, mással együtt érző és együtt örvendező emberek, addig a vallásos emberek, a legvallásosabb emberek Jézusnak legnagyobb ellenségei. A választott népnek a papsága. Nagyon sokszor az emberek szinte úgy néznek az evangélium szolgáira, mintha angyalok volnának, és valóban az a hivatásunk, hogy egy példát hozzunk az emberek elé. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, és ne lepjen meg bennünket az, hogy a papság abban az időben is olyan ellenséges viszonyban éltek, voltak Jézussal szembe, amely hallatlan volt és meglepő volt. Na nyilván, hogy nem mindenki, hiszen a Cselekedetek könyvében majd találkozunk azzal, hogy a pünkös napja után sokan hittek a papok közül is Jézus Krisztusban, de ugyanakkor ne lepjen meg az, hogyha valaki ennyire ellenszenves viszonyban van Jézussal, és esetleg közben épp a vallás, vagy főpap mondjuk egy közösségben, és a vallása a fő foglalkozása.
1: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Hogyan volt lehetséges az, hogy pont azok a személyek, akik ismerték a Szentírást, ismerték a proféciákat, legalábbis ismerniük kellett volna, gyakorlottak voltak a vallásos dolgokban, ennyire ellenséges módon viszonyulnak Jézushoz. Nem az lett volna a természetes, hogyha azok, akik ismerik a Szentírást, akik ismerik a Jóistent úgy az írásokból, mint mindennapi életükből, hogy ezek az emberek felkarolják azt, aki most közéjük jött. Ugye nagyon szomorú a megállapítás a János evangelistának, amikor elmondja, hogy Jézus az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Nem lett volna természetes az, hogyha befogadják, és felkarolja a papirend, a vallásos közösség felkarolja Jézust, és elismeri tanítónak? Mi volt az akadálya annak, hogy nem történt ez meg?
1: Hát semmiképpen nem Isten volt az akadálya ennek. Arra felfigyelhetünk, hogy Jézus az első próbálkozásában, amikor felmegy Jeruzsálembe, a papokat próbálja a maga oldalára állítani, tehát ő úgy jön el, hogy a választott nép legjavát szólítja meg, és velük kezdje el az ő munkáját. Az, hogy János evangélista úgy írja meg, hogy a kánai mennyegző csodája után, ami ugye ott van Galileában Jézushoz közel, azonnal Jézus lejön Jeruzsálembe, és a templomba lép fel, és a papok előtt teszi nyilvánvalóvá az ő kilétét, az ő csodája által, az isteni hatalmát, hogy megtisztítja a templomot. Tehát ez mind azt üzeni, hogy Jézus, Isten, igenis a papságot akarta megszólítani először, a judabelieket. És az, hogy ez nem így alakult, nem Istenen múlott. Egyébként csak az örökkévalóságban tudjuk majd meg azt, hogy milyen nagyszerű lehetett volna az emberek történet, az emberiség történelme, hogyha a nagyok, az igazi nagyok, akiket Isten talentumokkal felruházott, befogadták volna az Istennek igazságát. Vagy ugye egy-egy mutató van erre nézve, Pál apostol életét láthatjuk, aki végül befogadta, a nagyok közül volt, és milyen nagyszerű dolgot vitt végbe a Jóisten az élete által. De a valóság az, hogy legtöbbször a nagyok, akiktől az ember a legtöbbet várná, ők nem fogadták be, és az egyszerű, szegény emberek voltak azok, akik befogadták az isteni evangéliumot. Erre nagyon nehéz pontos választ adni, hogy ez miért van így, viszont azt láthatjuk, hogy Jézus senkit nem hagyott tanúbizonyság nélkül, mindenkivel megismertette az evangéliumának a lehetőségét, az erejét, és elutasítják Jézust, mert az a fajta isteni rend, amelyet Jézus bemutat számukra, az ő önzésüket, az ő önmaguk kiszolgálását és önmaguk boldogítását, ezt a rendet Jézus teljesen megbontotta. Tehát ez így már, ők nagyon jól látták és tudták, hogy nem fenntartható, amennyiben Jézus befogadják.
0: Visszatérve a Lázár feltámasztásának csodájára, hogyan fogadták ezt a csodát a szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban? Látjuk itt, hogy a farizeusok nagyon ellenséges módon viszonyulnak. Ugye nehezen értjük meg, hogy miért nincs rá pontos magyarázatunk. Vajon a szadduceusok azok, hogy fogadták ezt a csodát?
1: Igen, tehát találkozunk ezzel a két csoporttal az evangéliumokban, a szadduceusok és a farizeusokat, de egy annyit említsünk meg róluk, hogy igazából már Krisztus előtti századokban kibontakozó pártok voltak ezek, amikor a görög hatás, görög kultúra a zsidó népet úgy rendesen a maga teljességében utolérte a hellenisztikai kultúra és filozófia, akkor azok, akik ennek behódoltak és a vallást nem vették a maga komolyságában, ezek kialakítanak egy pártot, amelyet mi is szadduceusoknak ismerünk. Nem hittek a feltámadásban, nem hittek a csodákban, a Bibliának csak bizonyos könyveit fogadták el, ihletetként Mózes 5 könyvét az Ószövetségből. Ezzel szemben a farizeusok, azok, akik ragaszkodtak a konzervatív beállítottság, akik ragaszkodtak az Isten igéjéhez, szabályokhoz, értékeket igyekeztek megőrizni, átadni, és közöttük meglehetősen nagy feszültség volt. Rendszerint a sarucseusok kapják meg a főpapi tisztséget ebben az időben, mivel hogy Róma kegyétől függött ennek megszerzése, és nyilván, hogy Róma inkább egy világiasi irányultságú párttal találta meg a közös szót. Tehát amikor azt látjuk, hogy a papok összegyűltek, a papi fejedelmek, akkor nyilvánvalóan, hogy itt a sadduceusokról van szó. A farizeusok meg azok, akik jobban ragaszkodtak az ígéhez. Tehát mind a kettő számára azért egy nagy meglepetés volt Lázár feltámasztása. Sadduceusok számára azért, mert ők egyszerűen a feltámadás lehetőségét tagadták. És íme most minden ráció ellenére itt a csoda. Vannak dolgok ugye ma is az életben, amelyek racionálisak, meg logikusak, meg észszerűek, meg stb. És akkor megjelenik egy csoda, és felülírja az összes elméletet. És akkor a csoda az bizonyíték, tehát döntő bizonyíték. Ugye az, amit lehet látni, és az, ami megtapasztalható, az végül is felülírja azt, amit ők korábban logikusnak láttak, vagy találtak. A farizeusoknak viszont azért volt meglepő a feltámasztás, mert ez bizonyította Jézus Krisztus messiási voltát. Ez bizonyította azt, hogy Jézus Krisztus az a messiás, akit az Isten elküldött, tehát ők az írást, a messiás várást nem jól értelmezték, és ha Jézus Krisztus maga a feltámadás és maga az élet, akkor mindenképpen rá vannak utalva. Ez megint az emberi büszkeséget porba hajtja. Tehát ők arra gondoltak, hogy a saját jó tettei, cselekedeteik, törvénytartásuk által kiérdemelhetik a mennyet. És itt rá kell döbbenjenek arra, hogy az élet Jézus Krisztusban van, az Isten fiában, nem pedig az ő engedelmességükben. Külső erőre van szükség. És ez az erő Jézus Krisztus. És akkor találjuk őket egy asztalnál, amikor mindketten rádöbbennek arra, hogy Jézustól azt, amit ők vártak és reméltek, nem fogják megkapni.
0: Köszönöm szépen. Egy zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: A János Evangélium a 11. fejezet 49. versében előlép ebben a tanácsban, ami összegyűlt a Jézus által elkövetett csodának megvizsgálására, és hogy milyen legyen a viselkedésük, hogy hogyan viszonyuljanak tovább Jézushoz. Előállt Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, és ezt mondta nekik: ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Az 51. vers ad egy magyarázatot is arra, amit mondott, ezt pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap vala jövendőt mondta, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Isten elszülett gyermekeit egybegyűjtse. Nos, az első kérdésem ezzel kapcsolatosan, ezzel a megjelenő személlyel kapcsolatosan az, hogy Kajafás ki volt ő, hiszen kétszer is említi a Szentírás, hogy abban az esztendőben volt főpap. Hogyan történt a főpapi szolgálat elfoglalása? Miért említi kétszer is azt, hogy abban az esztendőben volt főpap?
1: Igen, itt könnyen gondolhatunk arra, hogy ez az esztendő, azt fejeznénk ki, hogy csak egy évre volt kinevezve, vagy csak egy évig volt ez a tisztség. Sajnos nem, mert azt látjuk, hogy Kajafás már korát, tehát a történelem az fejezés követhető, hogy korábtól ő már főpap volt, és főpapi szolgálatában marad. Itt én úgy értem, hogy János, az evangélista inkább azt akarja hangsúlyozni, hogy abban az évben, amikor Jézus Krisztus meghalt, tehát az ő éve a hangsúlyos, nem a Kajafás szolgálatának az éve. Márpedig az az év, az egy nagyon fontos esztendő volt. És elsősorban János az evangéliumot a zsidóknak írja. És ezt láthatjuk, hogy tehát ő maga is ugye a papi családhoz tartozik, és olyan zsidó elemeket hoz bele, amelyek feltételezik azt, legalábbis az olvasó részéről feltételezik, hogy ismerik azért a zsidó kultúrát, nem úgy, mint Lukács, aki egyértelműen ír a görögök számára is. Tehát ez az év, Jézus Krisztus halálának az éve, és hadd említsük meg itt azt is, hogy ez egy profétikus év volt. Mert a Dániel könyvének a 9. fejezetében jövendőlésként találjuk azt, hogy Jézus Krisztus a Messiás mikor fog meghalni. Tehát Krisztus előtt 457-től számolva el fog telni 483 esztendő, amikor a Messiás felkenetik, és még eltelik 3,5 esztendő, amikor a Messiás kiirtatik, megölik a Messiást. És ez pontosan az az év, amikor Jézus Krisztus, a názareti Jézus meghalt. Tehát a Dániel könyvének 9. fejezetében meglelhető az az év, amikor a Messiás kiirtatik, egybeesik azzal az évvel, amikor Jézus Krisztust megölik, és ezáltal is bizonyítja, vagy az írás ezt is ezáltal is bizonyítja, hogy Jézus Krisztus volt a Messiás, aki abban az évben áldoztatott meg, amelyik évben a proféciában már 600 évvel ezelőtt meg volt írva pontosan a Jézus felkenetésének és halálának az esztendeje. Szóval itt én inkább ezen látom a hangsúlyt. Az az az év, amelyik beteljesítette a proféciákat.
0: Mennyire volt észszerű és jogszerű azzal érvelni Kajafás részéről, hogy jobb egy embernek meghalni a népért, mint az egész népnek elveszni? Miért jelentett fenyegetést Jézus? És a másik kérdés, amivel kiegészíteném, hogyan válhatott a nép megmentésére egy ember halála az ő szempontjukból?
1: Nagyon sok oldalú ez a kérdés. Mert vannak dolgok, amelyek nagyon elgondolkoztatóak, és tényleg teljesen igazat mondott bennük. Egyrészt az, hogy ő a főpap volt, és János később megjegyzi, hogy ezt pedig azért mondta, mert hogy ő volt a főpap ebben az esztendőben, és Isten felhasználja őt, hogy általa mondjon egy proféciát. Ugye egy korrupt főpap volt, de mégis Isten felhasználja őt, hogy általa mondjon ki egy nagy igazságot. Maga a rendszer, amelyet ő szolgált, Istentől kitalált rendszer volt. Maga a tisztség, amelyet bírt, Istentől adott tisztség volt. És bármennyire korrupt, ő tudja tisztelni azt a tisztséget, Isten, még annyira is megtiszteli, már bármennyire korrupta az elfoglalója annak a tisztségnek. Isten még mindig annyira megtiszteli azt a tisztséget, hogy a korrupt ember által is egy nagyszerű proféciát mond. Mert igaz az, hogy Jézus Krisztus meghalt a népért. Tehát egymaga, és nem csak a népért, hanem az egész világért.
0: Itt megszakítalak, mert eszembe jut ugyancsak János evangéliumából a 3. fejezet 16. vers, amit nagyon sokan jól ismernek, hogy Isten az ő szeretetéből elküldi az ő egyszülött fiát azért, hogy ha valaki hisz ő benne, meg ne hajon, hanem örök élete legyen, el ne vesszen. Ugye egy meghal, hogy a többiek éljenek. Tehát végül teljesedik az, amit Kajafás mondott, ez volt Istennek eredeti tervében is, hogy Jézus egyként halljon meg, hogy a többieket megmentse, tehát az egész világot megmentse.
1: Igen, és másik kérdés meg az, hogy ez a pap hogyan gondolt ezt? Tehát hogyan jutott ő el eddig a következtetésig? Tehát az, hogy kimondja a gondolatot, azt példabeszélek könyvében találunk ilyen igéket, hogy az ember gondolja meg az ő útjáit, de Istentől van a nyelv felelete. Tehát tényleg ez a felelet, ez nagyon szép, és nagyon ráillik Jézus Krisztus, aki meghal, érettünk, mindenkiért meghalt, az egész népért, az egész világért meghalt, hogy életünk legyen. Tehát ez szép ez a mondás. De hogyan jutott el idáig ez az ember, hogy ezt kiejtse? Ez már egy másik nagy kérdés. Ugyanis ő nem azért gondolt a Jézus áldozatára, hogy ezáltal őnek is üdvössége legyen, hanem ő arra gondolt, hogy meg kell menteni a népet mindenképpen, és meg kell menteni őket, magukat, a nép vezetőjét, akkor is, hogy egy igaz embert feláldoznak. Inkább halljon meg egy igaz ember, mint hogy éljen egy bűnös nép és egy bűnös vezetőség. Ma így summázhatnánk. Természetesen ő ezt nem látta. És őt úgy csapta be a sátán, hogy még ő örült neki. Még azt hitte, hogy jót tett. De körülbelül ez volt a gondolkozása, hogy inkább halljon meg egy ember, mint a nép. Mi meg azt mondjuk erre, hogy ez a gondolkozás azért nem volt jó, mert egy igaz embertől nem várhatjuk el azt, nem igazságos, hogy meghaljon egy gonosz népért. Tehát nem várható el tőle. Nincs jogunk elvárni. Feláldozni egy embert, egy igaz embert, egy gonosz népért. Tehát az a nép, amelyik, és az a vezetőség, és annak a népnek a vezetősége, és annak a vezetőségnek a népe, aki ezt megengedi, annak nincs létjogosultsága. Az nem élhet, amely így gondolkozik. És itt volt a nagy tévedés és a nagy hibája Kajafásnak, hogy ő arra hajlik, hogy a népet meg kell mindenképpen menteni, a vezetőséget meg kell mindenképpen menteni. Ezt egy olyan eszménynek látta önmagában, amely felülírt az igazság eszményét.
0: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Korábban volt említve a római uralom. Vajon nem attól féltek, hogy ha a nép Jézus után indul és követi őt, kiemelkedő vezetőként tekintenek rá, és ebből kifolyólag a romaiak még nagyobb nyomással fognak uralkodni rajtuk, és ettől kellene megmenteni a népet, hogy nehogy veszélyt lássanak a rómaiak Jézusban.
1: Tehát egyszerűsítsük le, engedelmedel egy kicsit a történetet. Gyakorlatilag nekik mi az, ami nem stimmelt Jézussal kapcsolatosan? Egyetlen dolog nem fért meg bennük, és pedig az, hogy létrehozzon Jézus egy olyan országot, amelyben Jézus van az első frontban, és ők esetleg a másodikban. Ezt nem tudták elképzelni. Ugyanúgy, ahogy Sátán nem tudta azt elképzelni, hogy Isten ül a trónon, és ő csak második. És még akkor is, hogyha ez a világ, ez egy élhető világ, ez maga az élet, az örök életnek a világa, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia ül a trónon, és ural mindeneket, és szolgál mindeneket, és életet ad mindeneknek, és ő utána mindenki a maga helyén betölti a saját rendeltetését. De ez az életnek az útja. A másik pedig, amelyiket ők választottak, az az, hogy ők legyenek az első frontban, legalábbis amennyiben rajtuk áll. Az első tisztséget ők töltsék be, ne Jézus Krisztus ő előttük. Még akkor is, hogyha ez halállal jár végül is, mert halállal jár, hiszen Jézus bebizonyította, hogy csak ő tud hozni életet, és Jézus életet hoz is. Az a világ, amelyet Jézus vezet, az az életnek a világa. Lásd a Lázár feltámasztását. Ők ilyet nem tudnak tenni. Annak ellenére, hogy látták, hogy Jézus maga az életnek az ura, és Jézussal élhetnek örökké, inkább azt válasszák, hogy meghalljanak, csak ne legyenek a második helyen. És ez a bűnnek az abszurditása, hogy inkább választ a halált, mint hogy Isten foglalja el az életben az első helyet. És ők tulajdonképpen itt a két választás között választották azt, hogy inkább elutasítják Jézust. Hogy a rómaiak is képbe jönnek, igen, mert mindenféle kifogást keresnek. Mert az ember az ilyen, hogy ezt így embert nagyon ritka látni, vagy találni, hogy őszinte legyen önmagával. Tehát az önzés és a hazugság az elválaszthatatlanul kéz a kézbe járnak együtt.
0: Ennek a tanácsnak a következtetése az, hogy Jézust meg kell ölni. Az 53. vers azt mondja, a manaptól azért azon tanakodának, hogy őt megöljék. Sőt, azt látjuk, hogy nem csak Jézust akarták megölni, a 12. részben azt is megtudjuk, hogy magát Lázárt is meg akarták ölni, hogy eltüntessék a feltámadásnak bizonyítékát, amelyik ott volt közöttük, a nép között. Az emberek látták, tapinthatták azt a csodát, amit Jézus elkövetett. Hogyan sikerült, vagy hogyan dolgoztak tovább? Milyen módszereket kerestek, alkalmaztak arra, hogy Jézust valóban meg tudják majd ölni?
1: Ugye félnek a néptől. Tehát itt megint egy nagyon elgondolkoztató dolog, hogy azok, akik úgy tűnik, hogy a népnek a vezetői és bátrak, gyávák. Gyávák, mert félnek a néptől, nem mernek a néppel szembe lépni. Nagyon sokszor úgy képzeljük el mi emberek, hogy azok, akik a piramisnak valamilyen magaslatán vannak, azok a bátrak. Igazából nem. Azok a leggyávábbak nagyon sokszor is, és ők inkább a rendszernek a fogjai és áldozatai, és gondolok itt főként az e-világ működésére, és éppen ezért csendben akarják ezt tenni, hogy zendülés ne legyen, rejtve akarják elvégezni ezt a Jézus elejtést, és keresik az alkalmat ettől kezdve, hogy Jézus valami módon megfogják és megöljék. És végül látjuk a történetben, tudjuk azt, hogy Jézust megölik, elteszik láb alól. Ha jól rémlik, Eusébius egyház történetíró jelzi fel azt, hogy Lázárt is megölték, tehát valóban Lázár is a mártirok közé kerül, az első mártirok közé, mint Jézus követője, amennyiben igaz a történetírónak a fejezése. Viszont elveszítik ők is úgy a népet, mint a helyet, vagyis a templomot. Tehát végül mindent elveszítenek. És ennek a történetnek ez is egy óriási tanulsága, hogy feláldozzák Jézust, feláldozzák az igazságot azért, hogy megtartsák a népet. De a népet nem lehet el megtartani, és egy közösség nem tud megmaradni, amelyik az igazságot feláldozza. Tehát amelyik közösségnek fontosabb a mondjuk a maga közösség, mint érték az igazságnál, az a közösség nem marad meg. Eltelik ugye kevesebb, mint egy emberöltő, és Krisztus után 70-ben a rómaiak valóban eljönnek, és elveszik a főpapságtól a népet, a templomot elveszik tőlük, tehát sorsukra jutnak. És ennek az a tanulsága, hogy az ember, ha meg akarja tartani azt, amit nem tarthat meg, akkor elveszíti azt is, de elveszíti azt is, amit különben nem kellene elveszítsen soha, az örök életet.
0: Nagyon szomorú kép tárul elénk a történet vége felé, hogy annak ellenére, amit Jézus tett az emberekért, annak ellenére, amit a 3,5 évet tartó szolgálatában művelt szemük láttára, mégis megvetették, elutasították, és végül ármány módon ellene fordultak, hogy a halálát keressék, és végül halálra adták. Habár Jézus valóban azért jött, hogy életét adja, és megváltsa az emberiséget,

bírták többet a tiszta jelenlétét Jézusnak, nem bírták tovább elviselni. Jézus az üldöztetések, sértések életét élte. Ha születésére gondolunk, Betlehemből előzte egy féltékeny király, Názáretben elvetette saját népe, Jeruzsálemben ok nélkül halálra ítélték, néhány hithű követőjével ideiglenes menedékre talál egy idegen városban. Őt, akit mindig megindított az emberi nyomorúság, aki meggyógyította a betegeket, visszaadta a vaklátását, a süket hallását, a néma beszédkészségét, aki megetette az éhezőt, megvigasztalta a bánatost, elűzte őt a nép, amelynek megmentésért jött munkálkodni. Ő, aki a tornyosuló hullámokon járt, szavával lecsendesített a tenger dühös háborgását, aki ördögöket űzött, aki megtörte a halott szunnyadását, alvását, aki ezreket tartott ámulatban bölcs igéivel, képtelen volt közel férkőzni azok szívéhez, akiket elvakította az előítélet és a gyűlölet, és így azok végül makacsul elutasították a világosságot. Hát ez nagyon szomorú, ez a kép, viszont legyen mindannyiunk nagy tanulságára, hogy Jézussal nem lehet, és Jézussal nem szabad így bánni. Jézust el kell fogadni, Jézust szeretni kell, Jézust meg kell ismerni, és hagyni, hogy vezesse az életünket. Ő maga kéri az első helyet az életünkben, és amikor megadjuk, akkor ő gondoskodó, szerető megváltóként vigyáz ránk és vezet, azzal a céllal, hogy végül egy olyan országba vezessen, ahol minden nyílt lesz, minden kitárul mindenki elé. Nem lesznek rejtett gonoszságok, nem lesznek rejtett irigységek, féltékenységek, rossz indulat, hanem az örök jóság. Kívánom minden kedves hallgatónak, hogy ebbe az országba kerüljünk el, jussunk el Jézus kegyelme által addig is, legyen Jézus életünknek központjában, életünk első helyén, szívünknek központjában. Erre segítsen mindannyiunkat a Jóisten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, köszönöm Filip Lukács István lelkésznek a beszélgetést, László Attilának a technikai részét az adás felvételében. Elköszönök Önöktől, mikrofonnál Szász Károly Zsolt, viszont hallásra.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Isten békével köszöntök minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában, és nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves fiatalok, akik követitek a mai beszélgetést, hiszen ma egy ifjúsági kerekasztal jön létre a Hit Történetek Fiatalok cím alatt. Ez immár a harmadik része a beszélgetéseinknek, amely keretén belül a fiatalok osszanak meg élettapasztalatokat velünk a hit teréről. Szeretettel köszöntöm a vendégeimet, be is szeretném mutatni önöknek, nektek. Ma három vendégem érkezett, Pálfi Miklós lelkipásztor, Apostol Krisztina és Kocsis Edvin. Köszöntelek a stúdióban, és nagyon örülök, hogy ma csatlakoztatok hozzám, és hogy bátorítani szeretnétek a hittapasztalataitokon keresztül.
1: Mi is köszönjük szépen a meghívást, és köszöntjük a nézőket és hallgatókat is.
0: Úgy szoktuk indítani ezeket a kerekasztalokat, hogy az elején a vendégeim röviden bemutatkoznak, úgyhogy megkérlek, hogy egy néhány másodperc erejéig egy sorra mutatkozzatok be, egy néhány szóban elmondhatjátok, hogy kik vagytok, mivel foglalkoztok, és hogyan jellemeznétek a mostani életszakaszotokat egy néhány szóban.
2: Kocsis Edvin vagyok, jelenleg Kolozsváron tanulok, az Umay Figyelő HC Gyárnó Orvosi Gyógyszereszi Egyetemen. Nagyon szeretek olvasni, a prioritásaim közé tartozik a kreativitás, a barátokkal való együttlét, illetve a jelenlegi helyzetemet azt inkább zsúfoltnak, valamint élménydúsnak írnám le.
1: Én Apostol Krisztina vagyok, marosvásárhelyi származású, de itt tanulok Kolozsváron a Györgyi Dimál Zeneakadémián, harmadéves vagyok, és a fő szakom a zongora, de az emberek inkább a körülöttem élők az éneklésről ismernek, és hát nagyon szeretem az embereket, a kommunikációt, az együttlétet másokkal, inkább ezt mondanám.
3: Pálfi Miklós lelkész vagyok. Prioritás közé tartozik a prédikálás, bibliatanulmányozás, olvasás, tanítás, a családom föltétlenül a legelső prioritás, Jóisten után, és hát az emberek között való szolgálat, ezek.
0: A következőkben egy rövid kérdezek, feleletet mondok rész következik. Én fogok kérdezni, ti fogtok felelni, és két alternatíva közül kell válasszatok. Kérlek, hogy magyarázat nélkül csak választhatok egyet a kettő közül. Hogyha kellene választani a zene és a csend közül, akkor mit választanátok?
2: Csend.
1: Zene.
3: Csend.
0: Szív vagy értelem?
2: Értelem.
1: Szív.
3: Értelem.
0: Színpad vagy háttérmunka?
2: Színpad.
1: Színpad.
3: Háttérmunka.
0: Rend vagy spontaneitás?
2: Rend.
1: Spontaneitás.
3: Rend.
0: Hivatás vagy megélhetés?
2: Hivatás.
1: Hivatás.
3: Hivatás.
0: Na, ebben egyezik mind a három válasz. Egyedül feltöltődni, vagy emberek között lenni?
2: Emberek között lenni.
1: Emberek között.
3: Egyedül.
0: Remény vagy türelem?
2: Remény.
1: Remény.
3: Remény.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
2: Rövid ima.
1: Hosszú ima.
3: Rövid ima és sok tanulmányozás.
0: Csoda vagy tanítás?
2: Tanítás.
1: Csoda.
3: Most tanítás.
0: És Isten inkább közeli vagy távoli?
2: Közeli.
1: Közeli.
3: Egyre közelibb.
0: Nagyon örülök, hogy ezekben a rövid feleletekben is segítek abban, hogy jobban megismerjünk titeket. Az első kérdésben megismertük azt, hogy kik vagytok. A második kérdés keretén belül megismertük azt, hogy mik a fontos értékek számotokra a hit terén. És a harmadik kérdéspontban megismerjük jobban azt, hogy honnan származtok, honnan szereztétek ezeket az értékeket az életetekbe, adta át nektek. Ezért a harmadik kérdésem úgy hangzik, hogy milyen közegben nőttél fel? Jelen volt ebben a hit, illetve mit jelentett számodra gyerekként Isten?
2: A bemutatkozásnál nem említettem, de Székről származom. Egy félig adventista és félig református családban nőttem fel. Édesanyám adventista, édesapám pedig református karé között nevelkedtem. Mind a két hitvallásból egy-egy apró szemcsét kaptam. Így lettem talán egy teljes egész, hogyha mondhatom így. Viszont valami mégis hiányzott, és valamit mégis úgy hiányoltam. Talán az, hogy a hitnek nem volt akkora intenzitása az életemben, gyermekkoromban talán ezt a dolgot az a kettősség okozhatta. Viszont úgy édesanyám, úgy édesapám azt a hitvallást és azt a nevelkedést, amit ő képviselt, azt átadta számomra. Soha nem kaptam tőle tiltásokat vagy rossz nevelkedést. Anyukám mindig az imaházban való létet erősítette, a szombatiskolákon való ott létet támogatta, valamint a Biblia tanulmányozásra fektette a legnagyobb hangsúlyt a nevelésemben. És én úgy gondolom, hogy nehezen, de sikerült is neki. Mindig egy imával kezdtük a napot, akár emlékszek vissza, hogy óvodába mentem, vagy iskolába mentem, mindig egy imával kezdtük a napot, és úgy éreztem, hogy ez az ima segített abban, hogy az aznap fel tudjak töltődni, valamint közelebb kerüljek egyre jobban Istenhez. Habár kicsikoromban még úgy nem biztos, hogy úgy fogtam fel, hogy az imának és a hitnek, a vallásnak milyen prioritása lesz majd későbbiekben az életemben, nagyon sokat, így visszagondolva, nagyon sokat számított. Isten számomra talán egy befogadó kéz volt, egy olyan hely, amely megnyugvást adott számomra, valamint a nehezebb időszakaimban egy konkrét válasz.
0: Talán megismerik ezt a nehéz helyzetet is, és hogy milyen választ kaptál Istentől, de még azelőtt Krisztinára is kíváncsiak lennék, hogy megismerjük azt, hogy a te gyermekkorod hogy néz ki, és hogyan befolyásolta a nevelés, amit a szülőktől kaptál, a hitéletedet.
1: Én nagyon áldottnak mondanám a gyerekkoromat. Teljesen adventista családban nőttem fel. Főképpen a nagymamám tanított rengeteg éneket már kisgyerekkoromtól, és mindig az imaházban, amikor ünnepélyek voltak, szereplések, akkor énekeltem, mondtuk a verseket, én is, a testvéreim is, mindig ott voltak szülők is, nagyszülők is, és az ismerősök, akik támogattak minket. Azt mondanám, hogy nem is ismertem soha más életet, csak ezt, nem is tudom, milyen lehet más fajta neveltetésben részesülni. És hát gyermekként én ezt ismertem. Nem mondhatom feltétlenül, hogy a kapcsolat Istennel már olyan régtől mély volt és elkezdődött. Szerintem nem tudatosult bennem. Tudat alatt biztos, hogy ott volt. Ugye kisgyerekként nem fogja fel az ember. Inkább a szülők, vagy ha mondtam egy gyermeki imát, ők látták a hatását, én úgy nem fogtam fel feltétlenül. És úgy körülbelül 13 éves koromban tudatosult bennem, hogy én tényleg beszélhetek Istennel, tényleg ő egy folytonos jelenlét lehet az életemben, olyas valaki, aki mindig ott van, és nem csak szombatonként, és amikor imádkozunk, hanem úgy tényleg a mindennapokban segítés ott van. Úgy emlékszem, ahogy ez bennem tudatosult, és imádkoztam, és láttam az eredményét, és kértem, és megkaptam, és csodák után áhítozódott az én szívem, és mikor tényleg megtörtént, akkor láttam, hogy nagy az Úr, hogy ez tényleg így lehet, és emlékszem, mennyire boldog voltam, és meséltem otthon, hogy ez történt, az történt. Úgyhogy körülbelül akkor kezdődött tényleg bennem személyesen, és nem azért, mert a család ihletett rá.
0: Gyerekként hogy képzelted el azt, hogy milyen leszel, amikor felnőtt leszel, és itt most nem csak a hit életre gondolok, hanem arra, hogy fog kinézni Apostol Krisztinának a személyisége, az életpályája, a személye. Volt egy ilyen elképzelés egy gyermekkorban erről?
1: Én azt mondanám, hogy konkrétan nem gondoltam rá, különösebben nem emlékszem, hogy lett volna, hogy én most akkor ez leszek. Volt bennem egy ilyen, hogy orvos leszek, mert nagyjából mindenki az akart lenni, nem tudom, úgy volt bennem egy ilyen, hogy akkor nyilvánvaló, hogy orvos leszek, mi más lennék. És azon kívül azt tudtam, hogy szép családot szeretnék majd, ez megvolt bennem. Azon kívül nem igazán gyerekként nem gondoltam bele. Csak mentem mindig, ahogy jött, mindig mentem az árral igazából.
0: Mikor érezted legelőször azt, hogy a zene számodra több, mint egy hobbi? Mikor fedezted fel, hogy ez lehet akár a te saját életutad?
1: Mikor egyetemre kerültem, szerintem. Akkor jöttem rá, hogy ez most már tényleg nagyon komoly, most már lassan a szakmám, ezzel foglalkozom, és nincs is miért bármi másra váltani, mert ez tényleg, és szeretem is csinálni, és látom, hogy tényleg lehet az embereken is segíteni vele, vagy tanítani, és sok szép tapasztalatom volt emiatt, úgyhogy nagyon örülök, hogy erre vezetett az utam más területek helyett.
0: Így röviden, hogy vezetett ide ez az út a zenéhez? Tehát onnan fedezted fel, hogy ez érdekel téged, és még az ennél a kérdésem itt, hogy a dalon keresztül felfedeztél egy kapcsolatot is Istennel?
1: Természetesen, igen. Már azt hiszem, már úgy 12-13 éves koromban, ugye énekeltem is előtte, de elkezdtem a saját énekeimet írni, és alkotni őket, és ott is éreztem, ahogy nem is feltétlenül én csinálom, csak valahogy jön magától, és én csak le kell írjam azt, ami tulajdonképpen fentről jön. Nagyon ilyen szép tapasztalat volt, és éreztem, hogy itt nem csak én vagyok, itt ott van az Isten is, aki segít, hogy ezeket megcsináljam, és hát a dalról és az éneklésről és a zenéről, meg az Istennel való kapcsolatról azt is mondanám, hogyha már itt megkérdezted, hogy általában úgy érzem, hogy a boldog, vidám énekek, azok a mennyei légkört szimbolizálják valamilyen szinten, a vidámság, az a bőség, az a boldogság, és a szomorkásabb énekek inkább az Istent kereső embert jelképezik, aki ugye elszakadt tőle, és az Úr valahol távol van, de érzed, hogy próbálod elérni, hogy az ének által próbálsz hozzászólni, és tudod, hogy hallja, de távol van.
0: Edwin, gyerekkorodban te hogyan képzelted el azt, hogy milyen leszel, amikor nagy leszel? Hogy képzelted el a felnőtt Edwint?
2: Azt kell tudni, hogy eléggé nagyra vágyó és maximalista kisfiú voltam. Nagyon sok mindent elképzeltem magam elé, hogy mi lesz majd a jövőben. Mi leszek, ha nagy leszek? Mi lesz az álommunka? Mi lesz az álom? Terület, amelyen fogok majd dolgozni. És igazából én mindig csak vágytam, és próbáltam azokra a területek felé menni, és olyan dolgokat csinálni, és olyan dolgok köré terelni a gondolataimat, amelyek segítségével ezt meg tudom majd a későbbiekben is valósítani. Megpróbáltam nem eltérni az utamról, azokról a dolgokról, amiket én kiterveztem magamnak. Én mindig egy egészségügyi munkát képzeltem el magamnak, egy olyan munkát, ahol empátia, ahol a paciensekkel való kommunikáció, ahol egy olyan közeg van, egy olyan kórházi közeg, amelyben lehet érzékelni az elveszettséget, viszont be lehet vinni nagymértékű hitet, reményt, és nem csak a múlandóság van a főszerepben, hanem igenis van az, hogy igenis meggyógyulok, mint paciens, vagy igenis, ez nem egy olyan gödör, amiben beleestem, hanem ebből ki tudok mászni. És nem elég csak a saját tudásom, nem elég csak a saját erőfeszítésem, hanem ide kell valaki, kell a hited, kell Isten, amely téged a kezével felemel. Nagyon fontos dolgot szeretnék itt kiemelni, hogy hogy igazából a gyermekkori gondolatok azok nagyon tudnak hatni majd a későbbiekben, viszont a felnőttkoron már egy másik gondolatot kialakulni, és valahogy a kettő össze tud függni, és nálam össze is függött, és mindig vágytam egy olyan családra is majd, ha a későbbiekre nézek, amely adventista kört fog nekem úgymond kiegyenesíteni, biztosítani, és azt tudom biztosítani a gyerekeimnek, hogy egy összhang, egy szombat úgy telik el, hogy mindnyájan egy útra fogunk térni, és egy a célpontunk azon a szombaton, az imaház, a hét, az Istennel való kommunikáció, és valahogy a kommunikáció is közöttünk egy légtérben, ugyanazon témán történjen.
0: Te nagyon hosszú úton elképzelted azt, hogy milyen lesz az életed felnőttként. Most, hogy megtapasztalod az életed felnőttként, és találkozol, vagy találkoztál a tudományokkal, volt olyan pillanat, vagy olyan tanulmány, ami megingatta a hitedet Istenben, ugyebár a tudományok terén előfordulnak olyan beállítottságú elméletek is, amelyek nem keresztény kiinduló pontból jönnek létre. Ezzel találkoztál már, megingatta-e a hitedet? Ha igen, akkor hogy hoztad ezt egyenesbe? Ha nem, akkor mit gondolsz erről?
2: Hát sok minden történt, amióta ugye elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat. Azon a téren, amit ugye mindig is arra a szakterületre próbáltam haladni, amely ugye közelít majd a célom felé. Mivel az egészségügynél vagyok jelenleg, ezért az egészségügy szerintem az a legmélyebb szakterület, amelyben úgy az emberi mélységet, de a külső környezeti hatásokat is megérzi az ember. Úgy tudomány, úgy moralitás által. És amióta itt az egyetemen vagyok, történt egy olyan dolog, amikor bementünk egy bonctanterembe, és ugye odaálltunk, körbeálltunk, néztük a testet, és tanulmányoztuk. Nagyon érdekes volt, nagyon tetszett a légkör, maga nagyon szomorú volt az egész helyzet, hogy egy azelőtti emberi lélek, egy konkrétan egy energiával telt pár évvel ezelőtti ember, az most már konkrétan a bonctan tárgyává vált, ez szomorú volt, és annyira elgondolkodtató volt, hogy ezelőtt pár évvel valaki az élet és a halál rétege. Konkrétan az, hogy mennyit ér az életünk. Az, hogy egyszer élünk boldogan, és néha nem is vagyunk hálásak azokért a pillanatokért, amik körülvesznek, és utána pedig ki tudja, hogy mi történik majd holnap. És ugye az első dolog, ami eszembe jutott a holtestnek a meglátásakor, a teremtés története, hogy az Úr mennyire csodákat művelt, hogy ez a test itt előtte mennyire komplex, de egyben, hogyha nem is teljes egészében, ugye élő példában látja az ember akkor a működést, akkor is még így is mennyire csodálatos az, hogy mennyire sok mindent és csodálatosan művelte az Isten a teremtését. Valamint elgondolkodtató volt az is számomra, hogy vajon az élet mennyit ér számunkra. Hogy vajon az élet akkor ér véget egy keresztény embernek az életében, amikor meghalunk, vagy van mennyei érték, van hit, amiben hiszünk, és amikor meghalunk, valahol egy új kezdődik. Egy olyan új, amire mindenki vágyik. Csak boldogság, csak öröm, csak hit, és együttélés.
0: Köszönöm, hogy ilyen nyíltan válaszoltok a kérdésekre. Miklós, most neked szeretnék feltenni egy kérdést, egy általánosabbat, ami az emberek és a fiatalok életpályáját érinti inkább. Mit gondolsz, Isten mindenkit valamilyen céllal hív el az életben, az életre, és hogyan ismerheti fel valaki azt a célt, amit Isten szeretne rendelni neki?
3: Ez egy nagyon összetett dolog az életben, hogy elsősorban, hogy felismerjük, hogy mi az a cél, amit az Isten az embereknek szánt, másodszorban pedig, hogy azt a célt az én életemben hogyan tudom azt felismerni. Tehát elsősorban Istennek van egy általános célja minden emberre, Jézus azt mondja a János Evangélium a 10. fejezetének 10. versében, hogy ő azért jött, hogy életük legyen és bővölködjenek. Egyértelmű, hogy Jézus Krisztus nem csak a földi életre gondol, hogy ő azt akarja, hogy itt is éljünk, mert a földi életnek ebből a szempontból egy célja van, hogy az embert Isten országába tudja vinni. Ha ez nem történik meg, akkor az Isten céljai közül semminek sincs értelme. Ha ez megtörténik, hogy az ember rátalál az Isten, vagy Isten, az ember megengedi az Istennek, hogy rátaláljon az emberre, akkor nagyszerűen megtestesülhet ez a célja az Istennek, hogy örök életre jusson az ember. De gondolom, hogy a te kérdésedben nem ezt akartod megfogalmazni, hogy mi az Isten célja az emberrel, hanem egy személyre szabott dologról van szó, hogy miközben az Isten keresi az embert, hogy örök életre vezesse, és hogy az ember engedjen neki, hívő legyen, Isten fogadja az ő szívébe, ezen túlmenően, hogy igazából mit is kezdjen a saját életével, és akkor ide jön a szakmaválasztás, ide jön a párválasztás, az, hogy hol fogok lakni, és rengeteg egyéb az életbe. Hogyha ez a kérdés, akkor három dolgot szeretnék mondani röviden. Az első, a Bibliában, amikor az emberek nem tudták pontosan, hogy mit akar az Isten kezdeni velük, akkor jelet kértek a jó Istentől. Én ezt a dolgot nem javasolom senkinek ma. Ez egy nagyon kockázatos dolog. Elég sok olyan emberrel találkoztam, akik megpróbáltak jeleket kérni, és összezavarodtak. Nem tudták megérteni a jelekből, hogy is legyen. Amikor Istentől jelet kértek a Bibliában valamikor, azok nem abban a szituációban voltak azok az emberek, amelyekben mi vagyunk. A Szentírás azt mondja a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versében, hogy mi, akiket körülvesz a bizonyságoknak eme nagy fellege, azokat nem vettek körül, például Gedeon. Gedeon mögött nem volt annyi ezer éves történelem, ahol az Isten megmutatta olyan sok nemzedéknek már, hogy mi az ő akarata és az ő célja. Például Pál apostol az első korintusi levél 10. fejezetében azt mondja, itt a 11. versben, hogy mindezek, és visszautal a sok ezer éves történelemre, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Most mi olyan sok ismerettel rendelkezünk a Bibliában, hogy azokból nekünk meg kell tanulni kihámozni az Isten akaratát, hogy legalább azt, hogy mi az, amit biztos, hogy a Isten nem akar tőlünk, vagy nem szeretne a mi életünkbe, ezt meg tudjuk tanulni a Bibliából. Tehát az első dolog, az első, amit mondtam, hogy ne foglalkozzunk a csodák, vagyis a jelekkel, mert nagyon félrevezetőek lehetnek, és összezavarhatnak minket. De akkor mi marad? Marad kettő. Az egyik a Szentírásnak egy nagyon alapos ismerete. Áttanulmányozni a bibliai személyek életét, hogy hogyan vezette Isten őket, mi az, amit Isten elvárt ők, mi az, amit Isten nem szeretett volna, hogy az életükbe kerüljenek. De ha mondjuk ez nem elég, mert nem mindig elég. A Biblia nem mondja azt, hogy én most orvos legyek, ügyvéd legyek, vagy mit tudom én, gépészmérnök legyek. Nem mondja ezt így el a Biblia. És ez egy kicsit nehezebb. Párválasztás esetében egy kicsit könnyebb, mert megvannak a bibliai elvek, amelyeket én, ha megismerek, akkor az már egy nagyszerű kritérium ahhoz, hogy eldöntsem, hogy ez lehet, erről lehet szó, arról nem lehet szó. Viszont, amikor a Biblia ismeretem nem segít, vagy nem annyira konkrét, hogy döntsek, hogy igazából mit is akar az Isten tőlem, konkrétan, pályaválasztás és így tovább, akkor megvan az isteni gondviselés. Vagyis az Isten tud kapukat nyitni számunkra az életbe, és tud kapukat bezárni számunkra az életbe. Amikor bezárul egy kapu, ne erőltessek dolgokat. Persze, itt most nem erkölcsi törvényről van szó, mert azt tudom, hogy azt ne. De amikor nem ilyen dolgokról van szó, ami erkölcsileg, hogy is mondjam, nem jó vagy rossz, hanem csak egyszerűen ez is és az is jó, mint hogyha például a páromnak viszek egy rózsát, vagy egy tulipántot, vagy egy náciszt. Ez erkölcsi értelemből semleges. Amikor ilyen szituációk vannak, akkor van az isteni gondviselés, én kérjem az Istentől, hogy jó Istenem, kérlek, ha te akaratod ez, akkor tegyél kedvességemet azok az emberek előtt, és nyisd meg számomra a kaput, ha pedig úgy látod, hogy nem nekem való, akkor zár be minden lehetőséget, minden kaput, hogy ne járjak egy olyan úton, ami nem válik a javamra. És ezt hívják isteni gondviselésnek, én ebben bízok. Az én életemben többször megtapasztaltam, hogy voltak kapuk, amelyek bezárodtak előttem, voltak, amelyek kinyíltak előttem, és nem jó erőltetni egyiket vagy másikat. Ha valami nem megy, ne erőltessük. És akkor ezt a kettőt látom én egészségesnek, tehát a jó Biblia ismeretet és az isteni gondviselésre való hagyatkozást, amit nem kell erőltetni.
0: Köszönjük szépen a választ. Hogyha elgondolkodhatok-e azon, hogy hogyan lehet a szakmában Istent szolgálni abban a szakmában, amit választottatok magatoknak, akkor ezt hogy képzelitek el, hogy valósul meg a valóságban is az Isten szolgálata? Például Krisztina, a te esetedben a zenével tudsz hitet közvetíteni az embereknek, és ha igen, akkor ezt hogyan teszed?
1: Nekem hirtelen a gyülekezeti szolgálatok jutottak eszembe, ugye kísérni a gyülekezetet az orgonával, énekszolgálatokkal, versekkel részt venni, besegíteni a programban, a gyerekekkel foglalkozni, stb. Azon kívül pedig ugye a zene az egyik legerősebb, legerőteljesebb mód arra, hogy hitet közvetíts, vagy hogy eljutasd olyan emberekhez is, akik lehet mondjuk nem feltétlenül érdeklődnek ez iránt, de például, hogyha szép az a bizonyos ének, akkor meghallgatják, vagy lehet, hogy érdekesnek tűnik nekik, vagy egy kórus, vagy egy koncert, hogyha meghívod egy koncertre, akkor eljönnek, mert kíváncsiak, vagy hát na, mégiscsak koncert, és akkor eljönnek, és lehet, hogy a Szentlélek tényleg dolgozik a szívükbe, hogy megérinti őket, majd akarnak esetleg még egyszer eljönni, vagy úgy felkelti az érdeklődésüket, és akkor kérdezősködhetnek is, hogy ezt miért így, ezt miért úgy, de ez nem a zeneterén, de ez már egy másik dolog.
0: Hogyan lehet az egészségügy terén hitet közvetíteni az embereknek?
2: Talán az egészségügy az egyik olyan terület, amelyen az embereket legjobban lehet érni, ahogy már ezt említettem. És ha bár az egészségügy mindig csak arról szólt, hogy orvosok legyünk, asszisztensek legyünk, egészségügyi dolgozók legyünk, és gyógyítsunk. Senki nem veti arra a gondját, hogy vajon ez a gyógyítás elég ahhoz, hogy a beteget konkrétan megérintsük lelkileg, vagy valami kell hozzá, valami plusz. Szerintem a legfontosabb az egészségügyben az, hogyha akár egy orvosról, akár egy egészségügyi szakdolgozóról beszélünk, hogy nem elég az, hogy meggyógyítom a beteget. A legfontosabb az, hogy empátiát közvetítsek, hogy emberséget közvetítsek, és éreztessem azt a beteggel, hogy ember vagy. Hogy nem egy tárgy vagy, hogy fontos vagy. Hogy fontos vagyok valaki számára, fontos az orvosomnak az, hogy én meggyógyuljak, és érzem azt a szeretetet, érzem azt a körülvett örömöt, vagy azt a törődést, amelyet akár egy asszisztens, akár egy orvos át tud adni egy betegének. Mert a legeslegvégén, amikor a beteg mondjuk meggyógyul, akkor nem az fog megmaradni neki, hogy az a konkrét folyamat, amelyben megvalósult a gyógyulása, hogyan zajlott, mert az olyan természetes, hogy egy orvos gyógyít, hanem az, hogy hogyan volt bánva vele. És igazából szerintem ez az emberség, az empátia, a kommunikáció, az együttérzés által tudjuk leginkább a hitünket és a nyugodtságot közvetíteni Isten által egy ember felé.
0: Krisztina, hogyha eltekintesz attól a szakmától, amit választottál magadnak, vagy akár ezen belül is, tehát nem kötelező, hogy ezen kívül beszéljünk a következő kérdésben. Érezted azt, hogy Isten felhasznált téged arra, hogy valakinek az életében jelen legyél, valakin segítsél, konkrétan szolgáljál valakinek valamilyen jóval?
1: Igen, biztos, hogy számos eset volt. Most hirtelen egy jut eszembe, ami most nagyon nemrég történt, nagyon aktuális, igen, köszönöm. Nemrég történt, körülbelül egy hónapja, mikor volt ez a Dingrija pentru Tine Expo. Hívtak, hogy menjek én is besegíteni. Nem feltétlenül akartam, mert nagyon sok teendőm volt az egyetemen, és elég zsúfolt volt a program, de azt mondtam, hogy jó, mégiscsak elmegyek. És magammal vittem a zenefizetemet is, mert volt valami házi feladatom. Minden esetre ott volt egy kis szünet, ami között ugye bemutattuk a dolgokat, és volt egy kis szünet, és akkor leültem, és elkezdtem élni a házi feladatomat, hogy azzal is haladjak. És oda jött, ugyanúgy egy besegítő személy volt, egy apuka, aki kérdezte tőlem, hogy a zenével foglalkozom, vagy egy egyetemista vagyok, és akkor mondtam, hogy igen, harmadéven tanulok, és szeretem is csinálni. És kérdezte, hogy nem tudnék-e a kisfiának segíteni, mert most ment 5. osztályba, és eddig nem volt zeneiskolába, és le van maradva a többiekhez képest, és akkor nagy szükségük lenne egy segítségre, és nem tudják, hogy kit kérhetnének meg. És hát én mindig is zeneelméletet akartam tanítani, úgyhogy ez annyira jól is esett egyrészt, és másrészt tényleg éreztem, hogy ez biztos, hogy Isten akarata volt, egyrészt az, hogy ott voltam, és másrészt, hogy még a zenefizetet is elvittem, mert zsúfolt volt az egész program, és hogy haladjak valamivel, és hogy olyan csodálatosan alakult az egész helyzet. Aztán írta az anyuka is, hogy sokat imádkoztak azért, hogy valakit küldjön, vagy valaki jelenjen meg, aki besegíthet, mert tényleg nem tudták, hogy mit csináljanak, és tudtam, hogy akkor ez biztos így kellett legyen, és szerintem nincsen annál szebb érzés, amikor valakinek válasz vagy az imájára. Úgyhogy így ezt mondanám most.
0: Edvin, a te életedben volt hasonló tapasztalat?
2: Igen, konkrétan egy aktuális esetről szeretnék beszélni. Amióta eljöttem Kolozsvárra egyetemre, azóta így új emberekkel veszem körül magamat, és a legutóbbi esetben az történt, hogy egyik óra után így kijöttünk az egyetemről, és elkezdtünk beszélgetni. És úgy valahogy valamilyen formátumban rám kérdezett az egyik ismerősöm, hogy én hogyan nevelkedtem, mit jelent számomra a hit, mit jelent számomra a vallás, hogyha prioritás volt a családomban ez az egész téma, és úgy elkezdtem beszélni az élettapasztalataimról, amennyi eddig volt, az Istennel való kapcsolataimról, ahol ugye amiket eddig tapasztaltam az életem során, és úgy elkezdtem beszélgetni erről a bibliaolvasási programról, hogy nekem lehetőségem voltam a tavaly kiolvasni valamilyen szinten a Bibliát, és hogy mennyire bele tudtam ásni magamat, és hogy mennyire fontos az egész Bibliának az olvasása. És hogy elkezdte érdekelni az egész dolog, és úgy mondtam neki, hogy van egy ilyen program összeállítva, hogyha szeretnéd, akkor elküldöm, a program az már lejárt, viszont konkrétan a program szerint is ugyanúgy kiolvashatod egy év alatt. És úgy eltelt egy idő, két hét, és úgy egyszer csak küld egy fényképet nekem online, hogy egy Bibliáról, és a program ki van nyomtatva neki az asztalon, figyelj Edvin, elkezdtem olvasni a Bibliát. Valahogy úgy éreztem, hogy annyira jól esett az egész dolog, hogy valahogy lehetséges, hogy az én a miattam kezdte el az egész Biblia olvasást, valahogy úgy Isten segített abban, hogy közvetítsek valamit, és a másik személy úgy kapott egy ilyen löketet, kapott egy erőt, és elkezdte a Bibliát olvasni ezáltal. És nagyon éreztem az Isten jelenlétét, hogy felhasznált valamire, ami másnak az életében egy nagyon-nagyon fő dolog volt.
0: Mindketten eszközök voltatok Isten kezében, és hála legyen az Úrnak ezért, hogy igennel válaszoltatok erre az élettapasztalatra, amit ők nektek adott. Hogyha a következőkben a jövőről kellene egy picit gondolkodnotok, akkor mi jut eszetekbe a jövőről? Milyen gondolatotok van szakmai téren, de nem csak?
2: Hát, hogyha talán a gyerekkori énemet kérdezném meg a jövőről, akkor valahogy úgy a jövő szemléletet nagyon ilyen félelemmel írnám le, és nagyon összehúzódással és önbizalomhiánnyal. A jelenlegi esetemben pedig, a jelenben való önképemet pedig úgy tudnám leírni, hogy a jövőt azt egy feladatnak látom. Egy célnak látom, és a félelem az nem egy akadály már számomra, hanem egy olyan pont, amelyen át kell, hogy lendüljek. És most már, ahogy egyre jobban nő az ember, vagy egyre jobban sok mindenem megy keresztül, tapasztalatokat él át, egyre jobban rájön arra, hogy azok a dolgok, amelyeket eddig problémának vélt, azok igazából nem is akkora hatalmas problémák. És valahogy mindig a jövőmre nézve nagy feladatokat tűztem ki magam elé, és mindig az volt a célom, hogy ezeket meg is valósítsam. És régebben én mindig azt hittem, hogy ezek a megvalósítások saját önerőfeszítésből származnak. Tudtam, hogy Isten létezik, tudtam, hogy hiszek, tudtam, hogy van, de valahogy úgy éreztem, hogy ha én most egész éjjel fennülök tanulni például, akkor holnap a vizsgám az azért fog sikerülni, mert egész éjjel tanultam. Közben oké, ez is beleszámít valamilyen szinten, mert ha nem tanultam volna, akkor nem sikerült volna. Viszont ezt az erőfeszítést, az erőt, hogy én fel tudtam maradni egész éjjel, azt Isten adta nekem. És igazából most már megértettem azt, hogy a jövőm Isten kezében van. A jövőm egy lehetőség, amelyet én és Isten formálunk együtt. És én tényleg most már nem azt mondom, nem hibáztatom magamat, ha valami nem úgy jön össze, hogy elképzeltem, hanem én mindig azt mondom, akár egy vizsgálat, akár egy nagy folyamat előtt, ami bekövetkezik, vagy be akar következni, hogy Istenem, én ezt rád bízom. Ha te látsz a jövőben ebben a feladatkörben, vagy ebben a folyamatban, akkor sikerülni fog. Ha pedig nem, akkor azt is el kell, hogy fogadjam. És ez nyugtat igazából, hogy akármit, amit nekikezdek, akármit, amit eltervezek, először egy imával kezdem el, én az enyémet, amit tudom, hogy meg kell, hogy tegyek, azt beleteszem, és a végén azt Isten zárja le.
0: Krisztina, te hogyan gondolkodsz a jövő felől? Izgatottan, vagy aggodalmakkal teli?
1: Most jelenleg teljesen izgatottan és reménnyel eltelve. Valószínűleg 2 évvel ezelőtt nem tudtam volna, hogy egyáltalán, hogy mit mondjak erre. Volt egy időszakom, amiben nagyon úgy éreztem, nagyon rossz lelkiállapotban voltam, és nem is tudtam, hogy mi is lesz velem. Teljesen el voltam vesztődve, de jelenleg azt érzem, hogy pont azon az úton haladok, amin haladnom kell, és csak így kell tovább mennem. És hát remélem, hogy ugyanígy nagyon egy ilyen dús programom lesz, tele eseményekkel, és besegíthetek több alkalommal, ahol csak lehet.
0: Miklós, hogyha röviden kellene válaszolni arra a kérdésre, hogy miért nem érdemes félnünk a jövőtől, akkor mit válaszolnál, illetve hogyan tudja az ember rábízni életét és Isten kezébe helyezni ezt?
3: Hogyha ezt abszolút leegyszerűsítenénk a jövőt, akkor 2 perspektíva van. Az egyik perspektíva, hogy mi meghalunk. És ezt jó tudni. A másik perspektíva az, hogy az embereknek egy része örökké élni fog. És ez a második perspektíva attól függ, hogy én hogy rendezkedtem be ebbe a rövid kis életbe, ami itt van a Földön. Hogyha én ezt a kettőt, mind a 2 perspektívát magam előtt tudom tartani egész életemben, hogy mind meghalunk, és az élet értelmetlen, de ugyanakkor az embereknek egy része úgy tud élni ebbe a rövid életbe, hogy a Jóisten örök életet ad neki, akkor nekem többi nincs veszíteni valom, mert úgyis meghalunk mind, nincs mit veszítsek. Hogyha úgy rendezkedem be, hogy örök életre készülök fel, ez elkerülhetetlen, hogy ne járjon bizonyos hátrányokkal, amitől nekem nem kell félnem. mert így is úgy is elveszitek dolgokat. Hanem, hogyha megtanulok Istenben bízni, hogy amit én itt elveszítek, ő úgy is kárpótolni fog, mert Krisztusban fiává fogadott, akkor nincs mitől félnem. Minden így is elmúlik. Megmarad az, amit Jóisten, amit a Jóisten hoz létre ebbe a rövid kis életbe számunkra, és akkor nem kell félni.
0: Van még egy néhány kérdés számotokra, és Miklós, kezdeném veled a következő kérdést, meg kérlek, hogy ezeket is röviden fogalmazzátok meg a választ. Mi az a talentum vagy ajándék, amiért hálás vagy? Azon kívül, amit ismernek rólad, nem ismerünk annyira jól, Miklós, úgyhogy te akár ilyet is elmondhatsz nekünk, de hogyha röviden beszélnél erről az adottságodról, akkor mi lenne ez, és hogyan fedezted fel?
3: Nem nagyon szeretek magamról beszélni. Én, nekem nagy bizalmam van abba, hogy mások eldöntik, hogy milyen ember vagyok. Viszont, hogyha tényleg most már egy ilyen helyzetbe kerültem, hogy egy dolgot szeretnék mondani, én nagyon szeretek olvasni. Hogyha olvasnom kell, akkor én akár napokig, hetekig is képes vagyok rá. Most már sajnos nincs időm rá, tehát az elmúlt 20 év alatt nem volt olyan élményben részem, hogy 2 napig zavartalanul olvassak. Nem volt, hogy 2 napig. De diákkoromban volt. Én képes voltam a vakációkban, amikor nem dolgoztam valahol, mit tudom én, egy hétig is, enni és olvasni és aludni, ennyi. Tehát én ezt nagyon szeretem. És hogyha ez adottság, vagy ez jó, vagy rossz, nem tudom, de úgy gondolom, hogy nekem ez jó. És vágyakozok rá, ha még lesz ilyen lehetőségem, akkor biztos, hogy ki fogom használni. Adottság, nem tudom, vannak mások, akik hamar megunják az olvasást, vagy a tanulást. Nekem ez megy. Nem unom meg. Nekem érdekes, és jól érzem magam. Adottság lehet abban az értelemben, hogyha fel tudom használni az olvasás által szerzett ismeretet a munkámba. Ha fel tudom használni, akkor ez tényleg egy adottság. Nem tőlem van, így születtem. És még van valami, ami lehet egy kicsit most ilyen, hát lehet, hogy nem a legjobb. De én ezt egy különleges ajándéknak tartom, az csak azért mondom el, mert nem én fejlesztettem ki, hanem én így születtem. Lehet, hogy ezt egy kicsit mások egy ilyen pszichikai hibás beütésnek látnák, de számomra ez egy nagy pozitívum. Én nem szeretem a húst. Nem tudok húst enni. És tudom azt, hogy a húsfogyasztás az káros lehet, és káros is az ember egészségére. Persze nem azt jelenti, hogy a vegetáriánusok csak egészségesen élnek, mert hogyha teletömik magukat sül dolgokkal, akkor úgy, tehát még rosszabbat tud. De ez megint egy olyan dolog, ami nálam ez így van.
0: Krisztina, a zenei adottságaidon kívül milyen más adottságért vagy hálás Istennek?
1: Talán a temperamentumom, inkább egy ilyen nagyon, mondanám, hogy mozgékony személy vagyok, aki úgy mindenhol ott, vagyis úgy próbál mindenhol ott lenni, rohan innen, ide, oda, onnan, ide, de úgy olyan nagyon szívesen teszem, és ez talán még az emberekkel való kapcsolódásom, ez a mindenkivel szeretek beszélgetni, megtudni új dolgokat az emberekről, megpróbálni megérteni őket. Mondanám, hogy csapatmunkát jól tudok csapatban dolgozni, úgymond, nem nagyon szokott konfliktusom lenni bárkivel. Inkább így ez.
0: És te, Edwin, milyen adottságokat fedeztél fel magadról, amelyek Istentől jövőnek tudatosít?
2: Talán a kitartásom, és az, hogy nem adom fel könnyen. Nagyon sok élethelyzet volt, amikor úgy éreztem, hogy lehet, hogy itt meg kell állni, viszont nem adtam fel, és sikerült. De azt a pontot, hogy nem adtam fel, azt azért nem adtam fel, mert úgy éreztem, hogy Isten úgy lök, hogy még azért próbáld meg, ne adsz fel, és róla még azt kell tudni, hogy én nagyon szeretem megszervezni az életemet, és nagyon szeretek egy ilyen napi szervezési pontot összeállítani, és az est végén pedig kipipálom, hogy mit sikerült megvalósítani, és mit nem. És nagyon sok dolgot szoktam egy napra összeállítani, rengeteget, és mikor így visszanézem, honnan ez a sok erő, amit így az Istentől kaptam, vagy ha nem is valósul meg minden egy nap, akkor elégedett vagyok azért is, hogy amit sikerült megvalósítani, az amellett is úgy kitartottam. És hogyha nem jött össze valami a múltba, az össze fog jönni a jövőbe.
0: Edwin, egész is ki azt a mondatot, amit én elkezdek. Azt hiszem,

0: jobban beosztom az időmet, és jobban megfontoljam, hogy mi fontosabb, és mi kevésbé fontos, és azt csináljam, ami inkább a fontosabb jelenleg. A gyerekkori énem valószínűleg arra biztatna, hogy szerezzek minél több barátot, és lehet még azt mondaná, hogy hát a gyerekkor énem azt mondaná, hogy még tegyek ki ilyen videókat az internetre, mert akkor ez így nagy álom volt.
1: Edi?
2: Hát a jövőben énem talán arra, hogy ne adjam fel, több önbizalmam legyen, valamint hogy tartsak ki magam mellett, és ne negatívan gondolkozzak az életről. A gyerekkor énem pedig inkább arra, hogy ne engedjek magam körül, magamhoz közel olyan embereket, akik rossz hatással lehetnek rám, csak azért, mert úgy érzem, hogy magányos vagyok egy bizonyos helyzetben. Valamint nyíljak meg sokkal hamarabb. Olyan dolgok történtek az utóbbi időszakban, amik nagyon megváltoztatták az életemet. Gyermekkoromban nem képzeltem magam soha, hogy álmodtam róla, de nem biztos, hogy úgy éreztem azt, hogy én is meg tudom valósítani azt, hogy egy közönség alatt beszéljek mondjuk. Most meg pedig érzem azt, hogy nagyon sok változáson mentem keresztül.
1: Köszönöm szépen nektek, hogy bátran beszámoltatok a tapasztalatokról, amelyeket Istennel gyűjtöttetek. Köszönöm Miklós, hogy segítettél egy irányt adni olyan témákban, amelyek kérdésesek lehetnek a fiatalok számára. Én nagyon bánom, hogy csak ennyi időnk volt beszélgetni, mindegyik csapattal egy-egy különleges beszélgetés alakul ki, és hiszem azt, hogy nem csak én, hanem a nézők is vágynának többet megtudni rólatok, többet, jobban megismerni, és több tanulságos dolgot felfedezni az életetekből, az Istennel való kapcsolattal. Én azt kívánom nektek, hogy az Úr áldjon meg titeket bőségesen abban az életben, és abban a pályán, amit választottatok magatoknak, és legyetek bátrak, köszönöm, hogy vállaltátok ezt a mai szolgálatot, és amennyiben szeretnétek, én szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Mi is köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönöm önöknek, köszönöm nektek, kedves fiatalok, hogy a mai kerekasztalt végigkövettétek. Egy izgalmas beszélgetés volt, mint mindegyik az előző másik kettőből is. Nagyon jó dolgokat, nagyon bátorító gondolatokat hallhattunk a fiataloktól, és hiszem, hogy ezek csak megerősíteni tudnak bennünket a hitben. Hogyha továbbra szükségetek van bátorításra, akkor mindenképp kapcsolódjatok be a Reménysugár adásaiba, hiszen folytatódnak ezek a kerekasztalok, és újabbnál újabb csapatokat ismerhetünk meg, illetve fiatalok életeit. Legközelebbi alkalomig én minden jót és Isten áldását kívánom a mindenki számára. Na viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia, az ön ott.

otthonában is. Mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek,

0: Bibliai ABC.
1: A mai témakörünk a testi és a lelki kenyér, vagyis add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Mi már eddig megbeszéltünk a mi atyánknak három kérelmét, és ezt a három kérelemmel kapcsolatban szeretném csak röviden visszaemlékezni, hogy tovább folytathassuk a negyedik kérelmet. Szenteltessék meg a te neved. Erről foglalkoztunk először is, amikor a mi atyánk kérelmeire tértünk. Ebben az életben kell megvalósítanunk azt, vagyis, hogy megszenteljük a mindenható Istennek nevét. Hogyan szentelhetjük meg? Tanulmányoztunk a harmadik kérelemben, hogy legyen meg a te akaratod. Azonban a második kérelem így hangzik, hogy jöjjön el a te országod, a jelen való és az eljövendő is. Mi tanulmányoztuk azt, hogy két országról beszél a Szentírás, és melyik is az a két ország? Az egyik a dicsőséges országa, a másik pedig kegyelmi országa. És a kettő közül a kegyelmi országát óhajtja Jézus Krisztus felállítani minden ember szívébe, aki azt kéri, és aki valóban tiszta szívből szeretne Isten országának örököse lenni, és akinek a szívében fel van állítva Isten kegyelmi országa, az örököse lesz az ő dicső országának is. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Tehát itt szó van arról, hogy ebben az életben cselekedjük az Isten akaratát. Láttuk, hogy hol található az Isten akarata. A Szentírásban található, és a Szentírás kell, hogy legyen a hitnek az egyetlen mércéje, és hogyha a mi hitünket kifejezetten is kizárólag csak a Bibliára építjük, akkor Isten erőt fog adni, ha kérjük tőle, hogy az ő akaratát, mi, akik mondjuk a mi atyánknak ezt a kérelmét, betöltsük, vagyis megvalósítsuk a mi földi életünkben az ő akaratát. Tehát Isten akaratával itt a földön egységre jutni. Említettük azt is, hogy akik ezt a három első kérelmet betöltik, azok számíthatnak Isten ígéretére, amely a következő három kérelemben található. Szeretnénk az első ilyen kérelemmel foglalkozni, az első kérelem pedig, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Szeretném először erre az egyetlen szóra felhívni kedves figyelmünket. Hát miért nem mondta Jézus Krisztus így a mi atyánkban, hogy a mi évre való kenyerünket add meg? És akkor egyszer egy évbe elmondanánk, és egyszerűen elintéztük egy évre, és többé nincsen semmire gondunk. Miért tanít bennünket Jézus Krisztus így, hogy ami minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és holnap úgy szintén azt kérjük Istentől, hogy arra való napra adja meg a mi kenyerünket. Egyszerűen azért, mert Jézus Krisztus arra tanít bennünket a mi atyánkban, hogy mi naponta legyünk kapcsolatba Istennel, a mi atyánkkal. Naponta beszélgessünk el az imával. Az imában Istennel. Mikor a mi atyánkot kezdtük tanulmányozni, és magáról az imáról tanultunk, akkor említettük azt, hogy őszüleinknek nem volt szükségük imára addig, amíg Éden kertjében személyesen beszélgetettek Istennel, hanem amikor a bűn elválasztotta az embert Istentől, akkor adta Isten a személyes beszélgetés helyett az imát, amelyben mi kitárhatjuk a mi teremtő Istenünk előtt a mi szívünket, megbánhatjuk bűneinket neki, megvallhatjuk, hálát mondhatunk neki, elmondhatjuk a mi szívünknek a legtitkosabb dolgait is, mert amit Istennek mondunk el, azt senki nem fogja rajta kívül megtudni, és amit imában mi kapcsolatban lehetünk a mindenható Istennel. Lehet, hogy valaki gondolkodik így, jaj, de én nincs rá időm. Engedjék meg, hogy a közös életünkből hozzak egy példát. Ez nem szégyen, mert ezt Isten így teremtett bennünket. Voltunk mi az életünkben mindannyian szerelmesek? Voltunk? Persze, hogy voltunk. Alig vártuk, hogy találkozzunk a mennyasszonyunkkal, vagy alig vártuk, hogy találkozzunk a vőlegényünkkel. és amikor találkoztunk, akkor 5 perc ma ránézünk az órára, és azt mondjuk, hogy jaj, tudod mit, nekem nincs időm tovább rád veled beszélgetni, én nagyon el vagyok foglalva. Ki mondta ezt a szíve választottjának közülünk? Hogy nem érek drágám rá, mert nekem nagyon sok a munkám. Senki? Hát én sem. Elmúltak órák, 1, 2, 3, 4, és végül azon döbbentünk meg, hogy lám már ennyi idő elmúlt, de jaj, nekünk nem sokára abba kell hagynunk a beszélgetést. Miért volt időnk szívünk választottjával beszélgetni? Mert szerettük. Lesz-e időnk Istennel beszélgetni, ha mi igazán szeretjük őt? Tehát ezért nem lesz teher, sőt, előjog lesz az, hogyha a mi mindennapi kenyerünket mondjuk naponta kérjük a mindenható Istentől. És kedveseim, én nem tudom, hogy önök hogy vannak, de én azt tapasztalom, hogy mióta megesküdtünk, azóta már elmúlt több mint 35-6 esztendő, és én alig várom, hogy találkozzam feleségemmel is, hogy újból beszélgessek. Annyi a mondani valónk egymásnak, hogy nem tudjuk kibeszélgetni egymást. Mert ha jelen van az az igazi őszinte szeretet, akkor nem leszünk némák, nem leszünk tártalanok, hanem állandóan van mondani valónk egymásnak, mert szeretjük őt, és úgy vagyunk a mi mindenható Istenünkkel is. Feltettem egy kérdést, és a kérdés így hangzott, hogy hány testi kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki kérelem. Nem tudom, hogy valaki erre a kérdésre megtalálta-e a pontos megoldást. Hány testi kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki kérelem? Általában úgy szoktak válaszolni, hogy 5+1. Tehát 5 lelki kérelem, és 1 testi kérelem. Mert amikor kezdtük elemezni a mi atyánknak az első szavait, akkor Jézus Krisztus azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok. Hogy így imádkozzatok. Ami azt jelenti, hogy Jézus példát adott, 5 lelki kérelem és 1 testi. És kedveseim, általában nálunk hogy néz ki az ima? Miért imádkozunk többet? Mi a több kérelem? A testi tartalmú kérelem, vagy a lelki tartalmú kérelem? Testi. Tehát akkor Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy ti ezt imádkozzátok. Ti a mi atyánkat kell, hogy elmormoljátok 10-szer minden nap. Jézus ezt sehol nem mondta. De Jézus azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok. De ha nagyon aprózzuk, akkor ezt kell elmondanom, hogy a mi atyánk úgy oszlik meg, hogy 5,5 kérelem lelki, és csak 1/2 kérelem testi. Ismétlem, 5,5 kérelem lelki, és csak 1/2 kérelem testi. Miért? Azért is van testi-lelki kenyér. Milyen kenyérre van nekünk mindannyiunknak szükségünk minden áldott nap. Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus, amikor a sátán kísértette a 40 napi bőjt végén, a pusztában, és amikor azt mondta Jézus Krisztusnak a sátán, hogy változtasd de köveket kenyerekké, akkor Jézus Krisztus ezt megtehette volna, mert ő a Teremtő Isten. De mit válaszolt ehelyett Jézus Krisztus a sátánnak? Ő pedig felelné mondva, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, ami az Isten szájából származik. Tehát, mit érthetünk meg Jézus Krisztusnak ebből a kijelentéséből? Elég nekünk csak fizikai kenyérrel táplálkoznunk, hogy mi, bocsánat a kifejezését, kiegyensúlyozott emberek legyünk? Nem elég. Ahogy naponta táplálkozunk fizikai kenyérrel, ugyanúgy szükségünk van a kiegyensúlyozott boldog élethez, a naponkénti táplálkozásra, a lelki kenyérre. Táplálkozáshoz a lelki kenyérre. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Önök is ott élnek, ahol én, és én is ott élek, ahol önök. Én is ugyanúgy földön járókelő ember vagyok, mint önök. Megfigyeltük-e azt, hogy az emberek milyen gyorsan megharagszanak? Próbáljunk ne az ő szája íze szerint szólni, és mindjárt bepirosodik az embernek a füle, vagy pedig az orrahegye, vagy az arcán megjelenik a pirosság, vagy pedig megváltozik a hangja, sőt a modora is irántuk. Így van. Ha nem úgy szólunk, ahogy neki tetszik. Így van. De feltettük-e valamikor a kérdést, hogy miért haragszanak meg, miért sértődnek, miért olyan sértődöttek, különösen napjainkban az emberek? Hát miért? Én elárulom a titkot. A titok abban van, hogy mi minden nap eszünk. Így van? És ráérünk enni? Van-e közöttünk olyan ember, aki 2 hétig nem evett, mert nem ért rá? Vagy 3 napig nem evett, mert annyi volt a munkája? Ez sincs közülünk. Hogy szoktuk ezt mondani magunk között? Hát szakítanunk kell időt az evésre. Tehát ahogy a fizikai erőnk fenntartásához szükségünk van fizikai kenyérre, és akármennyi munkánk van, mi szakítunk rá időt, hogy fizikailag táplálkozzunk. Így szoktuk tenni? De mivel amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, Jézus nem csak fizikai kenyérről beszél, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mivel? Minden igével, ami az Isten szájából származik. Tehát ahogy naponta szakítunk időt a fizikai kenyér fogyasztására, mire tanácsol bennünket Jézus Krisztus, hogy mire szakítsunk még időt? A lelki kenyérrel való táplálkozásra. Szakítsunk időt, hogy lapozzuk fel a Szentírást, és olvassuk azt. És kedveseim, ha mi megszívleljük Jézusnak ezt a tanácsát, akkor az történik az életünkbe, hogy sértegethetnek bengemet éppen, ahogy akarnak, meg önöket is. Lesz türelmünk? Lesz. Miért? Jézus Krisztus megsértődötte valamikor egész földi életében. Nem. És miért nem? Azért, mert ő rendszeresen táplálkozott mind a 2 kenyérrel. És hogyha mi is ezt így tesszük, végső soron nincs ember, aki bennünket ki tud húzni a sodrumból. Ha ezt így tesszük, ha ezt komolyan veszük, ha nem, akkor hiába mondjuk a mi atyánkat, hogy add meg a mindennapi kenyerünket, ha nem valósítjuk meg. Azonban még egyetlen egy szóra szeretném felhívni kedves figyelmüket, azt mondja Jézus, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mivel? Nem egyes bibliai igékkel, nem csak azzal az Isten szavának azon részével, amely az új szövetségi szentírásban van megírva, sem azzal csak, ami az ószövetségi szentírásban van megírva, hanem mit mond Jézus? Minden igével, tehát egyszerűen az egész szentírás szavaival, kezdettől fogva végig kell, hogy táplálkozzunk, hogy nekünk meglegyen a lelki erőnk a lelki küzdelemhez, és mi győzedelmes életet élhessünk. Nézzük a fizikai kenyérrel kapcsolatban. Elég sok időt fogunk tölteni a fizikai kenyérrel való dolgokról, mert ugye ezt kérjük, add meg a mi mindennapi kenyerünket. 1972-ben tartották Rómában a világ élelmezési értekezletet. Azon ezt a határozatot hozták, hogy 25 év múlva nem lesz éhező ember a világon. Hadd kérdezzem, mi már túltettünk a 25 éven? Megvalósult-e a világ élelmezési értekezletnek ez a határozata, hogy 25 év múlva nem lesz éhező ember a világon? Nem valósult meg. Akkor 500 millió, vagyis 500 milliárd ember ért éhezett a Földön. Tehát 500 millió ember. Ma ez az adat körülbelül 2 évvel ezelőtti, ma 1,5 milliárd ember éhezik a világon, ami azt jelenti, hogy a Föld lakósának kb. 1/4 része, és magában az USA-ban, amely a világon a legfejlettebb állam, 30 millió ember éhezik. Tehát látjuk azt, hogy mennyivel másképp állnak a dolgok. Azonban miért? Az erkölcsi hanyatlással növekszik az éhség is. Isten nem tudja megáldani a földet, a szófogadatlan és Isten károló embereknek a földjét. És ez így fog haladni mindaddig, amíg Jézus Krisztus újból vissza nem fog jönni. A másik nagyon fontos elv, kedveseim, az, hogy nem mindegy, hogy hogy szerezzük meg a kenyeret. Én bizonyos elvekre szeretnék kitérni, és sorolom egymás után. Vannak, akik komoly munkával szerzik meg a mindennapi kenyeret. Vannak, akik ügyeskedéssel teszik ugyanazt. Azonban vannak-e, kedveseim, olyan emberek, akik csalással szerzik meg a mindennapi kenyeret? Vannak? Na most akkor itt látni fogjuk a helyes és a helytelen kenyérszerzésnek a módját. Mert vannak emberek, akik magából a mi atyánkból is gúnyt szeretnének űzni. Nekem már nem egyszer tettek ilyen megjegyzést, hogy amikor arról van szó, hogy mi atyánkban imádkozzuk, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, és akkor emberek ilyen csípős gúnnyal, gúnyos megjegyzéssel szólnak, és azt mondják, szeretném én látni, hogy Isten adna nekem ennivalót, ha én reggeltől estig csak összetukulcsolnám a kezemet, és én állandóan imádkoznám. Hát hol írja ezt a Biblia? Bibliában Isten pont az ellenkezőjét írja. Isten azt mondja a negyedik parancsolatban, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, és tovább azt mondta, de 6 napon át végezd minden dolgodat. Mit mond Isten? Hány napig dolgozzunk? 6 napon át végezd minden dolgodat, de 7. az Úrnak a te Istenednek szombatja, akkor ne végezd semmilyen munkát sem. Tehát Isten arra tanít bennünket, hogy mi szorgalmasan dolgozzunk 6 napon keresztül, és a 7., amelyet Isten ünnepnapod adott, azt mi is tartsuk meg. Sőt, Példabeszédek könyvében Isten egy helyen a következő kijelentést adni. Te rest, ugye lusta, te rest, menj el a hangyához, és tanulj tőle. És hadd kérdezem, melyik állatok közé tartozik a hangya? Nagyon szorgalmas. A hangya az egyetlen olyan állat, aki 6-szoros súlya, a test súlyának a 6-szorosát képes elvinni. És pont a hangyához utal, menj el. Tehát látjuk azt, hogy az emberek megpróbálják a mindennapi kenyeret különbözőképpen beszerezni. Hadd kérdezem, vannak, akik így tesznek. Ezt a foglalkozást vállalják, hogy kirabolják a másik embert. Kedveseim, jelentkeznek-e olyan, hogy ezt a postakocsit kirabolták, ezt a bankot kirabolták, amazt a bankot kirabolták, a töltőállomáson levő összegyűlt pénz elrabolták? Vannak-e ilyen hírek? Hogy szerzik be a mindennapi kenyérre valót? Rablással egyszerűen. Azonban a Rómabeliekhez írott levél 2. rész 9. versében találjuk, gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki rosszat cselekszik. Nincs nyugta annak az embernek, aki igazságtalanul él, és igazságtalanul cselekszik. Tehát látjuk azt, hogy a becsületes munkával igen, azonban ügyeskedés, csalás, rablás és így tovább, Isten szavában sehol sem találunk alátámasztást, hogy a bármelyikével is megszerezzük a mindennapi kenyeret. Sőt, Isten azt mondja, hogy az az ember, aki nem becsületes módon szerzi be a mindennapi kenyeret, annak gyötrelem és szorongás lesz az ő lelkében. Nézzük meg a helyes kenyérbeszerzést, helyes kenyérkeresetet. Az első helyen tudatosan tettem ezt ide, a munka szeretete. Elnézést kérek azoktól, akik nagyon szeretnek dolgozni. De én már találtam ilyen közmondást is, nem tudom mennyire ismerős, találtam, személyesen mondták nekem emberek. És kérdezték tőlem, hogy ismeri ön ezt a közmondást. 6 napon át ne csinálj semmit, 7. napon pedig pihenjél. Tehát 6 napon át ne csinálj semmit, 7. napon pedig pihenjél. És kedveseim, én nem tudom, hogy most köveket hozott-e valaki vele magával, de azért szeretnék még egy dolgot elmondani. A jelen időben mi az, ami inkább terjed a fiatalok között? Mikor kezdődik az élet? Én nem tudom, hogy helyesen mennyire ismerős ez, hogy megyünk az életbe. Este 10-kor, 11 órakor, és meddig tart? Hajnalig. És akkor kinek van kedve dolgozni nappal? Tehát amikor kimondjuk, ezt a mi atyánknak ezt a mondatát, ezt a kérelmét, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor mi egy ígéretet is adunk Istennek. Istenem, én szorgalmas ember akarok lenni az életben. Ki gondol erre a dologra, amikor mondja a mi atyánkot? Hogy én szorgalmas, tisztességes, becsületes módon akarom szorgalmas munkával megkeresni a mindennapi kenyeret. A második nagyon fontos elv, amelyet a helyes pénzbeszerzéshez, vagyis a helyes kenyérkeresethez tartozik, a jó pénzgazdálkodás. Miért tartom ezt nagyon lényegesnek? Képzeljék el, ismerek egy családot. A férje egy magas beosztású helyen dolgozik, és 15-e után nincs pénz. Az ismerős rokonokhoz megy kérni a feleség, hogy valahogy el tudjanak tengődni a hónap végéig. Miért van ez így? A helyes vagy helytelen pénzbeosztás. Majd látni fogjuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen elveket mond el, és milyen elvekkel találkozunk a Bibliában, ami a helyes pénzbeosztást illeti. Azonban nézzük tovább. Megelégedettség. Kedveseim, nem tudom, hogy ha most azt kérdeznénk, és hogy mindenki papírra írja le a választ, ki az közülünk, aki megvan elégedve azzal, amilyen van. Lehet, hogy mindenre gondoltak, csak nem arra, hogy ennyire gyakorlati dolgok tartoznak ehhez a kérelemhez, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Ismétlem a kérdést. Ki az, aki megvan elégedve azzal, amilyen van? Tudják, hogy ezt miért kérdezem? Azért, mert Isten a Szentírásban egy helyen ezt mondja. Nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Ismétlem. Nagy nyereség az istenfélelem mivel? Megelégedéssel. Most tessenek megfigyelni azt, hogy a sátán mennyire kitekerte az igazságnak a nyakát. Isten arra tanít bennünket, hogy mi legyünk megelégedve azzal, amink van. Az nem az, hogy nem törekedhetünk, hogy jobb legyen, és így tovább, de ne folyamodjunk olyan eszközökhöz, hogy valami bestelen módon jussunk anyagi forráshoz, hogy még jobb legyen a sorunk. Tehát legyünk megelégedve azzal, ami van. De tudják, hogy hol nem szabad sohasem megelégedetnek lenni. Hol nem szabad. Nem azt mondom, nem kell. Tudatosan használom ezt a szót. Hol nem szabad megelégedetnek lenni. A mi lelki növekedésünkkel, a jelenbeli Krisztushoz való hasonlósággal, ott soha nem szabad megelégedetnek lenni. Nálunk pedig pont fordítva van általában keresztényeknél, hogy mi valami keveset foglalkozunk azzal, hogy az én életem, az önök élete mennyire hasonlít Jézus Krisztus életéhez, mennyire vagyok én igazán keresztény, vagy csak viselem macskakörmök között a keresztény nevet, de a jellemem pedig nem is hasonlít Jézus Krisztus jelleméhez, eszem ágában se nincs, ott meg vagyok elégedve, csak a mindennapi dolgokkal ott nem vagyok megelégedve. Nincs ez, nincs az, nincs amaz. Itt természetes, hogy sok kérdés még hátra maradt, nincs időnk, hogy tovább beszélgessünk erről, de a megelégedettség, ismétlem a Szentírásban adott isteni tanácsot, nagy nyereség az istenféle megelégedéssel. A másik egészséges életmód. Kedveseim, kié a mi testünk? Lehet, hogy ez túl nehéz kérdés, de a Bibliában világosan válaszol Isten arra, hogy a mi testünk a Szentléleknek temploma. Ezért nekünk vigyáznunk kell az egészségre, egészségünkre, az egészséges életmódunkra. És kedveseim, hogyan vigyázunk? Csak azt fogyasszuk. Akár étel, akár ital. Akár különböző kedvenc dolgoknak a fogyasztása. Csak azt fogyasszuk, ami egészséges. Amiről tudom, hogy káros. Például ma is találkoztam egy emberrel, aki azt mondja, hogy én tudom, hogy nagyon káros a cigaretted, megszoktam. Hát, hogyha az ember tudatosan rongálja a saját egészséged bármilyen szenvedélyes dolgokkal, akkor azt jelenti, hogy nem tartsa be az egészséges életmódot. Efézusi levél 4 rész 28 versében találjuk. Aki lopni szokott, többi ne lopjon. Ez a keresztény ember. Ha addig, amíg nem gondolt erre, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünkbe, beletartozik ez is. Tehát aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább mit tegyen? Dolgozzon. És saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Ez egy külön mondatrész, és egy külön gondolkodásra való kijelentés, amelyet majd később fogunk fejtegetni, ma csak itt láttuk együtt. Tehát még egyszer, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. Becsületes módon szerezzük be azt a kenyeret, amire szükségünk van. Ne az első dolga a kenyérkereset. Tehát ne az legyen a célunk, hogy mindenféleképpen kenyeret keressünk, hanem valami más. Első az igazi élet megtalálása. Nehogy itt is valaki rosszul értsen meg, van, akik az egészségüket feláldozzák azért, hogy minél több anyagi javat gyűjtsenek. Az anyagi javak gyűjtése a Biblia szerint nem bűn. Akkor válik bűnné, hogyha az a mi egészségünk kárára van, ez az egyik. A másik, akkor válik bűnné, ha mi nekünk nem marad időnk az anyagi javak beszerzése miatt Istenre és imára és Biblia tanulmányozására. De itt mi a fontosabb? Az igazi élet megtalálása. Hogy én megértsem a földi életem célját, vagyis azt, hogy Isten miért adja nekem az életet, és mire használom azt el. Mert lehet sok pénzünk, de mit ér, ha életünk és lelkünk tönkre megy? Nem tudom, hogy szabad-e még valamit elmondani. Sajnos, önök is tudnak, én is tudok. Jobb anyagi dolgok megteremtése miatt nem egy házas pár úgy beszélte meg, akkor, amikor még különösen itt lehetett, hogy a férj kiment Németországba dolgozni, hogy minél többet tudjanak gyűjteni, minél szebb házuk legyen itthon, és rendszerint az ilyen házasságokkal mi történt? Tönkrementek. A férfi ott talált magának, a feleség itt talált magának. De ezért mondom, mit ér, ha nekünk van gyönyörű házunk? Mit ér, ha nekünk van bőven pénzünk? De a mi életünk, földi életünk, földi boldogságunk tönkrement, de nem csak az, hanem elveszítettük az örök életet is. Lehet-e, kedveseim, pénzen megvásárolni az örök életet? Lehet? Semmiféleképpen, a boldogságot sem. Platon is ezt nagyon jól megfogalmazta, a görög filozófus, a legnagyobb érték nem az élet, hanem a jó élet. A Krisztusban való jó élet, ahogy azt tanulmányoztuk a Szentírásból. Tehát nem mindegy, hogy hogyan szerezzük be a mindennapi kenyeret. Ezért most néhány nagyon fontos dolgot szeretnék sorrendbe rakni. Pénz után jön a vallás, Isten, a kultúra, és amire még jut. Hogy van ez a mi életünkben? Ki áll más szóval az első helyen a mi életünkben? A pénzbeszerzés, a vallás, az Isten, a kultúra, a szórakozás, és így tovább. Jézus Krisztus nagyon szépen elmondta Máté evangélium a 6 rész 33. versében, hanem keressétek először az Istennek országát, és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Nem tudom, hogy emlékezünk-e arra, hogy tanulmányoztuk Salamon imáját. És amikor Salamonnak Isten azt mondta, hogy kérj tőlem, amit akarsz. Hát én, ha nekünk azt mondaná az Isten, hogy kérjünk tőle, amit akarunk, én nem tudom, mit kérnénk. Mit kérnénk? És emlékezünk arra, hogy Salamon mit kért. Azt mondta, hogy add meg azt a képességet, hogy különbséget tudjak tenni a jó és a rossz között. És Isten azt válaszolta neki, mivel nem kérti gazdagságot, nem kérted az ellenségednek a lelkét, hanem azt kérted, hogy különbséget tudjál tenni a jó és a rossz között. Megadom ezt neked, és ez mellett azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan bölcsé teszlek téged, amilyen nem volt a föld királyé között, és olyan gazdagságot adok neked, amilyen nem volt, amióta ember lett létezett a földön, olyan gazdag király, mint te. Figyeljük csak, amikor mi a nemes dolgokat kérjük Istentől, és hogyha Isten látja, hogy ezt őszinte szívvel tesszük, megadja Isten azt, amire nekünk szükségünk van a hétköznapi életben, más szóval a testi kenyeret is, Igen. Ezért mondta Jézus Krisztus, amit az előbb idéztünk, hanem keressétek először, mit? Az Istennek országát. És hogyha mi Istent tesszük életünkbe az első helyre, akkor Isten segíteni fog nekünk, hogy mi győzelemre jussunk. Ne add el lelkedet a pénzért. Itt most nem csak az örömhölgyekre gondolok. Az ember sokszor kész hazudni azért, hogy anyagi javakhoz jusson. Ne tegyük ezt sohasem. Azt mondja Lukács 9.25-ben, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát pedig elveszíti, vagy romlásba viszi. Hát mit használ? Semmit nem használ egyszerűen. Sőt, a Prédikátor könyvében van egy nagyon szép kijelentés. Jobb egy marokkal való valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Melyik a jobb? Jobb egy marokkal valót szerezni. Hogyan? Nyugodtan. Van egy ismerősöm, akit én nagyra becsülök azért, volt neki olyan munkahelye volt, ahol annyi pénzt szerezhetett volna, amennyit akart. És nem szerzett semmit sem. Van neki egy szép kis háza, ott éli békésen az életét, de azt mondja, tudja, a munkatársaimnak mindegyiknek villái van, hatalmas kocsik, nagy gazdagság. Én nekem csak ez. De én minden este tiszta lelkiismerettel hajtom fejemet a párnára, és nyugodtan alszom. Hát akkor melyik ér többet? És földi viszonylatban, hát akkor mennyi viszonylatban, annál inkább. Nem mindegy, mit teszünk az első helyre az életünkben. Timóteushoz írt első levél 6.10-ben ezt olvassuk, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nem tudom, önök hallottak, én beleborsókozott a hátam, amikor hallottam ezt a hírt a Pesti Rádióban. Egy idős bácsi kint ült az utcán. Oda megy hozzá két 11 éves körüli gyerek, és azt mondják, hogy bácsi, olyan éhesek vagyunk, nem ettünk még ma semmit sem. Kaphatnánk akár egy közönséges, egy puszta, tiszta kenyeret, csak hogy együnk egy kis, mint bácsi, nagyon éhesek vagyunk. Gyertek gyerekek, 11 évesek, gyertek gyerekeimbe, és ő szépen bement a kamrába, szeletelt nekik néhány karaj kenyeret, szépen megkente margarinos kenyérrel, rátett lekvárt, és addig, amíg a kamrába az idős bácsi készítette a gyerekeknek azt, amit kértek, ők azt nézték, hogy mivel tudják agyonütni. És amikor a bácsi kijött, egyikük egyik oldalról, a másikuk másik oldalról, sörös üveggel halándékon vágta, és a szegény bácsi ott terült el holtan. És mikor kirabolták, vagyis mindent átkutattak, 500 forintot találtak nála. Tehát minden rossznak a gyökere mi? A pénz szerelme. Hány és hány ilyen esetet tudnánk sorolni, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek mitől? A hittől. Kedveseim, a keresztény élet nem abból áll. Én nagyon kérem, ne vegyék zokon ezt, amit most mondok. De a keresztény élet nem abból áll, hogy hetente egyszer elmegyek a templomba. A keresztény élet abból áll, hogy én minden nap egy céllal élem életemet, hogy én visszatükrözzem Jézus életét, és az az imánk Istenhez, az legyen a mi imánk, hogy mi naponta hasonlóbbak legyünk jellemben Jézus Krisztushoz. És utána eltévednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak, de kinek? Önmaguknak. Anyagi tekintetben, mintha Isten nem is létezne. Hát kedvesem, nem így él az emberiség legnagyobb része. Nem érek rá most imádkozni, nem érek rá szolgálni. Azt találjuk tovább a Szentírásban. Hiába keltek korán is, feküsztök későn, fárassággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez a 127. Zsoltár második versében találjuk. Azonban Mózes 5. könyvében találunk egy nagyon fontos kijelentést. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és a hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzéséhez. Ezt bármikor olvasom ezt a szöveget, egy valami jut az eszembe. Ez megint egy szálló igeként van jelen. Úgy gondolom, hogy itt is ugyanezt mondják emberek. Nekem már nagyon sokan elmondták a következőt. Tudja, mindaz, ami nekünk van, ezt a 10 körmünkkel kapartuk össze. Ismerős? Ez a 10 körmünkkel kapartuk össze. De kedveseim, de ki adta az erőt a 10 körömbe? Ki adta az erőt? Ha már mi kapartuk össze, mi dolgoztunk természetesen, de kitől kaptuk az erőt? Kitől? Hát Istentől. És kiadta a bölcsességet, hogy helyes beosztással meg tudjunk spórolni, és vegyünk magunknak azt, amire szükségünk van. Mert Isten szereti a szépet. Nem is arról tanulunk egyáltalán, hogy nehogy valaki rosszul értsen meg, hanem az, hogy ne gondolkodj tehát így, hogyan, amin van, az én szereztem. Hanem gondolj arra, hogy Istened az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére. Mert kedveseim, végső soron azt szeretném most kérdezni, hát mi a miénk? Mi a miénk? Én egy szót tudok válaszolni, és részben hallottam, semmi. Amikor meghalunk, mennyit kapunk, mennyit viszünk el abból, amink van? Házunkat, földünket, pénzünket, traktorunkat, vagy sorolhatnám végig, mit viszel? Semmit. Tehát akkor mi a miénk? Azt, amit kapunk, azt a 600 deszkát. De ezen felül még van más is, ami követ bennünket, azok a mi bűneink, ha nem rendeztük el a mindenható Istennel. Jézus tanítványainak pénzkeresete és pénzbeosztását, idő és pénzbeosztását szeretném említeni. Lukács evangélium 5. fejezetében szó van arról, hogy egy nap annyian összejöttek hallgatni Jézus Krisztust, hogy egyszerűen Jézus Krisztusnak be kellett menni a tóra egy csónakra. És megkérte Pétert, és azt mondta Péternek, Péter, add már rendelkezésemre a csónakot. És Péter odaadta. Közben Péter, Jakab, János ott mosták a hálót, mert egész éjszaka halásztak, és nem fogtak semmit sem. És amikor felmelegedett az idő, valamikor 10 óra, 11 óra felé, Jézus befejezte a tanítását, és utána odafordult Péterhez, és azt mondta, hogy Péter, most pedig menjetek el, vessétek be a hálót, és halászatok. Én nem tudom, hogy közülünk valaki foglalkozott-e az életben halászattal, de amennyire én tudom, délben nem lehet halászni. Miért? Mert akkor a halak lemennek a meleg. Péter azt mondja, hogy Uram, a te szavadra lebocsátom a hálót. Péter tudta azt, hogy értelmetlenség délben menni halászni. De mivel Jézus mondta, a te szavadra leeresztem a hálót. És mit olvastunk? Azt olvassuk tovább az evangéliumban, hogy annyi halat fogtak, hogy szakadozott a háló. Most ezt nem a történetért mondtam el, hanem a tanúságért. Péter a saját csónakját Jézus rendelkezésére bocsátotta. Viszonozta-e anyagi javakban Jézus Krisztus azt, hogy Péter a csónakját Jézus rendelkezésére bocsátotta. Igen. Most kedveseim, és azt gondoljuk, csak azért van megírva, hogy tudjuk? Nem. Ez életelv. Ha mi időnket, vagy bármi mást Isten rendelkezésére bocsátunk, Isten gazdagon visszapótolja azt, és megajándékoz bennünket. Tehát ez, amit említettünk. Van egy másik gyönyörű példa, a sarettai özvegyasszony. Hát számomra ez annyira megható, amikor erről van szó, hogy félek, hogy sok időt fogok időzni, azonban megpróbálok ma nagyon-nagyon rövid lenni. Éhség volt 3,5 évig Izraelben. És Illés próféta elment Sareptába, és ott találkozott egy özvegyasszonnyal, és azt mondta neki először, hogy hozz nekem egy kis vizet. És az asszony hozott neki. Utána azt mondta neki, hogy hozz nekem egy falat kenyeret. Tehát egy darab kenyeret adjál, mert éhes vagyok. És akkor az asszony ezt válaszolta, a te Istenedre mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olajom a korsóba, és azért jöttem ki az erdőbe gajat szeregetni, hogy azt megsüssem, megegyük fiammal együtt, és utána meghalunk. Erre fel Illés próféta pedig ezt a következő kijelentést tette. De előbb készíts belőle egy kis lepényt nekem. Nem tudom, hogy mit tettünk volna. Ha nekünk mondta volna Illés próféta, nincs több, az utolsót megsütjük, fiammal együtt megeszünk, se olaj, se liszt nincs, semmi más, és ezután következik a halál. És Isten hűséges prófétája pedig azt mondja, hogy de előbb készíts egy kis lepényt nekem. És utána készíts neked és a te fiadnak, és a lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem folyott el ki az Úr ígérete szerint. Napok, hetek, hónapok múltak el, és mind a háromuknak volt ennivalójuk. Kedveseim, ki tette ezt? Isten. De miért maradt életben a sareptai özvegyasszony és a fia? Mert kinek adott előbb? Isten prófétájának. Ha Isten prófétájának nem adott volna, akkor Sareptai asszony is meghalt volna a fiával együtt. Munka szeretetével kapcsolatban Jézus munkára teremtette az embert, művelje és őrizze a földet. Majd Jézus Krisztus magáról beszél, és azt mondja, a földi szolgálata vége felé a főpapi imájában, én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Jézus Krisztus nagyon szépen elmondja, atyám, én hűségesen elvégeztem a munkát, amelyet te rám bíztál. Isten megadta nekünk is a negyedik parancsolatban, 6 napon át dolgozzál, de a 7. az Úrnak a te Istenednek szombatja, akkor ne végezz semmilyen munkát, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod. Kolossé levélben, a 3 rész 23-24. Versében is itt találunk egy nagyon szép tanácsot. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak is, nem úgy, mint embereknek. Tudván, hogy ti viszontzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljátok tehát. Kedveseim, tudom, hogy ezt nem könnyű elérni. De itt milyen életelvet tár felénk Isten szava? Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint embereknek. Ha én segítek fele barátomnak, akkor milyen lelkülettel tegyem? Nem neki segítek, Istennek teszem. Amit teszek, Isten dicsőítésére teszek. Próbáljunk úgy viszonyulni, olvastuk a Bibliából, a mi atyánkból azt az első kijelentést, mi atyánk, mit is jelent ez? Hogy Jézus és mi, hogy olvastuk akkor a Szentírásból? Testvérek vagyunk. De amellett, hogy Jézus és mi testvérek vagyunk, milyen kapcsolat van közöttünk, hát nekünk egy atyánk van, akkor mi is testvérek vagyunk. Na most, kedveseim, ha mi megtanuljuk, mert ezt valóban meg kell tanulni, ha mi megtanuljuk, hogy a másik emberben ne egy Irint, vagy egy Máriát, vagy egy Pistát, vagy nem tudom én kit lássak, hanem embert, akiért Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten. Most képzeljék el, ha csak ezt az egy isteni elvet magunkévá tennénk, szükség volna-e rendőrségre, szükség volna-e börtönre, hadseregre és így tovább. Csak ezt az egy az elvet. Ha mindenki a másik emberben olyan embert látna, akiért Jézus Krisztus meghalt. Ezért jó pénzgazdálkodásra kapcsolatban szeretnék még egy dolgot megemlíteni. Minek nevezi a Biblia a pénzt? A földnek minden tizede az Úré, a földnek temes termésből és a fagyümölcséből az Úr szent tulajdona. Minek nevezi a pénzt? Az Úr szent tulajdona. Istennek szent a pénz. A pénz lehet átok is. Így van. De a pénz lehet áldás is. Attól függ, hogy hogyan nézünk a pénzre. Úgy, ahogy a Biblia mondja, hogy szent tulajdona, tehát az, vagy pedig, hogyha egyszerűen úgy vagyok vele, hogy én kerestem, és azt csinálok vele egyszerűen, amit akarunk. Tehát szentség, valakitől úgy kapjuk. Önzetlenségre tanít bennünket, hogy megadjuk Istennek, ami az övé, hogy megáthassa a hátralevő részt. A megelégedettségről említettünk már néhány szót, most itt van az ige, amire fejből hivatkoztam. Nagy nyereség az Istenféle megelégedéssel. Melyik életelvet gyakoroljuk? Megveszem, amit kívánok, vagy azt veszem meg, amire szükségem van? Lehet, hogy a jelenlegi és az elmúlt néhány éven keresztül a mi anyagi helyzetünk rákényszerített bennünket arra, hogy csak azt vegyük meg, amire szükségünk van, de mi az, ami bennünk él? Én híve vagyok ennek, és életemben mindig erre törekszem. Az egészséges életben szintén találunk nagyon fontos dolgot. Tehát az egészséges és az egészségtelen dolgokkal kapcsolatban, mivel kenyérről van szó, ételről van szó, ejtsünk néhány szót. És mondta Isten, amikor megteremtette őszüleinket, én mi néktek adok minden maghozó füvet, az egész föld színén is minden fát, amely maghozó gyümölcs van, az legyen néked eledelül. Mit adott táplálékul, kedveseim, édenben Isten az embernek? Gyümölcsöt és magvakat. Amikor az ember vétkezett, akkor hozzáadta a zöldségféléket. Egyen a mezőnek fűvét. A vízözön után megadta a tiszta állatokat, hogy fogyasszuk a tiszta állatok húsát, de a tisztátalanokét nem. És Isten pontosan felsorolta azt, hogy melyik a tisztátalan, vagy melyik a tiszta. Sőt, a tisztátalan állatok mellett még elmondta Isten, hogy ne fogyasszuk a vért, az állati zsíradék és mindaz, ami elveszi tiszta ítélőképességünket. Itt különböző kábítószerekre, vagy alkoholos, nikotinos, koffeinos dolgokra szeretnék utalni. Isten elmondta előre, ezeket ne tegyük. És ha mi a mi atyánkban ezt a kérelmet őszinte szívvel mondjuk el, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor az legyen kenyér. És azt fogyasszuk, ami valóban egészséges számunkra. Olvastam egy könyvben, egy magyar író könyvében a háromfogásos vacsoráról. Hát ez egy nagyon különös volt számomra, és kíváncsi voltam, hogy végignézzem azt, hogy mi a háromfogásos vacsora. Először is ejtsünk egy néhány szót a kenyérről. Add meg a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, többféle kenyér létezik. Melyik az egészségesebb kenyér? A fehér vagy a barna? A barna. Miért? Elmondok önöknek egy kísérletet. Dr. Nussbaum, aki a Mósa Piádénak a sógora volt, az mondta el személyes tapasztalatát, ő valamikor az 50-es években az Egyesült Nemzetek egészségügyi osztályának a főnöke volt, de azelőtt és utána is Párizsban magánorvosként dolgozott, és Párizs egyik főutcáján kibérelt egy kirakatot. És abba a kirakatba két kalitkát helyezett el, és az egyik kalitka fölé kiírta, hogy ezek a galambok csak fehér kenyeret esznek. A másik kalitka fölé felírta azt, hogy ezek a galambok csak barna kenyeret esznek. És azt is adott nekik. Azok a galambok, amelyek fehér kenyeret ettek, harmadik nap megszűntek turbékolni. Negyedik, ötödik nap kezdték borzadni a tollukat. Ötödik, hatodik nap pedig már egyesek bedugták, tudjuk, mikor gubbaszkodik a madár, ugye? Bedugták a szárnyuk alá. Azok, amelyek barna, vagyis fekete kenyeret ettek, kutyabajuk sem volt. Utána felcserélte a címet, és felcserélte az adagolást is. És ezek, akik addig fehér kenyeret ettek, azok elkezdtek barna kenyeret enni, galambok, és szépen magukhoz tértek. A másik kalitkában pedig az utolsó galamb 21. nap elpusztult, vagyis igen, elpusztult a fehér kenyértől. És ezzel bebizonyította országvilág előtt azt, hogy ha mi is csak fehér kenyeret ennénk, és semmi mást, akkor velünk is ugyanaz történne, mint a kalitkalávő galambokkal. Ezért tehát nem mindegy, hogy milyen kenyeret eszik. Azonban a háromfogásos vacsora az így néz ki. A kenyér,

Mivel beszéltünk a helyes vízfogyasztásról is, arról így nem ejtünk szót. Most nézzük meg, mi már egész idő alatt eddig foglalkoztunk a testi kenyérrel. Most nézzük meg a lelki kenyeret. Nézzük meg azt, hogy Jézus Krisztus mit mondott János evangéliuma 6.35-ben. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Amikor ezt életembe elolvastam, akkor tudják, hogy egész káosz lett az elménkben. Miért? Hát hogy ehetem én meg Jézust? Igaz? Nem azt mondja? Én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem, meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúzik soha. Hát ez aztán hogy lehet? Mit mond Jézus Krisztus ezzel a kijelentéssel, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere? Szeretnék most a Bibliából néhány verset, de csak kivonatosan idézni. Azt mondja János evangéliuma első fejezetének első verse, az ige testé lett. Az ige testé lett. Pontosabban így kezdi el, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Majd az első rész 14. verse azt mondja, hogy az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Mi ez? Ki ez az ige, aki kezdetben volt? Azt mondja, hogy az ige testé lett. Ki az, aki testé lett? Igen, a Fiú Isten emberi testet öltött magára. Tehát akkor kineveztetik igének? Igen, Jézus Krisztus. Az Istenség második személye. Viszont személyesen ő, Jézus, János evangéliuma 17 és 17. versében azt mondja, szenteld meg őket a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Itt pedig Jézus Krisztus erre utal. Tehát figyeljük azt, hogy a Szentírás is ígével van bemutatva, meg Jézus Krisztus is ígével van bemutatva. Jézus Krisztus azt mondta, itt olvastuk az előttünk levő Szentírás ígében, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere, de ez a mindennapi lelki kenyér. Jézus azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten ászájából származik. Akkor mit jelent? Tehát hogyan láthatjuk ezt, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere? Minden ember, aki olvassa a Szentírást, az valóságban Jézus Krisztussal táplálkozik. És azért, mert vele táplálkozunk, nézzük meg, Jézus tovább ugyanebben a fejezetben mondja, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Ha mi táplálkozunk az ígével, az Isten szavával naponta, akkor Jézus Krisztus, aki a mennyből szállt, azt mondja, hogy ő nem a maga akaratát, hanem Isten akaratát cselekszi. Kinek az akaratát fogjuk cselekedni mi is, ha minden nap táplálkozunk a Szentírásból? Nem egyértelmű? Egyszerűen Isten akaratát fogjuk megcselekedni és megvalósítani. Én vagyok az az élő kenyér, mondja Jézus Krisztus. Van egy idézet, Cselekedetek 17-11. versét csak fejből mondom el, így hangzik. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Tehát az első őszinte keresztények, az első században élők, milyen időközönként olvasták a Bibliát? Naponként. És amikor mi azt mondjuk, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, akkor ugyanezzel találkozunk. A kiegyensúlyozott élethez mind a kettőre szükség van. Tehát ha azt szeretnénk, hogy mi ne egy izgága, ne egy könnyen sértődő, ne egy olyan ember legyünk, akit könnyen ki lehet húzni a sodrából, hanem legyünk egy bizalommal telt, őszinte, szeretetteljes, nyugodt, aki könnyen elviseli azt, amikor a másik rágalmazza, buktatókat helyez el, háta meget ócsárolja, vagy akár be is csap. Amikor kimondtam ezt a szót, hogy be is csap, szeretnék egy történetet nagyon röviden elmondani. Egyik városban éltünk, és a szomszédnak az albérlője átjött egyszer hozzám, és azt mondta, hogy adnák

neki 500 dinárt, mert szüksége volna. Nem érkezett haza a kereskedelmi útról a felesége, adtam neki. Néhány nap múlva, amikor megjött a felesége, visszaadta. Bizonyos idő elteltével újból jön, hogy tudnák-e neki adni 1000 dinárt. Hát adtam neki. Utána azt mondja, hogy nem sikerült a kereskedelmi útja a feleségének, aki újból elment, adjak neki még 500 dinárt, adtam neki. Telt múlt az idő, nem jött az adóssággal. Találkozok vele az utcán, elforította a fejét. Ugye van ez a közmondás, hogy ha nincs haragosod, akkor adjál valakinek kölcsönpénzt. És kerékpáron megyek az utcán, ő is kerékpáron jön velem, és elfordítja a fejét. Én már balköröszöt vetettem az adósságra. 5-6 hónap elteltével jön egy asszony, feketében sír is, a lelkész keresi, mondom, én vagyok. Elmennék-e eltemetni a férjét, mert felakasztotta magát, egy-egy háznak a papja se akarja eltemetni. Kérdezem, hogy mikor van, de ez 00:30 volt, azt mondta 14:00. Félretette minden munkát és elmentem, mert azt mondja, nem akarom, hogy úgy legy, vigyék ki a felakasztott férjemet, mint a kutyát. Háztól temettünk még abban az időben, oda mentem, bevezettek a házba, a szobába, ahol fel volt ravatalozva, hát tessenek elképzelni, hogy az adósom volt. Tudják, hogy milyen vegyes érzés hatott át engemet? És akkor ott nyomba azt határoztam, és úgy fohászkodtam, míg a néma egy percnyit ott álltam, tiszteletből előtte, és úgy gondoltam, elfordigatta a fejét az utcán, és az utolsó tiszteletet szeretném a legszebben megadni neki. Tudnék, Jézusnak van egy nagyon szép tanácsa, a rosszat jóval győz meg. Rosszért soha ne válaszoljunk. Tegyünk csak mindig jót! És a tőlem telhető legszebben beszéltem, a háznál is, a temetőben is, a temetés végén oda jön hozzám a feleség, és azt kérdezi, hogy mennyivel tartozik a temetését. És most mit mondjak, 1500 dinárral ennyivel adós a férje? Nem. Azt mondtam, hogy semmit. Mondom, az adventista lelkészek nem pénzért temetnek, és én nem vállalok el pénzt, nem vállalhatok el pénzt, mert a Bibliában sehol sincs megírva, hogy pénzért kell temetni. És úgy gondoltam, hogy több is veszett Mohácsnál. És hála Istennek, bepótolta Isten sokszorosan azt. Tehát a kiegyensúlyozott élethez úgy a testi, mint a lelki kenyérre szükség van. Ismét szeretném nagyon hangsúlyozottan mondani Jézusnak ezt a kijelentését. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az ő szájából származik. Kedveseim, a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma kérelemből, ha csak egy dolgot jegyezünk meg, az marad meg számunkra. Mától kezdve, Istenem, segíts meg engem, hogy én testileg táplálkozzak minden nap. De ahogy testileg táplálkozok naponta, úgy minden nap lelkileg is táplálkozzam. És törekedjünk, kedveseim, arra, hogy ne múljon el olyan idő, olyan nap, amikor mi nem szentelünk, vagy nem szakítunk időt arra, hogy tanulmányozzuk Isten szavát. Segítsen meg ebben a jó Isten az ő kegyelméből mindannyiunknak. Amen. Imádkozunk. Köszönjük neked, áldott égi atyánk, hogy a mi atyánknak e kérelmében Jézusunk olyan egyszerűen is közvetlenül elénk tárta, hogy a helyes, az igaz, a jó élethez nekünk szükségünk van mind a két kenyérre, a testire és a lelkire is. Kérünk téged, Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy talán eddig nem szenteltünk időt, nem szakítottunk időt a naponkénti Biblia tanulmányozásra. Istenünk, kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy mától kezdve, amikor esszük a kenyeret, akkor jusson eszünkben az, hogy lelki kenyérre is szükségünk van. És add, hogy erőt nyerjünk a Szentírás olvasása folytán, hogy tégedet kövessünk tiszta szívből a te akaratod szerint. Segíts meg bennünket, hogy ebben az életben elkészüljünk az örök életre. Szent fiad nevében kértük mindezt, kegyelmedből, hallgassál meg. Amen.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Találkozás Jézussal.
1: Van-e még valami, amiben megbízhatunk? Hát az előttem szólók már ugyanezt próbálták bizonyítani, hogy igen, a Biblia az, amiben az ember megbízhat. De azt is tudom, hogy az emberek nagy része nem a Bibliánál kezdi, hanem valami másban szeretne megbízni. És én hiszem azt, hogy minden más a Biblián kívül olyan, mint ez a kötél, amelyik már majdnem elszakadt. Jobb könyvében találunk egy idézetet, amikor azt mondja, hogy mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló. Házára támaszkodik, és nem áll meg, kapaszkodik bele, és nem marad meg. Jobb csak egy dolgot említ itt, hogy valaki az ő saját házában bízik. De megnézhetjük azt, hogy az emberek mi mindenben bíznak mai nap, és kivéve a Bibliát. A Biblia az egyetlen olyan könyv, olyan mű, amire teljesen rábízhatjuk a mi életünket. És ebben a 20 percben, ami előttünk áll, megpróbáljuk megnézni azt a Bibliából, a saját tapasztalatainkból, hogy miért bízhatjuk rá a mi életünket Isten igéjére, a Bibliára. A Biblia azt állítja saját magáról, hogy Istentől ihletett. Nem emberek szerezték, emberek írták, de Isten a szerzője, a Szentlélek a szerzője. Péter apostol levelét is említette István, Gyűrűs István testvérem, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, nem olyan gondolatokkal és olyan érzésekkel tesszük, hogy egy emberi művet tartunk a kezünkben, megnézzük, hogy mi volt a véleménye Pálnak, Péternek bizonyos dolgokról, hanem azt keressük meg a Bibliában, hogy mit üzen Isten a mi számunkra az ő igéjén keresztül. Tehát a Biblia azt állítja önmagáról, hogy isteni eredetű, olyan emberek írták, akiket a Szentlélek vezetett. Maga Jézus is, amikor ezen a földön járt, bizonyította azt, hogy az ő életét, az ő szolgálatát rábízza Isten igéjére. Jézus Krisztus Isten volt, és mégis az ő szolgálatát, az ő földi szolgálatát a Szentírásra bízta. Akkor, amikor az ellenség, a sátán megkísértette őt a pusztában, akkor Jézus azt mondta, hogy megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Következő kísértése is, és a harmadik kísértése is Jézus úgy válaszolt, hogy megvan írva. Ha maga Jézus Krisztus rábízta az ő életét, rábízta az ő szolgálatát a Bibliára, úgy gondolom, hogy akkor nekünk is ezt kell tennünk, hiszen Jézus a mi példaképünk. Jézus azt is mondta, hogy a te ígéd igazság. A Biblia az igazság.